0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarász tőréből, és a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől és a repülőnyíltó nappal. A dögvésztől, amely a homályba jár, a döghaláltól sem, amely délbe pusztít. Ha elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. És mivel azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, és a felségest választottad a te hajlékoddá, ezért nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelít a te sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, én megszabadítom őt, fölmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat.
0: A 91. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: teljesen engedelmes tanítványok, csupán 120-an voltak, akik engedtek és felmentek a felházba. Azok az emberek, akik látták a csodákat, a gyógyulásokat, vagy ők maguk is meggyógyultak, vagy egy csodának a részesei voltak, nem biztos, hogy megváltozott az életük, és ettől a történéstől, ettől a csodától, vagy gyógyulástól még nem lettek tanítványok, és nem változott úgy meg az életük. De ebben a szóban, hogy tanítvány, ebben benne van az, hogy tanítható, tanítványozható. Azt is jelenti, hogy változtatható. Hogyha mondanak neki valamit, akkor ő akar és képes változni. Ha megnézzük, hogy miket mondott Jézus a tanítványainak, akkor látjuk, hogy általában nem azt mondta, hogy ó, milyen nagyszerűen csináljátok a dolgokat, csak így tovább, vagy azt, hogy meg ne változzatok. Hát szóval nem ezeket mondta a tanítványainak, hanem mindig tanította őket, változásra késztette őket. Belengedte őket próbákba, és imádkozott értük, hogy győztesen jöjjenek ki onnan. Meg volt, hogy meg is fette őket. És ezáltal váltak a tanítványai igazán tanítványokká, hogy hajlandók voltak változtatni Jézus szavaira. Jézus is csak azt tette, amit látott az atyától, és azokat a dolgokat mondta, amit hallott az atyától. És mi is akkor tudunk tanítványokká válni, hogyha hajlandók vagyunk változtatni, változni Isten beszéde szerint. És hajlandók vagyunk embereken keresztül jövő Isten szavára is engedelmeskedni. Akkor, hogyha mi tanítványok vagyunk, vagyis taníthatóak, változtathatóak, akkor tudunk másokat is tanítványi életre hívni vagy nevelni. Amivel a legjobb hatást el tudjuk érni, az az életünkön való példamutatás. Akkor, hogyha megéljük azt, hogy mi magunk tanítványok vagyunk. Mert csak azokat a dolgokat tudjuk átadni másoknak, amit mi magunk is birtoklunk. Jól le lehet mérni, hogy hogyan állunk a tanítvánnyal válásban, hogyha mond a pásztorunk, vagy más hittestvérünk egy intő dolgot, vagy egy változásra, változtatásra kér fel, mi meg felháborodunk rajta, hogy hát mit képzel lesz, hogy beleszól a mi életünkbe, vagy hogy egyáltalán én azért jól tudom, vagy mi azért jól tudjuk, hogy hogyan kell ezt csinálni. Hát, hogyha nekünk ilyen reakcióink vannak, vagy hasonlók, akkor még változtatnunk kell a hozzáállásunkon ahhoz, hogy tanítványi életet tudjunk élni. De ha van a szívedben egy vágy, hogy Jézus tanítványává válj, vagy ebben megerősödjél, akkor mondj el velem együtt egy imát. Drága mennyi atyám, köszönöm neked a veled való közösséget, a kapcsolatot, és köszönöm, hogy Jézus Krisztus a legjobb tanítvány. És én hálás vagyok neked, hogy engem is erre hívtál el egy tanítványi életre is. Én odaszánom magamat, a szívemet, az életemet, a döntéseimet is arra, hogy egy jó tanítványá váljak, aki változtatható, formálható, inthető a te akaratod szerint, és kérlek téged segíts meg ebben a Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: It's time to light the fire.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: 92. Zsoltár. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni korán reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 fúró hegedővel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel. A te kezednek műveiben örvendezek. Mély nagyok, Uram, a te műveid, igen, mélységesek a te gondolataid. A balga ember nem is tudja, a bolond nem is érti meg ezt, hogy mikor fölsajaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesznek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert íme a te ellenségeid elvesznek, elszélednek mind a hamisság cselekvők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem az én szemeimet az ellenségeimen. Az ellenem támadó gonosztevőkön mulat a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, és növekszik, mint a cédrus a Libanonon. Plánták ők az úrházában, ami Istenünknek tornácaiba virágzanak. Még vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne.
1: A 92. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt, sziasztok! Ma reggel a Máté evangélium 28-as fejezet 19-es versét olvasom fel. Elmenve azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. Jézus a 3,5 évi földi szolgálata alatt több tízezer ember gyógyított meg. És azt is olvassuk az írásokban, hogy mindenkit meggyógyított, aki ő hozzá oda ment. És mégis 500 embert említ a Biblia, aki az ő tanítványai voltak, és teljesen engedelmes tanítványok, csupán 120-an voltak, akik engedtek és felmentek a felházba. Azok az emberek, akik látták a csodákat, a gyógyulásokat, vagy ők maguk is meggyógyultak, vagy egy csodának a részesei voltak, nem biztos, hogy megváltozott az életük, és ettől a történéstől, ettől a csodától, vagy gyógyulástól még nem lettek tanítványok, és nem változott úgy meg az életük. De ebben a szóban, hogy tanítvány, ebben benne van az, hogy tanítható, tanítványozható. Azt is jelenti, hogy változtatható. Hogyha mondanak neki valamit, akkor ő akar és képes változni. Ha megnézzük, hogy miket mondott Jézus a tanítványainak, akkor látjuk, hogy általában nem azt mondta, hogy ó, milyen nagyszerűen csináljátok a dolgokat, csak így tovább, vagy azt, hogy meg ne változzatok. Hát szóval nem ezeket mondta a tanítványainak, hanem mindig tanította őket, változásra késztette őket. Belengedte őket próbákban, és imádkozott értük, hogy győztesen jöjjenek ki onnan. Meg volt, hogy meg is fette őket. És ezáltal váltak a tanítványai igazán tanítványokká, hogy hajlandók voltak változtatni Jézus szavaira. Jézus is csak azt tette, amit látotta az Atyától, és azokat a dolgokat mondta, amit hallott az Atyától. És mi is akkor tudunk tanítványokká válni, hogyha hajlandók vagyunk változtatni, változni Isten beszéde szerint. És hajlandók vagyunk embereken keresztül jövő Isten szavára is engedelmeskedni. Akkor, hogyha mi tanítványok vagyunk, vagyis taníthatóak, változtathatóak, akkor tudunk másokat is tanítványi életre hívni vagy nevelni. Amivel a legjobb hatást el tudjuk érni, az az életünkön való példamutatás. Akkor, hogyha megéljük azt, hogy mi magunk tanítványok vagyunk. Mert csak azokat a dolgokat tudjuk átadni másoknak, amit mi magunk is birtoklunk. Jól le lehet mérni, hogy hogyan állunk a tanítványá válásban, hogyha mond a pásztorunk vagy más hittestvérünk egy intő dolgot, vagy egy változásra, változtatásra kér fel, mi meg felháborodunk rajta, hogy hát mit képzelesz, hogy beleszól a mi életünkbe, vagy hogy egyáltalán én azért jól tudom, vagy mi azért jól tudjuk, hogy hogyan kell ezt csinálni. Hát, hogyha nekünk ilyen reakcióink vannak, vagy hasonlók, akkor még változtatnunk kell a hozzáállásunkon ahhoz, hogy tanítványi életet tudjunk élni. De ha van a szívedben egy vágy, hogy Jézus tanítványává válj, vagy ebben megerősödjél, akkor mondjál velem együtt egy imát. Drága mennyi Atyám, köszönöm neked a veled való közösséget, a kapcsolatot, és köszönöm, hogy Jézus Krisztus a legjobb tanítvány. És én hálás vagyok neked, hogy engem is erre hívtál el egy tanítványi életre is. Én odaszánom magamat, a szívemet, az életemet, a döntéseimet is arra, hogy egy jó tanítványá váljak, aki változtatható, formálható, inthető a te akaratod szerint, és kérlek téged segíts meg ebben a Jézus nevében. Amen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.
4: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tínédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tínédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
5: Köszöntelek Feri újra itt a stúdióban. Én is köszöntöm most már sokat szor a kedves hallgatókat.
6: Nagyon sok izgalmas témánk volt az elmúlt hetekben a rovataink kapcsán, és valahol azért mindig az a központi téma, hogy hogyan tudjuk a gyerekeinket, a fiataljainkat igazán szeretni, hogyan tudjunk közel kerülni hozzájuk, és egy jó pár évvel ezelőtt hallottuk először a szeretett nyelv, illetve szeretett nyelvek kifejezést, ma ez lesz a témánk.
5: Az egyik szerző így fogalmazott, hogy néha a tizenéves nevelő szülő úgy érzi, hogy elvesztette a kulcsot a gyerekeihez, és mire megtalálja a régi kulcsot, addig kiderül, hogy lecserélték az árat is.
6: Az igen.
5: És már az ár is megváltozott. Tehát nem csak a kulcsa van problémám, hanem az ár sem úgy működik. És Gary Chapman, amerikai családterapeuta, pszichiáter, rengeteg könyvet írt. A tavalyi évben volt lehetőségem az ő élettörténetét olvasni. És nagyon érdekes volt, hogy amikor katonák között volt, akkor a katonáknak adaptálta a szeretett nyelveket. Amikor iskolai közegben működött, akkor azt. Amikor gyülekezeti közegben, akkor írt az Isten szeretett nyelveiről, és hogy Isten beszéli a mi nyelvünket. Pünkösnek ez az egyik csodája, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta az Istennek az üzenetét, hogy magasztalják az Istent. Milyen jó lenne, hogyha mi is megtanulnánk a körülöttünk élő embereknek a nyelvén beszélni. És Chapman a könyveiben tovább megy, és azt mondja, hogy még ezekben a szeretett nyelvekben is különböző nyelvjárások vannak, és néha hasonlóak vagyunk, hogy az, ami nekünk erős, ahogy mi érezzük, vagy ahogy mi megtapasztaljuk a szeretetet, azt szeretnénk, hogy a másik is úgy tapasztalja meg, és ez nem mindig működik. És ő öt területet határoz meg, ami meghatározó lehet a szeretetünk kifejezésében. Az egyik az az elismerő szavak. Az, hogy hogyan beszélünk egymásról, tehát a dicséretnek a fontossága. A másik azt mondja, hogy valaki abban fejezi ki a szeretetét a másik felé, hogy ad neki valami ajándékot, tehát megajándékozza valamivel. Valakinek az kell, hogy akkor érzi a másiknak a szeretetét, hogyha testi kontaktus van, fizikai ölelés, agyon dögönyözés, bármi, akkor abban. Valaki pedig a szívességek nyelvét ismeri, hogy milyen az, amikor valamit teszek a másiknak, olyat, amitől ő örülhet, amitől ő boldog lehet. És az ötödik, az pedig a minőségi idő. Az, hogy engem szeretsz, azt mutasd meg az idődben. Az, hogy egy embernek mi fontos, azt két helyen meg lehet mérni. Megnézed a naptárát, mivel tölti az idejét, és megnézed a csekkfüzetét, vagy pénz kivonatát, hogy mire költi a pénzét. És még egy dolog, hogy mire költi az erőforrásait, mire áldozza önmagát. Kevés ember aggódott még azon, hogy keveset voltam benne a cégnél túlórázni, de azon már többen aggódtak, hogy halálos ágyukon, hogy nem töltöttem elég időt a családommal, vagy a szeretteimmel. Chapman azt mondja, hogy a szeretett nyelvek azok olyanok, hogy megtanuljuk megismerni a másikat, és azt veszük észre, hogy egy vagy két dologra jobban reagál. Lehet ez az, hogy ha dicsérem, vagy leírom neki azt, hogy mennyire örülök, hogy ő a gyermekem, akkor az egészen másképp éli meg, mint hogyha csak veszek neki egy ajándékot. Azért, mert nem az a szeretett nyelve, hogy ő minden áron ajándékot kell adnia, vagy ajándékot kell kapnia. Az elismerő szavakról többször írtam már, meg beszéltünk itt a műsorban is, hogy nem mindegy, hogy bátorítólag beszélünk egymással, és a Szentírás azt mondja, hogy az élet és a halál van a nyelv hatalmában. A beszédünk épít vagy rombol. A beszédünk életet hoz, vagy pedig halált hoz. És amikor az Isten megszólalt, akkor előállt a teremtett világ. Úgy teremtette Isten a világot, hogy szólt az Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság. Szólt az Isten, hogy menjen külön a sötétség és a világosság. Szólt az Isten, és benépesítette az egész teremtett világot. Amikor az ember teremti meg, akkor elkezdi az agyagot gyúrni, és a saját leheletét leheli az emberbe. És valahol az Istentől kapott képességünk vagy hiányunk, az abból fakad, hogy szükségük van mindannyiunknak a szeretetre. És ahogy már beszélgettünk korábban, hogy nem a has szeretetre, ez a feltételes szeretetre, vagy a mert szeretetre, ami érdekből fakad, hanem a feltétel nélküli, az elfogadó szeretetre van szükségünk. És hogyha ezt megismerjük, akkor tudunk ebből a szeretetből adni másoknak is. Azt mondja a Szentírás, hogy szeresd az Istent úgy, ahogy szereted, és szeresd fele barátodat, mint szereted magadat. De az Istent azért tudom szeretni, mert ő előbb szeretett engem. És az Isten megmutatta, hogy az ő lénye az, hogy szeret. Nem tud más lenni az Isten, mint szeretni. Azt mondja a János apostol, hogy megismertétek az Istent, aki szeretett. És a Bibliának az egyik kulcsverse, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És hogy most a szeretetet Isten úgy fejezi ki, hogy megölel téged, akkor azt mondja a Biblia, hogy örül, amikor megölelhet az Isten. Közel jöhetsz hozzá az Istentől, és nem távol kell élnem az Istentől, hanem megölel. Vannak olyan emberek, akiket a lelki sérüléseik miatt nem lehet megölelni. Mert annyira falak vannak körülötte, hogy nem engedi, hogy megöleljék.
6: Ez azt jelenti egyébként, hogy nem ez az ő szeretet nyelve?
5: Lehet, hogy nem az ő szeretet nyelve, de lehet, hogy annyi sérülést kapott, hogy nem enged be abba a területbe. Az intimitás egy nagyon érdekes dolog, hogy Istennel való közösségre lett teremtve az ember, és az egymással való közösségre, de amint bejött a bűneset, ez az intimitás azonnal tönkrement, és elkezdődött a másiknak a hibáztatása. Nem én vagyok a hibás, hanem az asszony, akit te adtál, tehát valójában visszamegy az egész hibáztatási ciklus arra, hogy Isten, te vagy a probléma okozója.
6: Mi szülők hogyan tudjuk a gyerekünkben felismerni, hogy mi a szeretet nyelve? És hány éves korban? Mert lehet, hogy én azt gondolom, hogy 5 éves korában még más volt a szeretet nyelve, mint 15 éves korában pedig.
5: Biztos, hogy ilyen is van, tehát biztos, hogy változik a szeretet nyelvünk is. Chapman azt írja a könyvébe, hogy megfigyelésen keresztül, tehát megfigyelem, hogy ő hogyan reagál, illetve megfigyelem, hogy ő hogyan fejezi ki velém a szeretetét. Az, aki állandóan apa, rajzoltam neked valamit, apa, anya, figyelj, sütöttem egy sütit, kóstold meg, anya, most már írjuk be a naptárba, hogy nem csak munka megbeszélésed van, hanem én is létezek, és velem tölts el egy cukrászdába, menjünk el, csak egy órára, csak mi ketten, akkor még a többi tesó sem, akkor ott valószínű, hogy a minőségi idő, mint szeretett nyelvelő jön. Aki azt mondja, anya, megcsináltam a fürdővizedet, hogy nyugodtan le tud zuhanyozni, még tettem bele olyan kis gyöngyöket, vagy golyócskákat is, hogy egy kicsit ellazulj. Ott a szívességek előjöhet. Akinek mindig valami kis ajándékot hajtogat, vesz, annak az ajándékozás, akinek az, hogy apa, úgy szeretem, mikor megdögönyözöl, amikor birkozunk együtt. Ez egyfajta agresszió levezetés is, de van, akinek így töltődik fel a szeretet tankja. Rossz Campbell foglalkozik ezzel a gondolattal, hogy aki azt mondja, hogy ha egy tizenévesnek nincs telle az érzelmi tartája, akkor ő folyamatos frusztrációja miatt önmagát és a környezetét is állandóan bántani fogja. Mikor ilyen bántó tizenévesekkel találkozok, akkor nagyon sokszor azzal találkozok, hogy amúgy ő sem kapott szeretetet. Amúgy ő is tele van hiánnyal. És amikor ebből a hiányból mi kellene adnunk, akkor van az, hogy a mínuszból nem tudunk pluszt adni.
6: Tehát akkor javaslod a szülőknek, hogy figyeljenek erre, és az 5 szeretett nyelv közül próbálják meg megállapítani, vagy lehet, hogy találnak egy hatodikat?
5: Van egy teszt is a Gary Chapman könyvében, ami segít nekünk, hogy megtaláljuk, hogy kire mi a jellemző. A másik pedig visszakérdezhetünk, hogy úgy láttam, olyan jól esett, amikor megöleltelek. Szereted, mikor megölellek?
6: Tehát mi megkérdezhetjük a gyerektől.
5: Tehát miért ne? Meg elmondhatom a gyereknek azt is, hogy nekem is jól esik, amikor azt mondod, hogy anya szeretlek, vagy apa szeretlek téged.
6: Tehát akkor az 5 szeretet nyelv a dicséret, a testi érintés, az ajándékozás, a szívesség és a minőségi idő.
5: Így van.
6: Így van. Akkor megtanultuk.
5: Gyakoroljuk.
6: Gyakoroljuk. Köszönöm.
5: A szeretet nyelvjárásában beszéljünk.
6: Köszönöm a mai gondolatokat.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött föl. Felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára. Megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hájnak. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig.
4: A 93. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: látták a csodákat, a gyógyulásokat, vagy ők maguk is meggyógyultak, vagy egy csodának a részesei voltak, nem biztos, hogy megváltozott az életük, és ettől a történéstől, ettől a csodától, vagy gyógyulástól még nem lettek tanítványok, és nem változott úgy meg az életük. De ebben a szóban, hogy tanítvány, ebben benne van az, hogy tanítható, tanítványozható. Azt is jelenti, hogy változtatható. Hogyha mondanak neki valamit, akkor ő akar és képes változni. Ha megnézzük, hogy miket mondott Jézus a tanítványainak, akkor látjuk, hogy általában nem azt mondta, hogy ó, milyen nagyszerűen csináljátok a dolgokat, csak így tovább, vagy azt, hogy meg ne változzatok. Hát szóval nem ezeket mondta a tanítványainak, hanem mindig tanította őket, változásra késztette őket. Belengedte őket próbákban, és imádkozott értük, hogy győztesen jöjjenek ki onnan. Meg volt, hogy meg is fette őket. És ezáltal váltak a tanítványai igazán tanítványokká, hogy hajlandók voltak változtatni Jézus szavaira. Jézus is csak azt tette, amit látotta az atyától, és azokat a dolgokat mondta, amit hallott az atyától. És mi is akkor tudunk tanítványokká válni, hogyha hajlandók vagyunk változtatni, változni Isten beszéde szerint. És hajlandók vagyunk embereken keresztül jövő Isten szavára is engedelmeskedni. Akkor, hogyha mi tanítványok vagyunk, vagyis taníthatóak, változtathatóak, akkor tudunk másokat is tanítványi életre hívni vagy nevelni. Amivel a legjobb hatást el tudjuk érni, az az életünkön való példamutatás. Akkor, hogyha megéljük azt, hogy mi magunk tanítványok vagyunk. Mert csak azokat a dolgokat tudjuk átadni másoknak, amit mi magunk is birtoklunk. Jól le lehet mérni, hogy hogyan állunk a tanítványá válásban, hogyha mond a pásztorunk, vagy más hittestvérünk egy intő dolgot, vagy egy változásra, változtatásra kér fel, mi meg felháborodunk rajta, hogy hát mit képzel ez, hogy beleszól a mi életünkbe, vagy hogy egyáltalán én azért jól tudom, vagy mi azért jól tudjuk, hogy hogyan kell ezt csinálni. Hát, hogyha nekünk ilyen reakcióink vannak, vagy hasonlók, akkor még változtatnunk kell a hozzáállásunkon ahhoz, hogy tanítványi életet tudjunk élni. De ha van a szívedben egy vágy, hogy Jézus tanítványává válj, vagy ebben megerősödjél, akkor mondjál velem együtt egy imát. Drága mennyi Atyám, köszönöm neked a veled való közösséget, a kapcsolatot, és köszönöm, hogy Jézus Krisztus a legjobb tanítvány. És én hálás vagyok neked, hogy engem is erre hívtál el egy tanítványi életre is. Én odaszánom magamat, a szívemet, az életemet, a döntéseimet is arra, hogy egy jó tanítványá váljak, aki változtatható, formálható, inthető a te akaratod szerint, és kérlek téged segíts meg ebben a Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Ez friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene. Bosszúállásnak Istene, jelenj meg. Emelkedjél föl, te földnek bírája, és fizess meg a kevélyeknek. A hitetlenek, Uram, meddig, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek, mindnyájan a hamisság cselekvői. A te népedet tapossák, Uram, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és a jövevényt megölik, és folytogatják az árvákat. Ezt mondják, nem látja az Úr, nem veszi észre a Jákob Istene. Eszméljetek ti bolondok a nép közt, és ti balgák, mikor tértek eszetekre, aki a fület plántálta, avagy nem hall-e, és aki a szemet formálta, avagy nem lát-e, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíte meg. Ő, aki az ember tudományra tanítja, ő tudja az embernek gondolatjait is, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét, mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad föl én mellettem a gonoszok ellen, kicsoda áll mellém a hamisság cselekvők ellen. Ha az Úr nem lett volna segítségül nekem, már-már ott lakozna lelkem a csöndességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem akkor is. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlan vérét. De kőváron lett nekem az Úr, az én Istenem, az én oltalmamnak kősziklája. És ő visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszíti el őket. Elveszíti őket az Úr, a mi Istenünk.
0: A 94. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 95. Zsoltár. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elé hálaadással, vigadozzunk neki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezébe vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi, akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a száraz földet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, és hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vajha, ma hallanátok az ő szavát. Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Méribánál, mint Masszá napján a pusztában, ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedetemet. 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetségen, és azt mondtam, tévejgő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útjaimat. Akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugodalmam helyére.
4: A 95. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét. Hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten fölött. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét. Hozzatok ajándékot és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben. Rettegjen előtte az egész föld, és mondjátok a népek között, az Úr uralkodik. Megerősítette a földet, hogy meg ne induljon. Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne való, viduljon a mező és minden, ami rajta van. Örvendezik akkor az erdő minden fája is az Úrnak orszája előtt, mert eljön. Mert eljön, hogy megítélje a

0: földet. Megítéli majd ezt a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.
1: A 96. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.
5: All right, you've had your chance to rest. Now it's time to get back up out of your seats. Many of us sang this one growing up in church, so y'all sing along.

0: következő percekben Isten vezetési rendszere című tanítássorozat 9. részét hallhatjuk, amelyben Darko Kreiner tanít.
1: Right, in our last session we ended by speaking about God's confirmations.
2: Az előző tanítást azzal fejeztük be, hogy az isteni megerősítésekről beszéltünk.
1: The world would call it coincidences.
2: A világ ezt egybeeséseknek, véletleneknek nevezné.
1: And though I won't say that there are not sometimes coincidences in life.
2: És nem mondom, hogy az életünkben nincsenek néha véletlenek.
1: More times than not, in the life of a believer, God confirms and gives confirmations.
2: De a mi életünkben, a hívők életében, ezek sokszor inkább isteni megerősítéseket mutatnak.
1: These never operate alone, they always operate as a part of God's guidance system.
2: Ezek soha nem működnek önmagukban, hanem mindig Isten vezetési rendszerének részeként.
1: And it's usually a confirmation that God then uses to confirm. He confirms the inner witness and the peace of God confirms something that has happened.
2: És általában akkor van a belső bizonyság is bennünk, van Istennek a békessége, ami ezeken az egybeeséseken kívül még megerősíti az előbbieket.
1: We talked about basically two categories of confirmations.
2: Alapvetően a megerősítéseknek két kategóriájáról beszéltünk.
1: The first is when God confirms something in a way and in a time that we couldn't possibly foresee.
2: Az első változata az, amikor Isten egy olyan időben és olyan módon erősít meg valami korábbi kijelentést, amit nem láthattunk, nem láttunk előre.
1: The second category we called fleeces.
2: A második kategóriát gyapjuknak neveztük.
1: We took that out of the story of Gideon.
2: Gedeon történetéből vettük.
1: And fleeces are when we are actually looking for God to move in a very particular way in order to confirm his will.
2: A gyapjú esetében mi arra számítunk előre, hogy Isten egy bizonyos dolgot valahogyan meg fog tenni, amivel meg fogja erősíteni azt, amit már gondoltunk.
1: And I emphasize how very dangerous leases can be.
2: Hangsúlyoztam, hogy mennyire veszélyesek lehetnek a gyapjuk.
1: Because the devil can also manipulate signs and wonders in can open and close doors.
2: Mert az ördög is tud jeleket és csodákat tenni, és ki tud nyitni ajtókat és be tud zárni ajtókat.
1: But it is valid, for example, as we said, a husband or wife looking for their spouse, for God to confirm a direction with their spouse.
2: De arról beszéltünk, hogy ez teljesen helyén való példa egy házaspár esetében, ha azért imádkozik az egyik fél, hogy az Úr a másiknak is mondja meg ugyanazt, hogy ez egy megerősítés legyen.
1: So I think I'm hearing God, that's okay, Lord, when I see you change my wife's heart, then I will use that, as I will see that as a confirmation.
2: Tehát mondhatom azt, hogy igen, Uram, én hallom a te hangodat, de hogyha látom, hogy a feleségem szívét is megváltoztatod, és neki is ugyanezt megmondod, akkor ezt én úgy fogom tekinteni, mint egy tőled való megerősítést.
1: Now I'm tuned into a very specific radio frequency. I'm not scanning all radio channels. I'm locked into one channel.
2: Tehát fontos, tehát ebben én ugye egy rádióadóra figyelek, arra hangolódok rá, nagyon sok rádióadó van, de nem beszélek az összesről.
1: Now that can be dangerous if God is broadcasting on other channels, I'm not going to be listening.
2: De hogyha én így teszek, akkor ez azért lehet veszélyes, mert Isten több csatornán sugároz, és hogyha én csak egyet hallgatok, akkor lehet, hogy nem jön össze a dolog.
1: A great example of a fleece and actually a prophetic word happened just a few weeks ago.
2: Néhány héttel ezelőtt történt egy ilyen gyapjú ügy az életemben, egy profita üzenet kapcsán.
1: I went to the School of the Word with Alan Vincent and Franz in Graz a couple weeks ago.
2: Néhány héttel ezelőtt Grazban volt a szóiskolája, úgyhogy én is elmentem oda, ugye Alan szolgált meg Franz.
1: And I walked past a man I'd never met before.
2: És elmentem egy férfi mellett, akit soha nem láttam korábban.
1: And our eyes met.
2: Egymás szemébe néztünk.
1: And he smiled like he had seen a friend that he had not seen in a long time.
2: És úgy mosolygott rám, mint hogyha egy rég nem látott barátját látta volna újra bennem.
1: And I looked at him and was like, I don't remember meeting this man.
2: Én úgy néztem rá, mint aki kifejezi, hogy hát én nem emlékszem, hogy bármikor találkoztam volna.
1: He said hello, so I shook his hand and said hello.
2: És akkor odajött, megrázta a kezemet, köszöntünk egymásnak.
1: And later I sat down.
2: Később leültem.
1: And he came up behind me and he says, I have actually realized that I've never actually met you.
2: És akkor
1: in the natural.
2: Tehát oda jött hozzám később ez az ember mögém, és azt mondta, hogy tudom, hogy földi szinten még soha nem találkoztunk.
1: But I know you in the spirit.
2: De szellemben ismerlek.
1: So, okay.
2: Hát jó, mondtam én.
1: Have a good day. So a little later on.
2: Tehát kicsit később.
1: Franz was calling different ministers up to pray at the beginning of every session, like you do here.
2: Ugye Franz azt csinálta, amit itt is szoktunk, hogy minden tanítás elején előre hív egy szolgálót, hogy imádkozzon a tanításért.
1: And George got up to pray.
2: És George felállt imádkozni.
1: George from Greece, and I immediately realized this is George who Franz has spoken of many times over the years.
2: Görögországból van ez a George, és rájöttem hirtelen, hogy ő az az ember, akiről Franz annyit mesélt már az évek során.
1: I just never met him before.
2: De soha nem találkoztam még vele fizikailag.
1: So now I have a name with the face, and okay, it's George.
2: Akkor most már össze tudtam kötni az arcot a névvel.
1: So immediately after the session, I walk up to the front and I introduce myself.
2: Úgyhogy azonnal a tanítás után oda mentem az első sorhoz, bemutatkoztam ennek a testvérnek.
1: And I said I've heard of you for many years. It's a pleasure to meet you finally.
2: És én is mondtam, hogy már én is sok éve tudok róla, csak még nem találkoztunk soha.
1: So the very next night we have or at the end of the conference we had a dinner with some of the leaders.
2: A konferencia végén volt egy közös vacsoránk néhány vezetővel.
1: And I wound up sitting right next to George and his wife, my wife and his family wife.
2: És ott ültünk ezen a vacsorán, közel George és a felesége, meg én és a feleségem.
1: And the first thing George says is, he says, God gave me a prophetic word for you.
2: És az első, amit George mondott, az az volt, hogy Isten adott nekem egy proféciát a számodra.
1: But I don't really know you, I've never met you before.
2: Hát nem ismerlek igazán, soha nem találkoztunk
1: még. And I told
2: the
1: Lord, if this is you, if you want me to give this word, then you must arrange a situation in which I can share this word.
2: És azt mondtam az Úrnak, hogyha Uram, te valóban ennek a tesónak szánod rajtam keresztül az üzenetet, akkor intézel egy olyan helyzetet, amelyben ezt el tudom neki mondani.
1: And now we're sitting face to face a few days later having dinner.
2: És két nap, vagy pár nappal később ott ültünk szemtől szemben egy vacsorán.
1: He says, I really feel that's a confirmation that I'm to share this with you.
2: És George azt mondta, hogy ezt én megerősítésnek veszem, hogy mondjam el, amit kaptam
1: neked. I said, okay.
2: Mondtam, rendben.
1: Let me grab one of the leaders. I grabbed Steve.
2: Akkor ide hívok még egy vezetőt, Steve-et hívtam oda.
1: We stepped outside and I took my wife with me.
2: A feleségemet magammal vittem, és akkor félrevonultunk.
1: He shared the prophetic word, the impression he had.
2: George elmondta, milyen proféciát, vagy milyen benyomást kapott az Úrtól.
1: Steve audio-taped it with his phone.
2: Steve a telefonjával rögzítette azt a hangot.
1: It was a very confirming word. I sensed it was very confirming. It was very accurate.
2: És én éreztem a szellememben, hogy ez megerősít engem, ez igazol valamit, nagyon pontos volt ez, amit mondott a George.
1: Now let's just break that little example down into its pieces, into its components.
2: Tehát ezt a kis esetet akkor most lebontjuk az elemeire.
1: Okay, he gives a prophetic word.
2: Tehát volt egy prófétai üzenet.
1: He uses a fleece to confirm it.
2: George egy gyapjút tett ki, hogy megerősítse magának, hogy ez így van.
1: Lord, if you create a situation that I can easily share this, then I will share it.
2: Tehát azt mondta ugye, hogy Uram, hogyha azt akarod, hogy mondjam el Darkonek ezt a dolgot, akkor egy olyan helyzetet teremts, amelyben könnyen ezt meg tudom tenni.
1: And miraculously God did.
2: És csodálatos módon Isten ezt meg is tette.
1: An example of a fleece.
2: Ez egy példa a gyapjúra.
1: Used to confirm.
2: Aminek a megerősítés a célja.
1: Now what he shared was a prophetic word. We talked about that in guidance satellite 4 or 3, 4.
2: És akkor ő elmondta ezt a proféciát nekem, ez volt ugye az irányítási rendszerben a negyedik műhold.
1: Look at the principles or a couple of principles that I used in receiving that prophetic word.
2: És akkor nézzük meg, hogy milyen alapelveket használtam ennek a proféciának az elfogadásakor.
1: Number one, I took a leader, another leader to come and hear it along with me, to judge it along with me.
2: Először is oda hívtam egy másik vezetőt, hogy jöjjön velem, és ő is segítsen megítélni azt, ami elhangzik.
1: Number two, if possible, record it.
2: Másodszor, ha lehetséges, rögzítsük.
1: If you can't record it, then very quickly try to write it down afterwards.
2: Hogyha nem tudjuk rögzíteni, akkor rögtön utána, amilyen hamar lehet, megpróbálni leírni, amilyen pontosan lehet.
1: Because we very quickly begin to forget, and we need to, and it's not accurate if we forget.
2: Mert nagyon gyorsan kezdünk felejteni, és ezt is hamar elfelejtenénk, és nem tudnánk, hogy mennyire volt pontos, ami elhangzott.
1: Principle number three, did it confirm something God was already speaking to me?
2: Harmadik alapelv, megerősített az, ami elhangzott valamit, amit Isten nekem már korábban mondott?
1: In this instance it did.
2: Ebben az esetben így volt.
1: What would I do if it didn't confirm something to me right now?
2: Mit teszek, hogyha nem erősít meg a profécia valamit, amit én már tudok?
1: We take it and we put it on the shelf.
2: Oda teszem a polcra.
1: And we let the Holy Spirit remove it off the shelf and read it to us and interpret it at the right time.
2: És megengedjük, hogy a Szent Szellem a megfelelő pillanatban levegye a polcról, elolvassa nekünk újra és értelmezze a megfelelő időpontban és
1: módon. As I emphasized last night, many times from the time God gives the word to a time of its fulfillment.
2: Ahogy tegnap este hangsúlyoztam, sokszor előfordul, hogy az Úr ad nekünk egy üzenetet, de egy másik időpontban kell annak megvalósulni.
1: Isn't just years, sometimes it's decades.
2: És ez nem csak évekkel később lehet, hanem néha évtizedekkel később.
1: God speaks to Abraham.
2: Isten szólt Ábrahámhoz.
1: And then 25 years later, Isaac is born.
2: És 25 évvel később született meg Izsák.
1: Right?
2: Így van.
1: Many of the very clear prophetic words and rhema words that I've received.
2: Nagyon sok pontos profécia és réma, amit kaptam életemben,
1: were fulfilled 18, 20, and 30 years later.
2: 18-20-30 évvel később valósult meg, mint amikor kaptam.
1: And that's why God, how God confirms things is He takes it off the shelf, reads it to you, interprets it, and says, "Now this day, what I told you way back then has come to pass."
2: Ezért van az, hogy Isten így megerősíti számunkra a dolgokat, hogy a megfelelő pillanatban leveszi ezt a kijelentést a polcról, felolvassa nekünk újra és értelmezi, és azt mondja, hogy na ebben a pillanatban valósítom ezt meg.
1: And as you can see, God uses that as a powerful confirmation.
2: Ahogy látjátok, Isten ezt egy nagyon erőteljes megerősítő eszközként használja.
1: So that we can be confident or certain that we have heard him.
2: Hogy biztosak lehessünk, bizakodhassunk abban, hogy valóban őt hallottuk.
1: All right, very good.
2: Rendben. Jó, ez így nagyon jó. Rendben.
1: In this last session, what I'd like to do is just quickly highlight some of the other ways that God speaks to us.
2: Ebben az utolsó tanításban csak szeretnék rávilágítani még néhány további módjára annak, ahogyan Isten szól hozzánk.
1: And we don't have time to develop these in great detail.
2: Nincs időnk arra, hogy nagyon részletekbe menjünk ezekkel kapcsolatban.
1: But we can at least show you that they are absolutely biblical.
2: De legalább azt meg tudjuk mutatni, hogy ezek teljesen bibliai változatok.
1: In no particular order, the next one I'm listing is provision.
2: Nincsen különösebb sorrend ebben, de a következő az én listámon, az az anyagi gondoskodás.
1: And we go to the mighty prophet Elijah in 1 Kings chapter 17.
2: És a nagy prófétának Illésnek az esetéhez nézünk ilyenkor az 1 Királyok 17-ben.
1: And here this mighty prophet is calling down fire from the heavens, he's slaying all of the false priests.
2: Itt ez a hatalmas proféta, aki tüzet hív le a mennyből, és az összes hamis profétát legyilkolja.
1: He's hearing God in most remarkable ways.
2: A legfigyelemre méltóbb módokon hallja Istent.
1: Great miracles, great signs.
2: Hatalmas jelek és csodák történnek rajta keresztül.
1: Now God sends him up, and now he's hiding in a cave.
2: És akkor most éppen egy barlangban rejtőzködik, ahova Isten irányította el.
1: And in verse 5 it says, and so he went and did according to the word of the Lord, and he went and stayed at the brook.
2: Azt mondja az ötödik vers itt, hogy elment azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedett, és elment és leült a kérit patakja mellett.
1: Verse 6 it says, the ravens brought him meat and bread in the morning, and meat and bread in the evening, and he drank from the brook.
2: Hatodik vers, és a hollók hoztak neki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott.
1: So God is providing provision. Do you see how he's providing for him supernaturally?
2: Tehát Isten természet fölötti módon betöltötte a fizikai szükségeit Illésnek.
1: And it says in verse 7 that it happened after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land.
2: A hetedik vers viszont azt mondja, és lett néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földre.
1: And then the word of the Lord came to him saying, now arise and go to Sidon and dwell there and see I have commanded a widow to provide for you.
2: És lett az Úrnak beszéde őhozzá mondván, kelj fel és menj el Sareptába, mely Szidonhoz tartozik, és legyél ott, íme megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad.
1: So we see his provision as another one of the ways that God indicates, confirms, and leads us.
2: Tehát látjuk, hogy a fizikai gondoskodás is az egyik mód arra, ahogyan Isten jelzi nekünk az akaratát, vagy vezet minket, ahogy gondoskodik rólunk.
1: The Apostle Paul said in Philippians 4:19 that the Lord will supply all of our needs according to his riches.
2: Ahogy ugye vezet minket, azt mondja a Filippi 4:19-ben Pál apostol, hogy az Úr az ő gazdagsága szerint dicsőségesen betölti minden szükségünket Krisztus Jézusban.
1: And so sometimes God will use provision as an indicator, not working alone, working with the rest of the guidance system.
2: Tehát Isten néha az anyagi gondoskodásával jelzi nekünk az akaratát, nem csupán ezen a módon, hanem a vezetési rendszer néhány többi műholdjával összhangban.
1: Elijah was being supernaturally provided for by the Lord, he was very comfortable with that.
2: Az Úr természet fölötti módon gondoskodott Illésről, és ez nagyon kényelmes volt neki.
1: And how did God prepare the prophet to begin to sense that there's a change coming?
2: És hogyan éreztette meg az Úr a prófétával azt, hogy készüljön, mert hamarosan egy változás következik?
1: He dried up the provision.
2: Kiszárította az ellátmányt.
1: And after the provision was dried up, all of a sudden I assure you the prophet had his GPS and he's outside in the heavens listening.
2: És biztosítalak titeket afelől, hogy amint kiszáradt ez az ellátmányi forrás, a prófétának a füle rögtön kihegyesedett, kiment a szabad ég alá és beállította a GPS-t.
1: Because the reality is we don't listen to God as well when we're comfortable.
2: Mert az az igazság, hogy amikor jól érezzük magunkat, minden kényelmes, akkor nem figyelünk Istenre annyira oda.
1: But when we're very uncomfortable, then suddenly we sharpen our spiritual hearing.
2: De amint valami kellemetlen helyzetbe kerülünk, azonnal kiélesítjük a szellemi hallásunkat.
1: And so the prophet is now turned on his set. He's making sure all the settings are correct. He's making sure he's got a strong signal.
2: Tehát a proféta rögtön bekapcsolta a GPS-t, az összes beállítást ellenőrizte, hogy pont jó-e, és gondoskodott arról, hogy 5-ből 5 vonalon vegye az adást.
1: And the word of the Lord came to him and he heard it.
2: És akkor az Úr, amikor odament hozzá, akkor meg is hallotta.
1: And he was motivated to obey.
2: És motivált volt arra, hogy engedelmeskedjen.
1: Right?
2: Így van.
1: So many times that God will do that very thing in our lives. He will dry up one time, one season to prepare us to transition us into another.
2: Tehát az Úr nagyon sokszor a mi életünkben is ezt csinálja, hogy az egyik időszakunknak az ellátmányát kiszárítja azért, hogy felkészítsen minket egy váltásra.
1: It is like the mother eagle that prepares its chicklets to leave the nest.
2: Ez olyan, mint a sasmama, aki felkészíti a fiókáit a fészek elhagyására.
1: The mother eagle at the right time starts to pick and pluck out all of the bedding and the feathers and the cushion, the leaves.
2: Mikor eljön a megfelelő pillanat, a sasmama elkezdi a fészekből egyenként kidobálni az azt puhító mindenféle ágyazatokat, tollakat, egyebeket.
1: Until all that is left is the sharp, sharp sticks under at the bottom of the nest.
2: És a végén már csak a fészek alján levő éles, kemény ágacskák maradnak meg.
1: So little chicklets that before would look outside and say, uh-uh.
2: És ugye azok a sasfiókák, akik korábban, amikor kinéztek a fészekből, azt mondták, hogy
1: are now very motivated to say, you know, I've got to do something.
2: Azoknak most már komoly indítatásuk van arra, hogy valamit csinálni kéne.
1: This is no longer comfortable enough for me to stay.
2: Mert már nem kényelmes nekik ott maradni, ahol voltak.
1: And God can do that sometimes in your ministry, sometimes in your jobs, in the marketplace.
2: És Isten néha ezt meg tudja tenni a szolgálatunkban, vagy hogy a világban dolgozunk, a munkahelyünkön.
1: He can make things very uncomfortable.
2: Nagyon kellemetlenné, kényelmetlenné tudja tenni a helyzetet.
1: When I my last 6 months or 8 months in that transition, when I was leaving a major season of my life and moving into a new season.
2: Az én életemben, amikor volt egy ilyen időszak, hogy 6-8 hónap volt addig hátra, hogy az életemben egy jelentős útelágazáshoz érkezzek, váltsak.
1: God, the whole year was just pulling out and throwing out the feathers of the nest.
2: Azt az évet Isten azzal töltötte, hogy a fészkemből kezdte kidobálni az ágakat és mindenféle puhító tényezőt.
1: And I was discerning that along with everything else in the guidance system as a time of transition is upon me.
2: És én ezt úgy értelmeztem, mivel ugyanerre utaltak a vezetési rendszernek egyéb műholdjai is, hogy valóban egy komoly változás következik.
1: And as I've been emphasizing, of course, I did not know what that would be next, what door was going to open next.
2: És természetesen, ahogy már hangsúlyoztam korábban, fogalmam sem volt, hogy milyen ajtó fog kinyílni, mi lesz ez a következő terület.
1: And so I did what I normally do, and I encourage you to do. I did some planning.
2: Tehát azt tettem, amit általában ilyenkor tenni szoktam, és bátorítalak titeket, hogy ti is tegyétek ezt. Elkezdtem tervezni.
1: And at this point, I've been walking with God long enough. At this point, I had been walking with the Lord long enough.
2: Amikor ezt átéltem, már elég régen jártam az Úrral.
1: To know that He's not that interested in my plans.
2: Hogy tudjam azt, hogy nem túlzottan érdeklik őt a terveim.
1: You know, He's not saying don't plan. That's good for you, but just don't. It's not going to go that way. It's not going to come down that way.
2: Isten nem mondta, hogy ne tervezek, azt mondta, hogy tervezek nyugodtan, ha akarok, de az is világos volt, hogy ő nem ilyen módon működik, ő ezt nem vezi figyelembe.
1: And on my paper I had listed at least five major different directions that I can go. I could see 5 autobahns.
2: Tehát, és magam előtt láttam, hogy 5 autópályára ráállhatok rá, 5 területet soroltam fel, amire átmehetek innen, ahol vagyok.
1: Very easily God could transition me off into any one of these 5 autobahns.
2: E közül az 5 autópálya közül Isten könnyedén rárakhatott volna engem bármelyikre.
1: At the same time I told my wife and my close friends.
2: Ugyanakkor beszélgettem erről a feleségemmel, meg a szoros közeli barátaimmal.
1: Watch what the Lord is going to do. It's not going to be even one of these 5.
2: Hát mit tenne az Úr ilyenkor, mit kéne, hogy ilyenkor tegyen? Hát persze nem választotta az 5 közül egyiket se.
1: And all of a sudden, out of the blue, in the Kairos moment, in the right moment, in this window of God's timing.
2: Hirtelen eljött az a Kairos pillanat, a kijelölt pillanat, Isten ablaka megnyílt egy irányra.
1: Alan calls me up to say, can you come over for some tea?
2: Alan felhívott, azt mondta, gyere át egy teára.
1: And he tells me about this church that I've been aware of for many years, 10 years.
2: és beszélt nekem egy gyülekezetről, amiről egyébként már 10 éve tudtam.
1: And he says this would be a situation I really would like you to go and see what the Lord says.
2: És azt mondta nekem, hogy hát van itt egy adott helyzet, és szeretném, hogyha te oda mennél ebbe a gyülekezetbe, és megnéznéd, mi a helyzet ott, és meghallanád, mit mond erről az Úr.
1: And I did that.
2: Megtettem.
1: And to shorten the story.
2: Hogy röviden mondjam el a történetet.
1: 2 months later.
2: Két hónappal később.
1: After living in Texas for 15 years. After living in Texas for 15 years.
2: Miután 15 éve éltem már Texasban.
1: 2 years later. Two months later.
2: Tehát két hónappal ezután a beszélgetés után.
1: I was now living in Florida.
2: Már Floridában laktam.
1: That's how fast that happened.
2: Ennyire gyorsan történt.
1: Amen. But sometimes we are not prepared for those kind of very, very fast maneuvers.
2: Néha nem vagyunk felkészülve az ilyen nagyon gyors váltásokra, mozdulatokra.
1: God doesn't prepare us ahead of time for change.
2: Hogyha Isten időben nem készít fel minket a változásra.
1: And sometimes he makes things uncomfortable for us to get our attention.
2: És néha Isten kellemetlenné, kényelmetlenné teszi a helyzetünket ahhoz, hogy felkészítse minket erre.
1: Now the danger of what I just said, the caution.
2: Tehát ennek az a veszélye, arra kell vigyázni ebben a változatban.
1: Is be careful that you don't interpret all resistance and tough times as this is God's resistance or I'm not in his will.
2: Vigyáznunk kell arra, hogy minden ilyen ellenségességgel vagy nehézségekkel, ellenállással teli időszakot, ne minden kemény időt ne értelmezzünk úgy, hogy most ez Istennek az ellenállása, mert valamire fel akar készíteni.
1: Nothing could be further from the truth.
2: Semmi nem lehetne távolabb az igazságtól, mint ez.
1: We will go through many tough, challenging times, and we'll be right in the center of God's will.
2: Nagyon sok kemény és kihívást jelentő időszakon mentünk úgy át, hogy közben Isten akaratának a közepében voltunk.
1: Right?
2: Így van. Amen?
1: So let's just look at that, and again, I don't have time to develop all of these thoroughly, so I will just quickly go through them.
2: Tehát most akkor nézzük meg ezeket, tehát nincs időm arra, hogy mindegyiket részletezzem, csak gyorsan végig megyünk ezeken.
1: The next one that I've listed is the desires of the heart.
2: A következő, amit felsoroltam, az a szívnek a vágyai.
1: In Psalms 37, verse 4.
2: A 37. Zsoltár 4. versében.
1: If we delight ourselves in the Lord.
2: Azt mondja, hogy ha te az Úrban gyönyörködsz.
1: He will give us the desires of the heart.
2: Akkor megadja neked szíved kéréseit.
1: And these are requests or petitions or desires is the Greek word.
2: És akkor a te kéréseidet, vágyaidat, amit szeretnél, azokat ő feljegyzi.
1: And so these are desires that God puts in our heart, and then he delights to fulfill them.
2: Ezek azok a vágyak, amiket Isten helyez el a szívünkbe, és akkor nagy gyönyörűséggel telik abban, hogy ezeket meg is adja nekünk.
1: And there's a big difference between our needs and our desires.
2: Nagy a különbség a szükségeink és a vágyaink között.
1: God promises to meet all of our needs according to his riches and glory.
2: Isten azt ígérte meg, hogy minden szükségünket betölti az ő gazdagsága szerint dicsőségben.
1: But he does not promise to meet all of our desires.
2: De azt nem ígérte meg, hogy minden vágyunkat is ki fogja elégíteni.
1: That is very conditional.
2: Ennek ugyanis komoly feltételei vannak.
1: And it requires us delighting in the Lord. It requires us delighting in the Lord.
2: És ez az a követelmény ehhez, hogy az Úrban gyönyörködjünk.
1: And living in the secret place, like Franz has been emphasizing.
2: És annak a belső kamrának az emberei legyünk, amit Franz annyira hangsúlyozott.
1: Next, I'll mention dreams.
2: A következő az az álmok területe.
1: And it's amazing how many examples from Genesis throughout the Old and New Testament of God speaking in dreams.
2: Egészen megdöbbentő, hogy az egy Mózestől kezdve egész végig az Új Szövetségben milyen sokszor beszél Isten az embereihez álmokon keresztül.
1: God even speaks to the pagan emperor, Nebuchadnezzar, and the Egyptian pharaoh through dreams.
2: Isten még Nabukodonozorhoz, ugye a teljesen pogány uralkodóhoz és a fáraóhoz is szólt álmokon keresztül.
1: He speaks to young Joseph through dreams.
2: A fiatal Józsefhez álomban szólt.
1: He speaks to Joseph, husband of Mary, in the New Testament through a dream.
2: Józsefhez, Mária feleség, Mária férjéhez az Új Szövetségben szintén álomban szól.
1: Just one quick principle and we move on concerning dreams.
2: Csak egy gyors alapelvet mondok el az álmokkal kapcsolatban, aztán megyünk gyorsan tovább.
1: Especially for our pastoral counselors, and if someone has a dream,
2: a pásztori tanácsadók szokták, gondolok mondani, hogy valakinek álma van.
1: It's important that they explain what the symbology it means to the person who had the dream, not to the rest of us. Okay? In other
2: God
1: words, in the interpretation of the dream, what does the things
2: Igen.
1: In the dream mean to you.
2: Igen, tehát az a lényeg egy álom értelmezésekor, hogy mit jelentett, milyen értelmezést von le ebből az álomból az az ember, aki álmodta. Tehát nem azoknak a véleménye számít főként, akik az összes többiek, hanem aki álmodta.
1: If God speaks to you in a dream,
2: hogyha Isten hozzád egy álomban szól,
1: what's in the dream and the symbols in the dream, it depends what it means to you, not to me.
2: Ami az álomban van, és az álomban levő jelképek, mert az a lényeg, hogy neked mit mondanak, nem az, hogy nekem mit mondanak.
1: Unless God gives me a direct revelation, like he did Joseph, in the interpretation of the dream, that's possible.
2: Az persze lehetséges, ahogy Józseffel is előfordult, hogy Isten egy kijelentésben megadta egy másik félnek az álom értelmezését.
1: Generally speaking, that doesn't happen. And someone will come to me, this is the dream that God gave me.
2: De általánosságban véve nem így működik. Tehát nekem valaki odajön hozzám, hogy álmodtam valamit.
1: And I quickly realize, you know, I'm not Joseph.
2: És akkor én hamar rájövök, hogy én nem vagyok József.
1: I have no idea.
2: Fogalmam nincs, mit jelent az álma.
1: And so I want to be careful that I don't start saying, well, I think this is what this means, you know, out of my filters, out of my logic.
2: Tehát nagyon fontos, hogy vigyázzak arra, hogy ne kezdjem el a saját logikám és a saját szűrőim segítségével elkezdeni mondani, hogy én szerintem mit jelent az ő álma.
1: Like prophetic words, let the Holy Spirit interpret what he means.
2: Ahogy a proféciák esetében is engedjük, hogy a Szent Szellem értelmezze azt, amit mondott.
1: And though a curiosity, how many people in this room does God fairly frequently speak to you, reveal things to you in dreams?
2: Csak kíváncsiságból kérdezem, hogy ebben a teremben hány olyan ember van, aki ez Isten viszonylag gyakran szól álmokban?
1: See? There you go. Look around. Keep your hands raised.
2: Hagyjátok a kezeteket felemelve, hogy lássam.
1: It's absolutely biblical.
2: Ez teljesen bibliai.
1: But I wouldn't say it's everyone.
2: De
1: it's not everyone.
2: De nem mindenki álmodik, nem mindenki ezt szól így Isten.
1: Last a few weeks ago I was ministering, I was in a house church ministering.
2: Néhány héttel ezelőtt szolgáltam egy ilyen házi gyülekezetben.
1: And I made a mention that God doesn't speak usually to most people in dreams, but he does some to some.
2: És ott is megemlítettem, hogy Isten néha egyes emberekhez szól álmokban, nem mindenkihez és nem általában.
1: And this man said, I need to share my testimony. I said, okay, share it.
2: És akkor felemelte egy ember a kezét, hogy neki van egy bizonyság, amit el szeretne mondani.
1: I didn't know God, I was in a Catholic church and never knew God.
2: Mondtam, hogy mondja nyugodtan, és akkor elmondta, hogy ő soha nem ismerte korábban Istent, egy katolikus templomban járt, de nem ismerte Istent.
1: And God started to show me, reveal himself to me in dreams. I started having dreams about God.
2: És azt mondja, hogy Isten elkezdte magát kijelenteni nekem álmokban, kezdtem Istennel álmodni.
1: And he said, and then I'd wake up out of my dream and I would look at my alarm clock.
2: És akkor azt mondja, hogy fölébredtem egy ilyen álomból, és akkor ránéztem a vekkerórára.
1: And the time was 3:16.
2: És 3:16 volt rajta.
1: And the next night I had a dream again.
2: És a következő éjszaka megint álmodtam.
1: And I woke up again.
2: Megint fölébredtem.
1: And I looked at my alarm clock.
2: Ránéztem a vekkerre.
1: And it was 3:16 in the morning.
2: És megint hajnali 3:16 volt.
1: And the third night he has a dream.
2: És harmadik éjszaka is álmodott.
1: He wakes up.
2: Felébred.
1: 3:16.
2: 3:16.
1: So he gets up and he finds a Bible.
2: Úgyhogy fölkelt, keresett egy Bibliát.
1: He doesn't know what it even's in it.
2: Azt sem tudta, hogy mi van benne.
1: Doesn't know what's what.
2: Azt sem tudta, micsoda benne.
1: Doesn't even know there's an Old Testament and New Testament.
2: Annyit tudott, hogy van Ószövetség meg Újszövetség.
1: And he opens it up to John 3:16.
2: És kinyitotta a Bibliát, és ott nyílt ki a János 3:16-nál.
1: And he reads it.
2: Elolvasta.
1: And gives his heart to God.
2: És odaadta a szívét Istennek.
1: Yeah? I just heard that a couple weeks ago.
2: Ez pár héttel ezelőtt hallottam.
1: So God can speak through dreams and does speak through dreams.
2: Tehát Isten szólhat és szól is álmokon keresztül az emberekhez.
1: Next, visions.
2: A következő a látomások.
1: Many
2: látások.
1: Examples of this.
2: Vannak erre jó példák, sok példa van rá.
1: In Acts 16 we see Paul getting a vision.
2: Az Apcsel 16-ban azt látjuk, hogy Pál kap egy látomást.
1: In this vision, a man from Macedonia is speaking to him.
2: Ebben a látásban egy macedón férfi szólt hozzá, beszélt vele.
1: Saying, come to Macedonia.
2: Azt mondta, gyere át Macedóniába.
1: And Paul was actually going somewhere else. He wasn't going to Macedonia.
2: Pál egyébként akkor éppen nem Macedónia felé tartott, hanem valahova máshova.
1: And so Paul obeyed the vision and then went into Macedonia.
2: És akkor Pál engedelmeskedett a látásnak és elment Macedóniába.
1: Okay. Another wonderful example is Peter's one day up on top of the roof, probably on a hot day.
2: Ez egy másik jó példa erre a dologra az, amikor Péter egyszer ott volt ugye a háztetőn.
1: And you know the story? God gives him a vision, open vision.
2: És Isten adott neki egy nyílt látomást, emlékeztek erre a történetre?
1: And his blanket drops from heaven.
2: Amikor a mennyből leereszkedik egy ilyen lepedő.
1: Full of unclean animals Jewish animals.
2: És tele volt olyan állatokkal, amelyek a zsidó vallás szerint tisztátalanok voltak.
1: And you know the story. God commands them to eat.
2: Ismeritek ugye a történetet, Isten megparancsolta neki, hogy egyen.
1: And this vision prepares Peter for the next step of obedience.
2: És ez a látomás készítette fel Pétert a következő engedelmességi lépésére.
1: Because he would not have heard or obeyed the voice of the Holy Spirit had he not had this vision.
2: Mert nem engedelmeskedett volna a Szent Szellem hangjának akkor, hogyha ezt a látást nem látta volna.
1: So when the men from Cornelius's house come and knock looking for him.
2: Tehát amikor a Cornelius házából érkező férfiúk, ott férfiak ott ugye kopognak az ajtaján.
1: Come Peter, you must come into the house of my Gentile master to come visit.
2: És hívják, hogy Péter, légy szíves, gyere el a mi pogány gazdánknak a házába.
1: Peter without the vision would have said there's absolutely no way I can do that.
2: A látomás nélkül Péter azt mondta volna, hogy semmi esetre sem lehetséges, hogy én oda menjek.
1: But because of the vision his heart was prepared to hear God and obey God in the next step.
2: De a látomás felkészítette őt arra, hogy meghallja Isten hangját és engedelmeskedjen is neki.
1: How many people in here have had a vision of some sort?
2: Hanyan vannak itt, akiknek már volt látásuk, valamilyen fajta látásuk?
1: Yeah, please keep your hands raised. I want everyone to look around.
2: Hagyj nézzek körül, so tartsátok a kezeteket felemelve.
1: That this is not uncommon.
2: Látszik, hogy egyáltalán nem ritka ez a jelenség.
1: Next, God speaks through nature.
2: A következő, Isten a természeten keresztül, a természet által is szól hozzánk.
1: Romans in chapter 1, verses 19 through 20.
2: A Róma 1-nek a 19-20. Verse.
1: We see that God says, I have revealed myself through my creation. Even the Godhead and my power are revealed by my creation.
2: Ezekben a versekben azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy ő a teremtett világon keresztül is kijelenti magát, az ő erejét, az ő valóságát.
1: And that is a very, very powerful source of godly inspiration and insight is God's creation.
2: Istennek a teremtett világa nagyon erőteljes forrás arra, hogy abban isteni inspirációt, sugallatot merítsünk, meglássuk őt ebben.
1: In fact, Jesus drew most of his parables and his teaching of the kingdom from nature around him.
2: Igazából Jézus az ő legtöbb példázatát és a királyságról szóló legtöbb tanításának az ábráit az őt körülvevő természeti világnak az eseteiből vette.
1: And so from a large extent, the realities of the spirit realm are revealed in God's natural creation.
2: Tehát a szellemi világnak a valóságai nagyon nagy mértékben kijelentetnek a fizikai teremtett világban.
1: And what led me and brought me to the Lord.
2: És a nagy mértékben nagy erős tényező volt az én Úrhoz való fordulásomban.
1: I went to a secular public school.
2: Az, hogy egy világi iskolába jártam, középiskolába.
1: 10th grade biology.
2: Tehát tizedik és biológiát tanultam.
1: 11th grade chemistry.
2: És a 11-ben a kémiát, amit
1: tanultam,
2: és a 12-ben pedig fizikát.
1: And I was searching for God.
2: És Istent kerestem.
1: I didn't know who he was, or what he was.
2: Nem tudtam, ő kicsoda vagy micsoda.
1: But I knew there was a God.
2: De tudtam, hogy van.
1: Right? And so God reveals himself through nature.
2: Tehát Isten kijelenti magát a természeten keresztül.
1: So that Paul says, all men are without excuse.
2: Tehát Pál azt mondja, hogy egyetlen embernek sincs mentsége.
1: And I would love to spend a week talking just about that. That's just one of my passion areas.
2: Nagyon szeretnék egy hétig csak erről a dologról beszélni, mert ez az egyik dolog, amit szenvedélyesen szeretek.
1: Next example is casting lots. I'll throw this one in because it's so interesting.
2: A következő vezetési mód az a sorshúzás, ez egy eléggé érdekes tétel.
1: As we know, one of the 12 disciples killed himself and he was out of the picture.
2: Jól tudjuk, hogy Jézusnak a 12 tanítványából az egyik öngyilkosság által kikerült a képből.
1: And so in Acts chapter 1 we see the story of how the disciples in the early church is dealing with replacing him.
2: És akkor azt látjuk az Apcsel 1-ben, hogy az első apostolok, illetve az első gyülekezet hogyan küzdik azzal a problémával, hogy találjon egy helyettest ennek a tanítványnak.
1: I read this the first time, I couldn't believe what I was reading.
2: Emlékszem, amikor ezt először olvastam, nem hittem a szememnek.
1: God is going to replace the 12th apostle. God is going to replace the 12th. They're going to replace the 12th apostle.
2: Tehát Isten be fog tenni egy másik 12. apostolt a csapatba.
1: And they're going to throw dice.
2: Mégpedig úgy, hogy sorsot vetnek, eldobnak egy kockát.
1: To see who God would confirm.
2: Kockát vetnek és ezzel akarják megerősíteni az isteni döntést.
1: Think about that. That is amazing.
2: És ezt is tették, megdöbbentő.
1: And I think there's an important message there.
2: És ebben van egy fontos üzenet.
1: So this is just my my insight or my revelation on my insight on this.
2: Lehet, hogy ez csak az én véleményem erről az én általam kapott kijelentés, én így látom ezt.
1: When it can go, something goes either when we're in the fork of the road decisions in life.
2: Amikor az életben elindulunk, elérkezünk ilyen útelágazásokhoz, ahol több felé mehetnénk.
1: Sometimes we can go either way. God will bless it either way.
2: Néha választhatjuk bármelyik utat a néhány közül, Isten mindegyiken megáld minket.
1: Sometimes there is a very clear highway and there's no other way. Many times there's a fork in the road.
2: Sokszor előfordul, hogy Isten kijelöl egy adott főútvonalat, amin haladnunk kell, de az is előfordul többször, hogy több úton elindulhatunk, és bármelyik jó.
1: Both of these men happen to have the same qualifications.
2: A 12. apostoli helyre jelölt mind a két férfiúnak ugyanazok voltak a minősítései.
1: They're both going to be used, both had been with Jesus from the beginning.
2: Mind a ketten kezdettől.
1: 12th apostle, God is going to replace the 12th, they're going to replace the 12th apostle.
2: Tehát Isten be fog tenni egy másik 12. apostolt a csapatba.
1: And they're going to throw dice.
2: Mégpedig úgy, hogy sorsot vetnek, eldobnak egy kockát.
1: To see who God would confirm.
2: Kockát vetnek, és ezzel akarják megerősíteni az isteni döntést.
1: Think about that. That is amazing.
2: És ezt is tették, megdöbbentő.
1: And I think there's an important message there.
2: És ebben van egy fontos üzenet.
1: So this is just my insight or my revelation on my insight on this.
2: Lehet, hogy ez csak az én véleményem erről az én általam kapott kijelentés, én így látom ezt.
1: When it can go, something goes either when we're in the fork of the road decisions in life.
2: Amikor az életben elindulunk, elérkezünk ilyen útelágazásokhoz, ahol több felé mehetnénk.
1: Sometimes we can go either way. God will bless it either way.
2: Néha választhatjuk bármelyik utat a néhány közül, Isten mindegyiken megáld minket.
1: Sometimes there is a very clear highway and there's no other way. Many times there's a fork in the road.
2: Sokszor előfordul, hogy Isten kijelöl egy adott főútvonalat, amin haladnunk kell, de az is előfordul többször, hogy több úton elindulhatunk, és bármelyik jó.
1: Both of these men happen to have the same qualifications.
2: A 12. apostoli helyre jelölt mind a két férfiúnak ugyanazok voltak a minősítései.
1: They're both going to be used, both had been with Jesus from the beginning.
2: Mind a ketten kezdődött.

0: il lato maestro.
1: When it can go, something goes either. When we're in the fork of the road decisions in life.
0: Amikor az életben elindulunk, elérkezünk ilyen útelágazásokhoz, ahol több felé mehetnénk.
1: Sometimes we can go either way. God will bless it either way.
0: Néha választhatjuk bármelyik utat a néhány közül, Isten mindegyiken megáld minket.
1: Sometimes there is a very clear highway and there's no other way. Many times there's a fork in the road.
0: Sokszor előfordul, hogy Isten kijelöl egy adott főútvonalat, amin haladnunk kell, de az is előfordul többször, hogy több úton elindulhatunk, és bármelyik jó.
1: Both of these men happen to have the same qualifications.
0: A 12. apostoli helyre jelölt mind a két férfiúnak ugyanazok voltak a minősítései.
1: They're both going to be used, both had been with Jesus from the beginning.
0: Mind a ketten kezdettől együtt jártak Jézussal.
1: Neither of them are going to be used to write any of the New Testament epistles and Bible.
0: Egyikük sem lett írója az új szövetségi Szentírás egyik könyvének sem.
1: And the Holy Spirit says, you know, either one will do the job just fine.
0: És akkor a Szent Szellem azt mondta, hogy végül is ezt a feladatot bármelyik elvégezheti, nekem mindegy.
1: And I think that speaks to us. Many times we get so anxious about things.
0: Tehát Isten így is szólhat hozzánk, és megmutatja, hogy néha túlzottan aggódunk bizonyos dolgok miatt.
1: Where sometimes we can go either way. Take this job or take this job.
0: Tehát túl nagy ügyet csinálunk belőle. Sokszor pedig elindulhatunk több út közül bármelyiken. Azaz, vagy ez a munkahely, vagy ez a munkahely.
1: And it doesn't hinder God's ultimate purposes.
0: Mert Isten végső velünk kapcsolatos célját egyik irány sem akadályozza.
1: That makes sense?
0: Érthető?
1: Now, again, let me caution that by saying sometimes there is a very clear road.
0: Tehát ebben ugye az a figyelmeztetés ebben a tételben, hogy van, amikor nagyon egyértelmű, hogy melyik úton kell menni.
1: And let me tell you what I have seen over the years of ministry.
0: Elmondom nektek, hogy én a több éves szolgálat alatt mit láttam meg.
1: If we're looking at a major highway, I'm going from Autobahn E1 to Autobahn E5.
0: Hogyha mondjuk az E1-es autópályáról az E5-ösre akarok rámenni, tehát egy nagyon határozott főútvonalat tartok a szemem előtt.
1: Right? Normally, if we are navigating and we miss our exit.
0: Általában, ahogy ugye megyünk az úton, és hogyha nem a jó kijárattól jövünk ki.
1: The GPS says, recalculating.
0: Akkor azt mondja a GPS, hogy újra tervezés.
1: And it suddenly plots a new course.
0: És akkor kitalál egy új útvonalat ugyanoda.
1: And we move on.
0: És akkor ha azon megyünk, úgyis oda, ugyanoda lyukadunk ki.
1: Many things in life are like that.
0: Az életben nagyon sok dolog így van.
1: But every once in a while that's not the case.
0: De időnként előfordul, hogy nem ez a helyzet.
1: And if we miss that major road,
0: és hogyha azt a fő leágazást elszalasztjuk,
1: it says, turn around.
0: Akkor azt mondja a GPS, fordulj vissza.
1: And then it says, turn around.
0: Azt mondja, fordulj vissza, megyek right? tovább.
1: And then it says, turn around.
0: Aztán megint mondja, még megyek egy ideig, fordulj vissza.
1: And if we keep ignoring it, turn around.
0: És hogyha folyamatosan nem veszük figyelembe ezt a fordulj vissza utasítást.
1: Finally, at some point, it recalculates.
0: Végül csak eljön előbb-utóbb a pillanat, hogy újra tervez.
1: And it reroutes you. And it reroutes you. It puts you on a new route.
0: Újra tervez, és akkor újra elirányít máshogyan.
1: And then it recalculates your arrival time.
0: És akkor átszámolja azt is, hogy mikor fogsz oda megérkezni.
1: Right? And now you realize that you've just lost 2 years.
0: És akkor egyszer csak rájössz, hogy elvesztegettél 2 évet.
1: And I look back over many years of pastoral ministry and seeing major people making major errors.
0: Tehát most, hogy visszatekintek sok éves pásztori szolgálatra, azt látom, hogy emberek jelentős hibákat követnek el.
1: They separated and got out of the Air Force when it really wasn't God's timing or will. They separated or they left the Air Force.
0: Igen, tehát például volt, aki elhagyta a légierőt, tehát kilépett a légierőből egy olyan pillanatban, amikor az nem Isten időzítése.
1: Or they make a big job change and it wasn't God's will.
0: Vagy egy jelentős munkaváltást követnek el, ami nem Isteni karata volt időzítése.
1: And as I've maintained relationship over the years with these people.
0: És ahogy sok éven keresztül kapcsolatban voltam ilyen emberekkel.
1: I realized that, praise God, what was his perfect will when we step out of his plan A into plan B, not his perfect will.
0: Dicsőség az Úrnak azért, hogy amikor kilépünk az ő tökéletes akaratából, és sem az A tervnek, sem a B tervnek nem felelünk meg.
1: He doesn't leave us there forever.
0: Isten ettől még mindörökre nem hagy el minket.
1: He reroutes us the best he can.
0: Hanem a lehető legjobb módon, ahogyan csak képessége van rá, meg lehetősége, visszanavigál minket a megfelelő útra.
1: But normally it's about 2 years that are lost.
0: De általában körülbelül 2 évet vesztegetnek el ezzel emberek.
1: I don't have a scripture on that.
0: Nem találtam erről Biblia verset.
1: It's just been my pastoral experience of watching how these things work.
0: Ez az én pásztori tapasztalatomból jön, ahogy néztem, hogy hogyan működnek a dolgok az emberek életében.
1: Amen. And if you make a real

0: really bad, big decision bad.
1: És hogyha valóban hozol egy nagyon-nagyon-nagyon rossz döntést,
0: like marry the wrong person,
1: például nem azzal házasodsz össze, akivel kéne,
0: it's gonna be more than 2 years, baby.
1: Akkor, barátom, több mint 2 év lesz, amit elvesztegetsz.
0: So, this is how these things sometimes play out.
1: Tehát néha így alakulnak a dolgok.
0: In casting lots, I really believe that sometimes in the fork of the road, with confirmation, inner witness, conscience, the peace of God, all the other things we talked about, okay, we can go either way.
1: Én azt gondolom, hogy ez a sorshúzás vagy kockavetés helyzet olyankor fordulhat elő, amikor többféle útvonalra ráléphetünk, és az irányítási rendszer más tételeivel, mint belső békesség, meg belső bizonyságtétel, meg a lelkiismeretünk, vagy a tudatunk szava, vagy bármi egyéb tényező valamerre irányít, akkor arra megyünk.
0: There really is a lot more Hungarian words to English.
1: Ja, tehát hogyha egyik sem jelez különösebbet egyik műhold sem, akkor mindegy, hogy merre megyünk.
0: Amen.
1: We've got it.
0: Okay, very quickly. Next, angels.
1: Tehát a következő az az angyalok, nagyon gyorsan.
0: An angel brings the word of the Lord to Zacharias in the New Testament.
1: Az Új Szövetségben egy angyal vitt üzenetet Zakariásnak.
0: An angel brings the word of the Lord to Mary.
1: Máriának is az Úr szavát egy angyal vitte el.
0: We see Jesus in the Garden of Gethsemane, and the angels have been sent to minister to him.
1: Láttuk, hogy Getsemáné kertjében Isten angyalokat küldött arra, hogy Jézusnak szolgáljanak.
0: So Jesus is not just communing with the Father, but he was also in constant communication with angelic messengers.
1: Tehát Jézus sem csak az Atyával kommunikált egész életében, hanem nagyon gyakran kommunikált hírnök angyalokkal is.
0: We see an angel that comes and releases Peter from prison.
1: Láttuk, hogy egy angyal szabadította ki Pétert a börtönből.
0: And I think, Franz, you said like you found maybe 100 mentions of angels in the New Testament.
1: Azt gondolom, Franz mondta, hogy az Új Szövetségben az angyalokról körülbelül 100 utalás, vagy 100 angyali találkozást talált.
0: We could actually do an entire module weekend just on angels.
1: Igazából egy egész modult tarthatnánk az angyalokról.
0: Next, God can speak audibly, out loud.
1: Isten szólhat hangosan, tehát füllel hallható hangon.
0: Luke in chapter 3 verse 22.
1: Lukács 3:22-ben például.
0: Jesus is baptized.
1: Amikor Jézus bemerítkezik.
0: The Holy Spirit descends bodily in the form of a dove.
1: Szent Szellem leszáll egy fizikai testben, mint egy angyal.
0: And God speaks from heaven and says, "This is my beloved son."
1: És Isten megszólal, az Atya megszólal a mennyből, ez az én szeretett fiam, akikben gyönyörködöm.
0: Could you imagine that? That's amazing.
1: El tudjátok ezt képzelni? Elképesztő lehetett.
0: What's even more amazing is that half the people didn't hear that.
1: Az a még megdöbbentőbb ebben, hogy az a rengeteg ember, aki ott volt, az nem hallotta ezt.
0: Those that were tuned in, those that had a signal lock,
1: azok az emberek, akiknek a GPS-ük föl volt hangolva,
0: heard God speak out loud.
1: Azok hallották, hogy Isten hangosan beszél.
0: Those that didn't have a signal lock,
1: akik nem voltak rácsatlakozva a műholdra,
0: just heard thunder.
1: Azok csak az égzengést hallották.
0: Interesting story.
1: Érdekes történet.
0: We see that God can speak to us in person.
1: Látjuk, hogy Isten embereken keresztül is.
0: Christ can speak to us in person.
1: Vagy hogy Krisztus személyesen is tud hozzánk szólni.
0: See examples in the Old Testament with Abraham and Moses.
1: Az Ószövetségben is látunk erre, például Ábrahámnak is megjelent Krisztus, mint ő maga.
0: We see Paul get a personal encounter with Jesus.
1: Tudjuk, hogy Jézus is személyesen találkozott Jézussal a Damaszkuszi úton.
0: John.
1: Pál találkozott Jézussal, igen.
0: John gets a personal visit from Jesus on the Isle of Patmos.
1: Jánost is meglátogatta személyesen Jézus Patmos szigetén.
0: And I say that to say there are other great men who have. Kenneth Hagin has had a Yong Yi Cho in Korea.
1: És a jelen korunkban is sok jelentős keresztény vezető, Kenneth Hagin, Yong Yi Cho Koreából.
0: Charles Finney, the great American evangelist.
1: Charles Finney, a nagy amerikai evangelista.
0: And there are many examples of men who have actually had a personal visitation of Christ.
1: És sok egyéb ember is van, akit Jézus Krisztus személyesen meglátogatott.
0: How many people in this room have had a personal visitation from
1: ebben
0: Christ?
1: Ebben a teremben van-e olyan, akit meglátogatott már Krisztus személyesen?
0: Okay, two. Anyone else? Don't be shy.
1: Van-e még? Ne féljetek.
0: We have one over here, three.
1: Egy ott, három.
0: Okay, so I'm showing you scripture here, logos, to show you that don't think this crazy.
1: Tehát a logosból most megerősítelek titeket abban, hogy ne gondoljátok, hogy ez veletek megtörtént, akkor megőrültetek.
0: Now we need to be careful. Here's the Paul says in Galatians.
1: Tehát ezzel is vigyázni kell, ugye, mert Pál azt mondja a Galata levélben.
0: He says that even if an angel appears to you and preaches a different gospel to you.
1: Azt mondja, hogy még ha egy angyal is jelenik meg nektek és egy más evangéliumot hirdet.
0: Let him be accursed, reject it.
1: Legyen elutasítva, legyen átkozott.
0: Because even the devil can appear as an angel of light.
1: Mert az ördög is meg tud jelenni, mint világosság angyala.
0: Okay? God can speak to unbelievers.
1: Isten hitetleneken keresztül is tud hozzánk szólni.
0: Do you believe that?
1: Elhiszitek?
0: Oh, many examples.
1: Nagyon sok példa van erre.
0: And what really amazed me when I was reading the Old Testament, what really amazed me when I was reading the Old Testament.
1: Tehát nagyon megdöbbenek azon, amikor olvasom az Ószövetséget.
0: And I would read how Elijah or Elisha would go to Syria or one of the pagan kings to anoint them.
1: És azt látom, hogy Illéssel, Elizeussal is megtörtént, hogy elmentek Szíriába, elmentek pogán királyokat felkenni.
0: It's like, what is he doing?
1: És azon gondolkodom, mit csinál itt ez a proféta?
0: It just goes to show you, God is the God of all the world.
1: Igazából azt csinálják, hogy megmutatják, hogy Isten az egész világnak az Istene.
0: Can God speak to unbelievers? You bet he can.
1: Isten tud hitetleneken átszólni, és természetesen tud.
0: John chapter 11, verse 50.
1: A János 11:50-ben.
0: Caiaphas, the wicked high priest.
1: Caiaphas, a gonosz főpap.
0: Says to the Sanhedrin, says it is better that one should die, that a whole nation should be saved.
1: Azt mondja a Sanhedrinnek, hogy jobb, hogy egy ember halljon meg az egész nép megmentéséért.
0: And here is noted, John notes here that this is a prophecy of God. God was prophesying through the high priest.
1: És János itt meg is jelzi, pontosan tudja, hogy ez Isten proféciája volt, ami a főpapon keresztül hangzott el.
0: So this wicked high priest who didn't know God, God is still prophesying through his office.
1: Ez a nagyon gonosz főpap, aki nem is ismerte Istent, azért, mert abban a hivatalban volt, amiben Istennek a proféciáját el tudta mondani.
0: God can speak through children.
1: Isten gyerekeken keresztül is tud szólni.
0: Matthew 21 through the mouth of babes,
1: A Máté 21 szerint Isten az ő dicséretét a cseszopók szájából kapja meg.
0: Now, let me transition into my final portion or section.
1: Akkor most jön az utolsó szakasz a tanításomnak.
0: And let me just give you some overall power principles of God's guidance system.
1: Hadd mondjam el nektek Isten vezetési rendszerének egy nagyon erőteljes alapelvét, összefoglaló alapelvét.
0: Okay? Principle number one.
1: Első.
0: Stick with the last word or direction you received until you receive new direction.
1: Tarts ki az utolsó útmutatás mellett, parancs mellett, addig, amíg új útmutatást nem kapsz.
0: Right? As I emphasized last night,
1: ahogy tegnap este hangsúlyoztam,
0: most of life is we're on a major autobahn, most of our life, that's where we're going to be spending most of our time.
1: Ugye az életünknek a nagy részét jelentős autópályákon töltjük el.
0: And God's word is a light unto our path.
1: És Istennek a beszéd az ösvényünk világossága.
0: Only a few steps at a time, he gives us no more revelation than that.
1: Egyszerre csak a következő néhány lépést világítja meg, annál több kinyilatkoztatást nem ad.
0: To keep us dependent on him in a walk of faith.
1: Azért, hogy megtartson minket az őrtőle való függésben és a hitben járásban.
0: So life generally in that regard it's just about being faithful in the little things, faithful in the natural things, faithful in serving.
1: Tehát az életnek a nagy része emiatt abban telik el, hogy hűségesek vagyunk a kis dolgokban, hűségesek vagyunk az éppen előttünk álló feladatokban.
0: Most of the time Christianity is largely all about being a good dad and a good mom.
1: A kereszténység életünknek a nagy része azzal telik el, hogy jó anyák vagyunk, jó apák vagyunk.
0: And a faithful employee.
1: Hűséges alkalmazottak.
0: And a super great boss.
1: És teljesen fantasztikus főnökök.
0: Being faithful whatever it is that God puts in our hands to the glory of God.
1: Hűségesek vagyunk mindazon, amit Isten a kezünk ügyébe helyez, hogy dicsőséget hozzunk Istennek.
0: That's 90% of the Christian walk.
1: Ez a keresztény életünk 90%-a.
0: Now, when it comes time for major transitions, it gets really exciting.
1: Na akkor kezd igazán izgalmassá válni a helyzet, amikor jelentős fordulópontokhoz érkezünk.
0: And that's where God's guidance system really comes in to navigate us through changes.
1: És ilyenkor kapcsol be Istennek ez az irányítási rendszere, hogy elkanyarítson minket, irányítson minket a következő útvonalra.
0: So as I said last night, when we're on an autobahn and we're traveling 500 kilometers,
1: ahogy tegnap este is mondtam, amikor egy autópályán vagyunk, és azon 500
0: kilométerrel
1: haladnunk a következő kanyar előtt,
0: don't expect to hear a lot from God.
1: Akkor ne számítsatok arra, ne várjátok el, hogy Isten túl gyakran fog szólni.
0: Because he's simply saying, follow the word I've given you. You don't need another word, just follow the word I've given you.
1: Mert akkor egyszerűen csak azt mondaná, hogy menj tovább abba az irányba, amerre most mész, már megmondtam neked erről, hogy amit akartam mondani, csak kövesd ezt az utat.
0: In about 480 kilometers you'll hear from me again, because it'll be time.
1: És akkor 480 kilométer után fogsz először hallani Istentől valami újat, mert akkor közeledik a lekanyarodás ideje.
0: Jesus comes up out of the waters of baptism and he's anointed with the Holy Spirit.
1: Jézus kijött a bemerítkezés vizéből, felkelte őt a Szent Szellem.
0: The heavens open, as I said, and the Father says, "This is my beloved Son."
1: És akkor megnyílik a menny, hogy már mondtam, és az Atya megszólal, hogy ez az én szeretett fiam.
0: Would anyone argue that that was a word from God?
1: Senki sem vitatja, hogy ez Istennek a szava volt.
0: If there was ever an example of a réma word, that was a réma word.
1: Ez egy nagyon jó példa a rémára, ez is egy réma volt.
0: Jesus then is immediately led into the wilderness to be tempted by the devil.
1: És utána Jézust azonnal a Szent Szellem kivezeti a pusztába, és ott megkísérti őt az ördög.
0: And the devil comes against him.
1: És akkor megtámadja őt az ördög.
0: If you are the Son of God.
1: Ha Isten fia vagy.
0: And the whole temptation was a series of challenging his sonship.
1: Tehát az első nagy kísértés az volt, hogy megkérdőjelezte az ő fiúságát.
0: If you were really the Son of God, you would do this, you would do that, you would demonstrate that.
1: Hogyha valóban Isten fia vagy, akkor tedd azt, mutasd be ezt.
0: Because you really are not the Son of God.
1: Mert igazából te nem is vagy Isten fia.
0: So Jesus had to hold on to the last word he got. You are my beloved son.
1: Tehát Jézusnak ragaszkodnia kellett, kapaszkodnia kellett az utolsó kijelentésbe, amit kapott, ami az volt, hogy te vagy az én szerelmes fiam.
0: And who I am well pleased.
1: Akiben én gyönyörködöm.
0: So as he holds on to the last word he got, he is able to fight the battle of faith through the enemy's assault.
1: Tehát akkor tudja a hit harcát megvívni az ellenség támadásával szemben, amikor ragaszkodik a legutóbb kapott kijelentéshez.
0: Amen. Remember, the armor of God, sword of the Spirit is what?
1: Ne felejtsétek, Isten fegyverzetében a szellemkardja micsoda?
0: The réma of God.
1: Isten rémája, így van.
0: Right? I've talked with many of you the last two days.
1: Nagyon sok mindent tanítottunk az elmúlt pár napban nektek.
0: And there's no one in this room that's not struggling in some area, being challenged by the devil.
1: Nincs olyan ember ebben a teremben, aki nem küzdködne valamelyik területen, akit nem kérdőjelezne meg az ördög valamilyen témában.
0: You fight the devil with the last word God's given you.
1: És az ördöggel mindig a legutolsó üzenettel kell harcolnotok, amit az Úr adott nektek.
0: And you continue to do so until he gives you a new word.
1: És addig kell ezt tenni, amíg nem.
0: Number two.
1: Amíg nem ad újat az Úr új üzenetet.
0: Number two.
1: Második pont.
0: Don't seek major guidance in the midst of a storm.
1: Ne keress jelentős vezetést a vihar közepette.
0: One day I was in a very difficult situation.
1: Egyszer volt egy napokban egy nehéz helyzet.
0: And I heard the voice of wisdom.
1: Vagy egyszer volt egy nehéz helyzet, és meghallottam a bölcsesség szavát.
0: Remember that? The voice of wisdom? The world calls it common sense.
1: Emlékeztek a bölcsesség hangja, ez a józanész.
0: And the voice of wisdom spoke to me, saying, because I was trying to analyze and understand this situation.
1: És azt mondta a bölcsességnek ez a hangja, hogy próbáld megérteni, elemezni a helyzetet.
0: And the voice of wisdom spoke to me and says, "Don't try to understand confusion, because you'll only become confused."
1: Vagyis, hogy én megpróbáltam elemezni és megérteni a helyzetet, de a bölcsesség hangja azt mondta, hogy ne próbáld ezt kielemezni, megérteni, mert ez egy zűrzavar, és ha a zűrzavart akarod elemezni, akkor csak összekavarodsz.
0: And I've tried never to forget that.
1: És próbálom nem elfelejteni.
0: When you're dealing with confusing demonic situations,
1: amikor ilyen összezavaró démonikus helyzetekben vagyunk,
0: they can't be understood.
1: Ezeket nem lehet megérteni.
0: The devil's the god of confusion.
1: Hiszen az ördög az a zűrzavarnak az istene, hogy
0: confusion can't be understood because it's confusion by definition, it's confusion.
1: És az zűrzavart nem lehet megérteni, mert az zűrzavarnak a természetében van, hogy nem lehet megérteni.
0: It's not logical, it's confusion.
1: Nem logikus, mert zűrös.
0: And so you can't logically understand something that is by definition illogical.
1: Tehát nem lehet logikusan megérteni valamit, ami természetéből fakadóan logikátlan.
0: And so in the midst of the storm is not the time to be really seeking major guidance from God.
1: Tehát Istentől jelentős vezetést keresni nem vihar közepette kell.
0: Because we are at our weakest point, most vulnerable point.
1: Mert akkor vagyunk a leggyengébbek, a legsebezhetőbbek.
0: And that is the time where it's the easiest for the enemy to deceive us, mislead us, misguide us.
1: Ilyenkor tud az ellenség legjobban megtéveszteni minket és rossz irányba terelni.
0: What do you do normally in the midst of a storm?
1: Általában mit kell egy vihar közepette csinálni?
0: The captain says, button down the hatches. Prepare the ship for storm.
2: Anchor?
0: No, tie everything that can be tied down.
1: Igen, tehát mit csináltak ugye az új szövetségben ott a viharban? Right? Azt mondták a tengerészek, hogy mindent le kell kötözni, meg most is azt mondják, tehát le kell rögzíteni mindent, ami a hajó fedélzetén van.
0: So in other words, secure the ship.
1: Tehát más szóval biztosítsuk a hajót, mindent, ami rajta van, legyen biztonságban.
0: Drop the mast to sail.
1: És akkor eresztétek le a vitorlát, húzzátok lefele a vitorlát.
0: Every door is locked and closed and every window is closed.
1: Feltétlenül minden ajtó és minden ablak legyen bezárva.
0: That's what you do in the midst of a storm. Not go out and seek God. This is not the time to go outside in the middle of a hurricane.
1: Tehát viharban ezt kell csinálni, nem azt, hogy hú, keressük Istennek a vezetését, fogom a GPS, kiállok vele a hurikán közepén, és próbálom az ég felé tartani.
0: Paul says in spiritual warfare, in Ephesians 6,
1: Pál azt mondja a szellemi harcról az Efezus 6-ban,
0: having done all to stand, stand therefore.
1: Miután megtettetek mindent azért, hogy megállhassatok, álljatok meg.
0: Sometimes it's all you can do is hold on for your life.
1: Néha csak ezt kell tenni, kapaszkodni, hogy életben maradjatok.
0: Last night Franz was talking about a season that lasted many months in his life, job, ministry.
1: Hát erről beszélt Franz is, amikor a volt egy ilyen munkahelye, és ugye 6 hónapon keresztül csak ragaszkodnia kellett ahhoz az üzenethez, amit kapott.
0: And he was in the middle of a storm. All you can do is hold on for your dear life.
1: Tehát egy vihar közepette csak azt tudod csinálni, hogy kapaszkodsz, és az életedet megtartod.
0: And go find the secret place, the best you can.
1: És a lehető legjobb mértékben, ahogy képes vagy rá, megtaláld a belső kamrát.
0: Okay, next, very quickly. The bigger the risk factor, the more confirmations you should expect.
1: Következő tétel gyorsan, minél nagyobb a kockázat, annál több megerősítést kell elvárnod.
0: If I'm trying to decide whether I want water or apple juice for lunch,
1: tehát, hogyha azt akarom eldönteni, hogy ebédhez vizet igyak vagy almalét,
0: I don't even have to turn this on.
1: Akkor be se kell kapcsolnom a GPS-t.
0: Unless I have high blood sugar. But if not, if it's going to be something major in life, if it's a major decision, that was just for me.
1: I missed the sentence. Ha csak nem magas a vércukorszinten.
0: Major decision in life is going to affect, has high risk.
1: Tehát vannak jelentős döntések, amelyekben nagy kockázati tényező van.
0: I don't want just 2 satellites. I'm probably going to want 4 or 5. I may want the entire. Give me the entire array.
1: Tehát nagy döntésekkor azt szeretném, hogy legyen legalább 2-3 műhold, ami visszajelez nekem, de jobb esetben inkább 4-5, de vannak helyzetek, amikor azt szeretném, hogyha az összes műhold, ami az égen van, visszajelezne.
0: So in many years of pastoral counseling, where people will come to me with very getting godly counsel, which is right.
1: A sok éves pásztori szolgálatom alatt nagyon sok ember jött hozzám oda, hogy Isten szerinti tanácsot kérjen tőlem.
0: And I would ask, almost always ask the question, to assess what's the risk factor.
1: És ilyenkor, mikor oda jönnek, majdnem mindig megkérdezem az illetőket, hogy felmértétek-e, hogy mekkora a kockázat ebben a dologban.
0: Because if the risk is very, very low, don't get so anxious about it, don't be so concerned.
1: Mert hogyha nagyon kevés a kockázati tényező, akkor nem is kell olyan nagy ügyet csinálni belőle, ne aggódj annyira miatta.
0: You probably won't miss it.
1: Valószínűleg nem fogod elrontani.
0: And if you happen to miss it, it will very quickly recalculate and you'll be right back on the road. You won't lose any time.
1: De hogyha mégis rossz irányba mennél, akkor semmi gond, mert a GPS újra tervez és nagyon hamar visszavezet a megfelelő irányba.
0: But if you come to me and say, I'm in love with this young boy.
1: De hogyha mondjuk oda jön hozzám egy lány, hogy szerelmes egy ifjúba.
0: He's not a believer.
1: De ő nem hívő.
0: But I believe that he'll become a believer after we get married.
1: De én hiszem, hogy majd ha elvesz feleségül, utána meg fog térni.
0: That's a high risk factor.
1: Ez egy elég magas kockázati szintű dolog.
0: Is it possible?
1: Lehetséges, hogy így lesz.
0: It's possible.
1: Igen.
0: High risk factor.
1: Nagyon magas a kockázati tényezője.
0: Then I would want all of the guidance signals.
1: És akkor azt szeretném, hogy minden a vezetési rendszer minden jeladója.
0: I would say, have the angels appeared to you?
1: Ott legyen, megkérdezem, megjelent neked angyal ebben az ügyben?
0: Has Jesus himself showed up and spoken to you on this? Give
1: me counsel? Maga Jézus megjelent a szobádban és megmondta neked, hogy ez így helyes?
0: I would probably even cast lots.
1: Valószínűleg nem kockavetéssel próbálkoznék ebben.
0: I would throw everything in.
1: Hanem mindent bedobnék, hogy kijöjjön a végeredmény.
0: But you understand the point.
1: De értitek, mi ebben a lényeg?
0: If it's a big risk, God understands that.
1: Tehát Isten nagyon jól tudja, hogy nagy kockázat van abban az adott dologban.
0: And he will adequately confirm and support the disaster.
1: És ugye ezt tudja, ezért a megfelelő mértékben fogja alátámasztani és megerősíteni, ha valóban azt akarja, amit mi gondolunk.
0: God is not playing games with us.
1: Tehát Isten nem játszadozik velünk.
0: Is that playing hide and seek? Is that playing with us, our emotions?
1: Ő nem játszadozik bújocskát velünk, nem játszik az érzelmeinkkel.
0: He loves us.
1: Szeret minket.
0: And he wants us, listen, he wants us to know his will more than we want to know his will.
1: És ő jobban akarja, hogy tudjuk az ő akaratát, mint amennyire mi akarjuk tudni.
0: Amen?
1: Amen.
0: So he's not hiding his will.
1: Tehát ő nem rejti el az akaratát előlünk.
0: Okay. 5 minutes and I'll close.
1: 5 perc és befejezem.
0: Next one. Test your heart.
1: Következő, vizsgáld meg a szíved.
0: Will you honestly do what God's will is, no matter what the course of action is?
1: Valóban őszintén megtennéd mindazt, megtennél bármit, ami Isten akarata, akármilyen tevi, akármilyen cselekedeteket is van ez maga után.
0: So over the years, as I think back,
1: ahogy visszatekintek az évekre,
0: I will usually ask the question in a counseling session.
1: Többször lelki gondozáskor feltettem ezt a kérdést.
0: And let's say you were considering taking a new job.
1: Tehát is mondom, hogy hát akkor azon gondolkodsz, hogy egy új munkahelyre mész.
0: And I'll test your heart. I'll help you test your heart.
1: Segítek neked, hogy megvizsgáld a szívedet ebben.
0: If the Lord shows you that you are to take this job, will you take it?
1: Hogyha az Úr azt mutatná neked, hogy el kell vállalnod ezt a munkát, elvállalnád?
0: Okay. And you say yes.
1: Igen, persze.
0: And I say okay, now if the Lord says don't take this job.
1: És hogyha az Úr azt mondja,
0: and not take it.
1: Hogyha az Úr azt mondaná, hogy ne menj erre a munkahelyre, megtennéd, hogy nem mész oda?
0: And if I can see they're sincere.
1: És amikor látom, hogy őszinte a szíve a másik.
0: They're at the perfect place to hear God. They're at the place to hear God.
1: Akkor olyan állapotban van, hogy meg tudja hallani Istennek a hangját.
0: Because it's not about, well, this is what I'm going to do, because this is what I really want to do.
1: Tehát nem arról van szó, hogy én ezt szeretném csinálni, és ezért azt akarom, hogy Isten is azt mondja, hogy ezt csináljam.
0: It's a heart that's seeking after God's will.
1: Tehát nem, hogy olyan a szíve neki, hogy valóban Isten akaratát keresi.
0: And such a heart cannot be deceived easily.
1: Ilyen szívet nem könnyű megtéveszteni.
0: Amen? So normally in these situations I would say don't so much seek the direction, seek God.
1: Tehát bárkinek, aki keres, nem azt mondanám, hogy keresd az irányt, inkább azt, hogy keresd Istent.
0: Right? Sometimes we can be so anxious about seeking something that we forget God. We forget
1: to
0: seek
1: Him. Néha annyira keresünk valamit, annyira törekszünk valami után, hogy elfelejtjük közben Istent.
0: So seek Him. In Him are found all the answers.
1: Tehát keresd őt, és ő benne minden választ meg fogsz találni.
0: Okay? Number 5, don't strive in unbelief.
1: Ne küzdködj a hitetlenséggel, ne hitetlenül küzdj, ez az ötödik pont.
0: As one of the great enemies of our faith, no different in this area of God's guidance.
1: Hitünknek ez a legnagyobb ellensége Isten vezetésének minden területén.
0: Proverbs 3 verse 5.
1: Ez a Példabeszédek 3:5.
0: Rest in the Lord with all of your heart.
1: Bíz az Úrban teljes szíveddel.
0: Lean not unto your own understanding.
1: És ne támaszkodj a magad értelmére.
0: In all of your ways acknowledge him.
1: Minden te utaidban megismerd őt, elismerd őt.
0: And he shall direct your path.
1: És ő fogja igazgatni a te utaidat.
0: Okay, not 50% of the time, not sometimes.
1: Nem néha, nem időnként.
0: He shall direct your path.
1: Hanem ő irányítani fogja folyamatosan az útjaidat.
0: We can't mess this up.
1: Ezt nem lehet összezavarni, ezt nem lehet elrontani.
0: Let me emphasize this. The only way we can mess this up
1: hadd hangsúlyozzam, az egyetlen mód, ahogy ezt igazán elronthatjuk,
0: is ignorance of everything we've been teaching the last 3 days, 2 days.
1: Az, hogyha figyelmen kívül hagyjátok azt, amit az elmúlt 2 napban tanítottunk.
0: And the only other possibility I can think of would be a willfully disobedient heart.
1: Tehát tulajdonképpen a szándékosan engedetlen szív, erre lehet kikristályosítani az egészet.
0: Which nothing is going to help anyways.
1: Mert az egyébként sem jó semmire, nem használ semmiben.
0: So let's operate in faith and not strive in unbelief.
1: Tehát működjünk hitben, és ne hitetlenül küszködjünk.
0: We must believe that there is a God and that he's a rewarder of those that diligently seek him.
1: Hinnünk kell, hogy van Isten, és ő megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik őt.
0: We must believe that God desires to reveal his will to us.
1: Hinnünk kell, hogy Isten ki akarja nekünk jelenteni az akaratát.
0: We must believe that we are in the palm of his hand and nothing can remove us from his hand.
1: El kell hinnünk, hogy mi az ő tenyerének a közepén vagyunk, és onnan semmi nem tud minket levenni.
0: And even in the midst of the storms that can be very, very scary.
1: És még a vihar közepén is, ami nagyon rémisztő lehet.
0: Like the storm that the disciples were in the sea.
1: Mint például ugye ott a tengeren is ott voltak a tanítványok a viharban.
0: Jesus was still in the boat.
1: Jézus akkor is ott volt a hajóban.
0: Right?
1: Így van.
0: Unbelief could cause us to forget he is in the boat with me.
1: A tanítványok a félelmük miatt voltak hitetlenek, és elfelejtették, hogy Jézus ott van velük a hajóban.
0: I'm not in the storm alone.
1: Nem egyedül vagyok a viharban.
0: The guide is with me.
1: Isten velem van benne.
0: He's holding my hand.
1: És fogja a kezemet.
0: And I know nothing can happen to the guide, so therefore nothing dangerous can happen to me.
1: Na, és tudom, hogy semmi baj nem történhet a vezetőmmel, tehát velem sem történhet semmi baj.
0: Okay, final principle as I close.
1: Az ős utolsó alapelv, ahogy befejezem.
0: Let's stay in season with God.
1: Maradj összhangban Isten időzítésével.
0: Ecclesiastes 3:11 speaks about the various seasons that come.
1: A Prédikátor 3:11 arról beszél, hogy különböző idők és időszakok vannak.
0: There's a time and a season for everything under the sun.
1: A nap alatt mindennek megvan a maga ideje.
0: And when I look at God's guidance system over the course of a lifetime,
1: és ahogy az egész életünk során megnézzük, hogy Isten vezetési rendszere hogyan működött.
0: It's an amazing thing.
1: Ez egy megdöbbentő dolog, elképesztő.
0: Some of you here are young and aren't even married, and you're not even out of your home, out from under your homes, your families.
1: Vannak itt köztetek nagyon fiatal emberek, vannak, akik még nem is élnek házasságban, nincs saját családotok, háztartásotok.
0: It's a season. It's a season.
1: Tehát van egy időszak. Ez egy időszak.
0: And then you're out under and you learn your own responsibility and you have to make the decision of who will I marry.
1: Aztán amikor kirepültök a családi fészekből, önálló életet kezdetek, felelősséget vállaltok magatokért, és kezdetek megnézni, kivel házasodjatok össze.
0: What career will I pursue?
1: Milyen hivatást válasszak?
0: Do I want to be a stay-at-home mom and raise children, or do I want to be in the marketplace if you're a girl?
1: Maradjak otthon édesanyaként, neveljem a gyerekeimet, vagy menjek el dolgozni?
0: Right? And then you go through the season of raising children.
1: Aztán jön az az időszak, amikor fel kell nevelni a gyerekeket.
0: And building ministries and building careers.
1: Amikor építitek a pályátokat a világi munkátokban, vagy a szolgálatotokat építitek.
0: And then that season changes.
1: Aztán ez az időszak is változik.
0: And now you've got teenagers in the house.
1: Aztán vannak, amikor tinik a gyerekeink otthon.
0: Oh my God.
1: Te jó ég.
0: And then the teenagers grow and they move out and the season changes again.
1: És aztán ezek a tini gyerekek felnőnek, és ők is kirepülnek a mi fészkünkből. Megint más időszak következik.
0: Then a couple has to adjust through the changes that go on in their relationship throughout the whole course of a lifetime.
1: És a házaspárnak alkalmazkodnia kell mindig a változásokhoz, és egész életükön keresztül az együtt, egymással való együttélésben ebben alkalmazkodni kell.
0: And then we transition into the very final season of our life.
1: Aztán életünk utolsó időszakára is van egy átmeneti szakasz.
0: And Peter speaks of it, and Paul speaks of it at the end of their lives.
1: Pál is és Péter is az életük végén beszéltek erről.
0: Where we want to look back on an entire lifetime of serving God.
1: Visszatekintek egy egész életre, amikor Istent szolgáltam.
0: And say, I have run the course. I have stayed on track.
1: És azt mondja Pál, hogy megfutottam a jó versenyt, és rajta maradtam a pályán.
0: God has navigated me all over the place.
1: Isten mindvégig vezetett engem.
0: And I've stayed true to course.
1: És én hű maradtam a pályámhoz.
0: Now I am ready for him to lead me into the final destination.
1: És most kész vagyok arra, hogy Isten bevezessen a végcélba.
0: A kingdom that he's prepared before the foundations of the earth.
1: Abba a királyságba, amit ő már elkészített nekem a világ megteremtése előtt.
0: And then that day I want him to say, well done.
1: És azt akarom, hogy azon a napon azt mondja nekem, hogy jól vagyon.
0: I don't want to reflect on a lifetime of regrets.
1: Nem egy hanyatló életpályán volt életutam.
0: A lifetime of mistakes.
1: Nem hibákkal volt tele az életutam.
0: Lifetime of doing things my way.
1: Az életem nem azzal telt, hogy a magam akaratát valósítottam meg.
0: At the end of that day, in that day, I just want to be able to have him say, well done, you've lived a life of obedience.
1: Hanem azt akarom, hogy azon a napon ő azt mondja nekem, hogy jól vagyon, mert engedelmesen éltél.
0: Now it's my delight to show you what I've prepared for you.
1: Most az én gyönyörűségem az, hogy megmutatom neked, amit készítettem a számodra.
0: Can you say amen?
1: Tudok ámen mondani erre?
0: Let's stand to our feet as we close this session.
1: Fejezzük be ezt a tanítást.
0: A simple prayer.
1: Egyszerű ima.
0: Lord, let that be our heart.
1: Uram, legyen ilyen szívünk.
0: A heart that is a heart after you.
1: Egy téged kereső szív.
0: A heart that seeks nothing more importantly than we seek you.
1: Egy olyan szív, ami semmit sem keres inkább, mint téged.
0: We want to live a life that pleases you.
1: Olyan életet akarunk élni, ami neked örömöt szerez.
0: And we want to simply hear you and obey you.
1: Egyszerűen hallani akarunk téged és engedelmeskedni neked.
0: Throughout all the seasons of life.
1: Életünk minden időszakában.
0: We ask it and declare it to be so in Jesus' name.
1: Ezt kérjük és ki is nyilvánítjuk Jézus nevében.
0: Who makes all this possible.
1: Tedd mindezt lehetővé számunkra.
0: Amen.
2: Elhangzott Isten vezetési rendszere című tanítássorozat 9. része, amelyben Darko Kreinert hallhattuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

yo, I got new stuff.

0: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Ellen Vincent, Efézus elfoglalásához vezető állomások című tanítássorozatának 5. részét hallhatjuk.
3: Turn to Acts chapter 17, please.
4: Lapozzatok az Apcsel 17-hez, legyetek szívesek.
3: And what I want to do is to show you the steps by which Paul was prepared to become the taker of the city of Ephesus.
4: Szeretném megmutatni nektek azokat a lépéseket, amiken keresztül Isten felkészítette Pált arra, hogy elfoglalja Efézust.
3: In order that the great goddess Diana or Artemis and the temple that she occupied was thrown down.
4: Azért, hogy ennek végeredményeképpen ledőljön, megdőljön a hatalma annak a templomnak, amit Diana vagy Artemis imádására emeltek.
3: Now, you could say that Paul was a pretty experienced warrior, but God saw that he needed further things to be added before he was equipped for that level of warfare.
4: Mondhatjátok azt, hogy Pál már nagyon tapasztalt harcos volt ekkor, de mégis Isten úgy látta, hogy további képzésre van szüksége, mielőtt ilyen szintű harcba bocsátkozhatna.
3: So God took him on a training course through Macedonia and Achaia of Greece in order to train him.
4: Tehát Isten elvitte őt egy kiképzésre Macedóniába, avagy Görögországba, illetve Achaiába, hogy kiképezze őt.
3: And he went to 5 cities.
4: 5 városba ment el Pál.
3: And he learned an important principle in each city.
4: És minden városban megtanult egy fontos alapelvet.
3: We saw last night that in Philippi he learned how to praise his way out of prison.
4: Tegnap este láttuk, hogy Filippiben azt tanulta meg, hogy hogyan kell dicsőítéssel kijutni a börtönből.
3: If you touch the devil's kingdom, then he will react violently.
4: Hogyha hozzányúltok az ördög birodalmához, akkor ő nagyon erőszakosan fog erre reagálni.
3: If the devil sees a group of people intent on bringing the kingdom of God, then he will attack them while they are small and weak, hoping that they will never come to maturity.
4: A sátán, hogyha lát egy olyan ember csoportot, akik Isten királyságát akarják terjeszteni, akkor megtámadja őket, még akkor, amikor kicsik és gyengék, hogy nehogy érettségre jussanak ebben.
3: And you can't advance the kingdom without being a warrior.
4: És csak az terjesztheti a királyságot, aki harcos.
3: Amen. That's the bottom line. So Jesus taught this, and every writer of the New Testament taught this.
4: Ez az alaptétel. Jézus is tanította ezt, és az Új Szövetség minden írója ezt tanította.
3: And that's why we need to know who we have become in Christ, so that we know we have the power and authority to overcome the evil one.
4: És ezért kell tudnunk, hogy kivé váltunk Krisztusban, hogy tudjuk, hogy van erőnk és hatalmunk arra, hogy legyőzzük a gonoszt.
3: Now, some Christians tend to look at faith as something they need in an emergency.
4: Némelyek úgy tekintenek a hitre, mint amire szükséghelyzetben van szükség, vészhelyzetben van szükségük.
3: And it's like the sort of spare wheel in the trunk of your car.
4: Ez olyan, mint a pótkerék az autóban.
3: You hope you're never going to need it, but it's there if you do need it.
4: Remélhet, hogy soha nem lesz rá szüksége, de mégis ott van, hát ha egyszer.
3: And it's easy to live a Christian life without ever facing an emergency, and therefore you don't learn how to move in faith.
4: Könnyű úgy élni egy keresztény életet, hogy soha ne kelljen vészhelyzettel szembenéznünk, és így soha ne legyen szükségünk a hitünk használatára.
3: When I lived in India, the roads were absolutely terrible.
4: Amikor Indiában éltem, ott szörnyűek voltak az utak.
3: The tires were very poor quality.
4: És nagyon rossz minőségűek voltak a gumiabroncsok.
3: And I had to make many long journeys over unoccupied desert areas, and I couldn't afford to get stuck there because there was no help.
4: És nagyon sokszor kellett hosszú utakat megtennem ilyen teljesen elnéptelenedett puszta helyeken, és nem engedhettem meg magamnak, hogy oda ragadjak valami miatt, mert nem volt segítség.
3: So on these journeys I would always take 2 spare wheels with me.
4: Tehát az ilyen utakra mindig 2 pótkeréket vittem magammal.
3: I knew exactly where the jack was and where the wrench was. I knew exactly how to change a tire.
4: Pontosan tudtam, hol van az emelő, meg hol van a csavarhúzó, és pontosan tudtam, hogy kell gumit cserélni, vagy kereket cserélni.
3: Every journey I went on, I would get, do you call them punctures or flats? Which language do you
4: speak? Minden utamon volt.
3: Which word shall I use?
4: Whatever.
3: Well, tell me, so I know. Is it flat or puncture? Which is
4: Puncture is okay.
3: Puncture is okay. Yeah. Okay, so we can speak the same language. You see, there were two English languages. We have to...
4: At least two,
3: okay.
4: Yes.
3: So every journey I got a puncture.
4: Tehát minden utamon volt egy durdefektem.
3: Sometimes several.
4: Néha több is.
3: And I'd be out the car. I knew exactly where all the equipment was.
4: Pontosan tudtam, hogy melyik szerszámom hol van, meg tudtam emelni az autót.
3: And I became so expert I could change a tire in 1 minute 35 seconds.
4: És annyira szakértő lettem a kerék cserélésben, hogy 1 perc 35 másodperc alatt tudtam cserélni.
3: And my wife was the same, it was just part of life.
4: És a feleségem ugyanilyen ügyes volt ebben, mert az életünk része volt ez a kerékcsere dolog.
3: When I got to the next city, I automatically get the punctures repaired because I wanted two spare wheels with me for the next section of the journey.
4: És amikor elértem a következő várost, akkor automatikusan mindig kijavítottam, megragasztottam ezt a durdefektes kereket, mert mindig akartam, hogy két pótkerék legyen nálam a következő útszakaszhoz.
3: Now, I've been living in America now for 15, almost 16 years.
4: Most már 15, majdnem 16 éve élek Amerikában.
3: In all those 16 years, I've never had a puncture.
4: És a 16 év alatt egy durdefektem sem volt.
3: The roads are so good, the tires are so good, it just doesn't happen.
4: Mert annyira jók az utak is és a gumik is, hogy egyszerűen ilyesmi nem történik.
3: And it suddenly I realized I didn't even know where the jack is or where the spanners are because I've never ever changed a tire.
4: És egyszer csak rájöttem, hogy már azt sem tudom, hogy most az autómban hol van az emelő, meg hol van a csavarhúzó, mert annyira sosem kellett használnom.
3: 3 months ago, my wife had the first puncture ever in America.
4: 3 hónappal ezelőtt a feleségem átélte az első amerikai durdefektjét.
3: And she didn't know what to do.
4: Nem tudta, mit kezdjen ez.
3: She called me by phone. She said, where's the spare wheel? I said, well, it's in the trunk somewhere, but I'm not sure where.
4: És felhívott telefonon, hogy hol van a pótkerék, és mondtam neki, hogy valahol a csomagtartóban, de nem tudom pontosan, hogy hol.
3: And I realized that going for years in the peace of America, I had lost my ability.
4: És rájöttem, hogy mivel
3: évek
4: óta békében élünk Amerikában, elfelejtettem már, hogy hogyan kell egy vészhelyzetben cselekedni.
3: So she had to stand by the roadside and helplessly until some young man came and helped her to change the wheel.
4: Tehát ott kellett, hogy tehetetlenül álljon az út mellett, addig, amíg valami fiatalember arra nem jött és nem segített neki kicserélni a kereket.
3: Now, I think it's a picture of many Christians.
4: Azt gondolom, hogy sok kereszténynek képe ez.
3: We go along in the blessing of God and we hope we never face an emergency.
4: Szépen éldegélünk Isten kegyelmében, és reméljük, hogy soha nem lesz vészhelyzet az életünkben.
3: Someone gets cancer, there's some sudden need.
4: De aztán egyszer csak valaki rákos lesz, hogy valamilyen szükséget támad.
3: And we jerk ourselves into an activity of faith to see ourselves through this emergency.
4: És aztán belekényszerítjük magunkat a hit cselekedeteibe, hogy valahogy átvergődjünk ezen a vészhelyzeten.
3: But the Bible says the righteous, he must live by his faith.
4: De a Biblia szerint az igazaknak hit által kell élniük.
3: And so God wants to bring us to a place where everything that hits our life, we react instinctively as a faith-filled warrior. Do you hear what I'm saying?
4: Tehát Isten el akar jutatni minket odáig, hogy bármilyen hirtelen helyzetbe is kerülünk az életbe, teljesen rutinosan, mint hittel teli harcosok reagáljunk erre.
3: So whatever the devil throws at us, we can hit him back, because we know how to use the weapons of our warfare.
4: Tehát, hogy bármikor hozzánk dob valamit, felénk dob valamit az ördög, azt vissza tudjuk ütni, mert tudjuk, hogy hogyan kell a harcunk fegyvereit használni.
3: We know who Jesus is.
4: Tudjuk, hogy kicsoda Jézus.
3: And we know who we are in him.
4: És tudjuk, hogy mi kicsodák vagyunk benne.
3: And we know the devil no longer has authority.
4: És tudjuk, hogy az ördögnek nincs többé hatalma.
3: And we come to the place where that's our lifestyle and we live it all the time.
4: És eljutunk odáig, amikor ez már az életmódunk és állandóan így élünk.
3: So whenever the devil attacks, we're ready for him because it's part of life to be fighting the devil and conquering him all the time.
4: Tehát bármikor is megtámad minket az ördög, rögtön vissza tudunk vágni, mert az életmódunká vált, hogy visszaverjük a támadásait.
3: And I want you to get the mentality that I don't automatically run for help, but I'm going to learn to deal with the devil myself.
4: És szeretném, hogyha kialakul bennetek az a hozzáállás, hogy nem mindig elszaladjatok valaki máshoz ilyenkor segítségért, hanem megtanuljátok azt, hogy ti magatok álljatok ellen az ördögnek, ha támad.
3: I become an experienced warrior.
4: Én is tapasztalt harcossá váltam.
3: Who's fought and won many battles.
4: Nagyon sok csatát vívtam meg és győztem.
3: And I'm prepared and equipped for war.
4: És kész vagyok, és készen vagyok arra, hogy harcoljak.
3: And when we come together,
4: és amikor összejövünk,
3: and multiply our individual strengths, we become invincible in our plurality.
4: és amikor összejövünk, és összerakjuk a mi harci erőnket, amink van, akkor bevehetetlenek vagyunk az ellenség számára, amikor közösségünk van egymással
3: is. Now Paul had things which he had to learn.
4: De Pálnak is meg kellett tanulnia néhány dolgot.
3: So he learned that when the devil attacks, that he praises his way out and ends up as the victor.
4: Megtanulta például, hogy amikor az ördög megtámadja, akkor dicsőítéssel érje el a győzelmet, és győztesként kerüljön ki belőle.
3: And then he comes to, I better keep moving, I could sidetrack into many good things, but I think I'll just keep moving.
4: De megpróbálok a témámnál maradni, hiszen nagyon sok dologra elterelődhetnék valahova.
3: And from Philippi he comes to Thessalonica.
4: Tehát Filippiből Thessalonikába megy.
3: And this was a leading city of Macedonia.
4: Ez volt Macedóniának a központi városa.
3: And it says in verse 2 that of Acts 17 that then Paul, as his custom was, went into them, and for three Sabbaths he reasoned with the Jews, because there was a synagogue of the Jews there.
4: És azt mondja 17:2 apostolok cselekedetei, Pál pedig, amint szokása volt, bement hozzájuk, és három szombaton át vetekedett velük az írásokból a zsinagógában.
3: Now, Thessalonica had an interesting population at that time.
4: Thessalonica lakossága nagyon érdekes volt akkoriban.
3: It had the largest Jewish community of any city in Macedonia and Achaia.
4: Macedónia és Akája területét tekintve itt volt a legnagyobb zsidó közösség.
3: It had a large Greek community.
4: És nagy volt a görög közösség is.
3: And then it had about a third of them who were Macedonians.
4: És a lakosság körülbelül a harmada macedón volt.
3: And they lived together in that city, one of the major cities of the Roman Empire at the time.
4: És ők itt éltek együtt ebben a városban, ami akkor az egyik legjelentősebb városa volt a római birodalomnak.
3: Now once again, as I explained to you yesterday, that Jewish presence and the fact that there was a functioning synagogue had a big effect upon the paganism of the people in that city.
4: És ebben a városban is érvényes volt az, amit tegnap elmondtam nektek, hogy az, hogy ott zsidók éltek és működő zsinagóga volt, a zsidóknak a hite jelentős hatást gyakorolt a város lakosságára, a pogányokra.
3: Many of the Greeks had turned from all their multitude of gods and goddesses and had found the true God in the Jewish religion.
4: És sok görög elfordult a maga egykori vallásának sok istenétől és istennőjétől, és megtalálta az egyisten hitet a zsidó vallásban.
3: They'd come to fear him.
4: Elkezdték félni Istent.
3: They'd been taught the Ten Commandments, which they were actively practicing.
4: És megtanították nekik a tíz parancsolatot, ami szerint elkezdtek élni.
3: And that cleansed them from idolatry.
4: És azért megtisztultak a bálványimádástól.
3: It cleansed them from immorality.
4: És az erkölcstelenségtől is.
3: And brought a level of righteousness, which made them ripe fruit for the coming of the gospel.
4: És az igaz életnek egy bizonyos szintjét elérték, ami miatt éres gyümölcsökké váltak az evangélium számára.
3: But there was also a sector of fanatical Jews who were fiercely against the idea that Jesus was their Messiah.
4: De volt ott a fanatikus zsidóknak is egy csoportja, akik nagyon erőteljesen harcoltak az ellen a gondolat ellen, hogy Jézus lenne az ő messiás.
3: Now notice where Paul always starts. If there's a Jewish community, if there's a synagogue, he always goes there first.
4: Figyeljétek meg, hogy Pál mindig hogyan indul, hogyha egy városban volt zsidó közösség vagy egy zsinagóga, mindig ott kezdte a szolgálatot.
3: And if there's anybody praying, he'll go to the prayer group, because that indicates a hunger for God, which he can meet by proclaiming Jesus Christ to them.
4: És ugye működött ott valami ima csoport, akkor mindig azt látogatta meg, mert az ilyesmi Isten iránti éhséget tükrözött, amit ő ki tudott elégíteni azáltal, hogy Jézus hirdette nekik.
3: So he reasons with them from the scriptures. Notice that verse 2. He reasons with them from the scripture.
4: Tehát érvelt nekik az írásokból, ezt mondja az eredeti.
3: His passion is always to get people exposed to the truth of the word of God.
4: Mindig az égett a szívében, hogy az embereknek bemutassa Isten szavának az igazságát.
3: It says in verse 4.
4: Negyedik vers.
3: Some of them, that is the Jews, were persuaded.
4: Némelyek azok közül, tehát a zsidók közül hittek.
3: And a great multitude of devout Greeks, they were the Greek proselytes. And not a few of the leading women joined Paul and Silas.
4: Úgy szintén az istenfélő görögök közül, tehát a prozeliták közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül sem kevesen csatlakoztak Pálhoz és Siláshoz.
3: But the Jews who were not persuaded became envious. They were jealous of the immediate impact and success that Paul was seeing, so they decided they were going to attack him.
4: de a zsidók, akik nem hittek, irigységtől felindítottak, tehát teljesen féltékenyek lettek és begurultak azon, hogy milyen sikert alatott Pál, és eldöntötték, hogy megtámadják őt.
3: They stirred up a mob that attacked him.
4: És felgerjesztettek egy csőcseléket, hogy megtámadják a
3: tanítványokat,
4: vagyis az apostolokat, és kidobták őket a városból.
3: We're told he was there for three Sabbaths.
4: Azt olvasjuk, hogy három szombatot töltöttek a városban.
3: Probably had some meetings in between, just three weeks.
4: És valószínűleg közte is voltak alkalmaik, tehát csak három hetet töltöttek ott.
3: But I'm going to show you that those Thessalonians had an attitude which made them grab hold of that truth and become the leading city in the whole of Macedonia and Achaia.
4: De meg fogom mutatni nektek, hogy ez alatt a három hét alatt olyan magatartás volt a Thesszalonika beliekben, hogy megragadták az igazságot, és úgy kifejlődtek, hogy Achaiában és Macedóniában ők lettek a vezető város a kereszténységben.
3: So my plan is to continue the journey.
4: Tehát az én tervem az, hogy folytatom az utat.
3: And I want to come back and re-examine what made Thessalonica so powerful and what made Corinth so powerless.
4: És utána vissza akarok ide térni, és ki akarom mutatni, hogy Thessalonica miért lett olyan erős, és Korintus miért lett olyan gyenge.
3: So 3 weeks he's thrown out of the city. There's a revival and a riot, just like in Philippi.
4: Tehát 3 hét múlva kidobták őket a városból, miközben ott van zendülés is, meg ébredés is, ahogy Filippiben is volt.
3: And he's learned this principle.
4: És Pál megtanulta ezt az alapelvet.
3: And the principle is that the word of God can brings people out of instantly and immediately out of idolatry and every kind of falsehood into the truth of Jesus Christ.
4: Még ez pedig az volt, hogy az evangéliumnak az ereje egy pillanat alatt kihozhatja az embereket a bálványimádásból, és beviheti őket a Jézus Krisztusnak az igazságába és a szabadságba.
3: Now I've had a lot to do with people who worship idols.
4: Nagyon sok tennivaló van a bálványimádókkal.
3: Tens of thousands of them, hundreds of thousands would be Hindus worshipping all the 330 million gods there are in Hinduism.
4: Nagyon sok dolgom volt velük, mert sok százezer, több százezer hinduval volt dolgom, akik az ő 330 millió istenüket imádják a hinduizmusban.
3: Most Hindus have their favorite gods on the shelf, which is probably say 15 to 20 of them.
4: És mindegyik hindunak ott van a könyves polcán az ő kedvenc isteneinek a sora, körülbelül 15 vagy 20.
3: And they pray to these different ones for different things, and behind every idol there is a demon. That's what the Bible says.
4: És különböző dolgokért imádkoznak a különböző istenekhez, és a Biblia azt mondja, hogy minden bárvány mögött egy démon van.
3: But I've also spent a lot of time in a perverted form of Catholicism, which came from Portugal in the city of Bombay.
4: De Bombayban nagyon sokszor találkoztam a katolicizmusnak az eltorzított formájával is, ami Portugáliából jutott oda.
3: And everybody there worships idols.
4: Ott mindenki bálványokat imád.
3: There's statues of the saints and of Mary and of this and of that, and you find that the Hindus and the Catholics get on real fine because they're all doing the same thing.
4: És imádkoznak a szentek szobraihoz, meg Mária szobraihoz, és a katolikusok meg a hinduk nagyon jól el vannak egymással, mert hogy mind a ketten ugyanazt csinálják, bálványokat imádnak.
3: I've had Hindus say this to me. I've had Hindus say this to me.
4: Hinduk mondták ezt nekem.
3: I have a statue of Jesus, and he's my favorite god amongst the gods that I worship. I pray to him more than any other god.
4: Van egy szobrom Jézusra, és hozzáimádkozom a legtöbbet a többi isten között, mert ő a kedvenc istenem.
3: Mahatma Gandhi, who you know who he is, Mahatma Gandhi.
4: Tudjátok ki Mahatma Gandhi?
3: He was a great leader in the nation of India.
4: Ő nagyon jelentős vezető volt Indiában.
3: And he said this.
4: És ő mondta azt.
3: I have a great reverence for Christ, but I cannot give to him the solitary throne.
4: Nagyon tisztelem Jézust, de nem adhatom egyedül neki a trónt.
3: So near yet so far.
4: Tehát eddig jutott el.
3: Mahatma Gandhi said this.
4: Mahatma Gandhi azt mondta.
3: No Hindu is complete without a thorough study of the New Testament.
4: És egy hindu sem lehet teljesen készen az új szövetség tanulmányozása nélkül.
3: Mahatma Gandhi said this.
4: És azt is mondta.
3: The Sermon on the Mount is the most sublime teaching ever given by God to man.
4: A hegyi beszéd a legkiemelkedőbb tanítás, amit Isten valaha adott embereknek.
3: So near.
4: Ennyire
3: yes, so
4: közel
3: far.
4: Volt. Idáig jutott el.
3: He prayed to Ram, is his primary god.
4: Rámhoz imádkozott, ez volt a fő istene.
3: But there's a power in the word of God, in the power of that word.
4: De Isten szavában van egy adott erő.
3: And what Paul learned in Thessalonica is that anyone who's worshipped an idol,
4: és Pál azt tanulta meg Thessalonikában, hogy mindenki, aki bárványt imád,
3: who's followed any other god,
4: aki bármi egyéb istent követ,
3: has become demonized by that idolatrous worship.
4: Démonizáltá vált a bárványimádás miatt.
3: And the demons have to be cast out.
4: És ezeket a démonokat ki kell űzni.
3: And we quickly learned that in Bombay amongst the Catholics.
4: És mi a katolikusok között nagyon gyorsan megtanultuk ezt Bombayban.
3: And we quickly learned it amongst the villages of India amongst all the Hindu gods.
4: És az indiai falvakban is gyorsan megtanultuk az összes indiai isten között.
3: And you've got to get the demons out.
4: Ki kell az emberekből a démonokat űzni.
3: And so we had a procedure that the moment anybody came to Christ, we would go through their life to make sure there weren't still remaining any demonic strongholds.
4: És mindenkivel, aki megtért, végig mentünk az illetőnek az életén, és gondoskodtunk arról, hogy semmilyen démoni erődítmény nem maradjon az életében.
3: And we found exactly the same thing with Freemasonry, by the way.
4: Egyébként a szabad kőművességgel ugyanez volt a tapasztalatunk.
3: And people who practiced any kind of witchcraft or any kind of fortune telling or occultism, the demons have to be cast out.
4: Mindenféle emberből, aki okkultizmusban vagy jóslásokban vagy bármilyen féle ilyen dologban van, azokból ki kell űzni a démonokat.
3: Otherwise your church will be filled with demons.
4: Különben a gyülekezet tele lesz démonokkal.
3: And you'll have sexual problems.
4: És lesznek szexuális problémák.
3: You'll have integrity problems.
4: És nem lesznek az emberek becsületesek.
3: All kinds of dark demonic bondages will still be in the people unless you recognize this need.
4: És mindenféle sötét démoni dolog lesz és erőd lesz az emberekben, hogyha nem ismerjük fel, hogy erre szükség van.
3: Anyone who's been on drugs or alcohol usually and has become in bondage to them, they usually need demons cast. They need demons casting out.
4: Amikor valaki alkoholista volt vagy drogokat fogyasztott, kábítószert, azokból az emberekből is mindig démon kell űzni.
3: The inability to give up smoking is demonic. Hello.
4: Démonikus dolog az is, hogyha valaki nem tudja abba hagyni a dohányzást.
3: This was my first experience of casting out demons.
4: Ez volt a démon űzésre az első tapasztalatom.
3: I was working in a drug and rehabilitation center in Watford, England.
4: Angliában dolgoztam egy ilyen kábítószeres rehabilitációs központban.
3: We had this girl Frankie come out. She was a prostitute, she was on heroin, and she was selling her body to pay for her habit.
4: Volt egy lány, akit Frankie-nek hívtak, prostituált volt, és heroint fogyasztott, és azért árulta a testét, hogy legyen pénze kábítószert venni.
3: And she was gloriously saved.
4: És dicsőségesen megváltást nyert.
3: And the demons came out of her.
4: Kijöttek belőle a démonok.
3: Except that she remained an habitual smoker. She just could not stop smoking cigarettes.
4: Az az egy dolog maradt meg nála, hogy nem tudta abba hagyni a dohányzást, egymás után szívta.
3: And every time we had a meeting,
4: és volt egy összejövetelünk.
3: The presence of God began to come into the meeting.
4: Isten jelenléte elkezdett bejönni az alkalomra.
3: Frankie would run out of the meeting.
4: És Frankie kiszaladt az összejövetelről.
3: And you'd find her outside having a cigarette.
4: És kívül találtuk meg, ahol éppen cigizett.
3: So I went after her one day. I said, Frankie, what's the matter?
4: És egy nap utána mentem, és megkérdeztem, hogy mi a baj veled.
3: She said, Alan, the moment I get into this Christian atmosphere, I just have this longing to smoke, and you won't let me smoke in the meeting.
4: És azt mondta, hogy bármikor bemegyek egy keresztény összejövetelre, azonnal rám jön, hogy vágyodok egy cigi után, és ki kell jönnöm, mert bent nem lehet cigizni.
3: So I thought I would get her to confess the power of God's victory. I said, let's make a confession of faith.
4: És akkor úgy döntöttem, hogy elveszem őt, hogy tegyen egy hitbeli megvallást, hogy hisz abban, hogy Istennek ereje van ettől őt megszabadítani.
3: I said, just say after me.
4: Azt mondtam, csak mondd utánam.
3: Jesus Christ is Lord over smoking.
4: Jézus Krisztus az Úr a dohányzás fölött.
3: And to my amazement, this girl suddenly changed into someone else.
4: És hirtelen a legnagyobb megdöbbenésemre ez a lány egész mássá változott.
3: Another voice came out of her.
4: Egy másik hang szólalt meg belőle.
3: And said, how did you know I was in here?
4: És azt mondja, hogy honnan tudtad, hogy itt vagyok?
3: I said, I didn't, but I do now.
4: Azt mondtam, hogy nem tudtam, de most már tudom.
3: And then this spirit said, she said, she can't live without me. She's been smoking since she was 4.
4: És azt mondta nekem ez a hang, hogy nem tud ez a lány nélkülem élni, mert már 4 éves kora óta cigizik.
3: She can't live without me. I'm part of her life.
4: Én nélkülem nem tud élni, az élete része vagyok.
3: And I won't go because she wants me to stay.
4: És nem fogok elmenni, mert ő azt akarja, hogy maradjak.
3: And then he said, anyway, he said, you can't cast out demons. You're just a greenhorn. Do you know what a greenhorn is? You're just totally inexperienced.
4: És erre azt mondta még nekem egyébként a démon, hogy te egyébként sem tudsz engem kiűzni, mert te még zöldfülű vagy.
3: So you can't cast me out.
4: Te nem űzhetsz ki engem.
3: You're just a greenhorn.
4: Te csak egy zöldfülű vagy még.
3: He said you better send for so and so, who is the known expert for casting out demons in our region.
4: Jobban teszed, hogyha XY-t ide hívod, mert ő volt a jól ismert démonűző, a tapasztalt a környéken.
3: And I was on my way to the telephone to call him, and I thought, now wait a minute.
4: És már elindultam a telefon felé, hogy felhívjam ezt az embert, amikor elgondolkoztam, hogy na várjunk egy pillanatot.
3: Wait a minute.
4: Várjunk egy pillanatot.
3: My Bible says that I've got authority to cast out demons.
4: Hát az én Bibliámban az van, hogy nekem van hatalmam démont kiűzni.
3: So I came back to this demon.
4: Úgyhogy visszamentem ehhez a démonhoz.
3: And I said, I don't need to call for so-and-so, I'm going to cast you out myself.
4: És azt mondtam, hogy nekem nem kell felhívnom XY-t, én foglak kiűzni.
3: And the demon said, ha-ha-ha, you'll never cast me out.
4: És a démon azt mondta, ha-ha, engem soha nem fogsz kiűzni.
3: I said, oh yes, I will.
4: Azt mondtam, dehogy nem.
3: It took me 2.5 hours.
4: 2.5 óráig tartott.
3: And finally, Frankie fell to the floor with a scream, and the demon came out of her, and she was delivered and has never smoked again.
4: De végül Frankie a földre esett egy nagy ordítás kísérletében, és a démon kijött belőle, és azóta szabad, és egyet sem szigizett.
3: Now that was my... Amen. That was my first experience.
4: Ez volt az első élményem ebben.
3: And it took me 2.5 hours.
4: És 2.5 órát tartott.
3: But it set me on a road of learning how to become powerful and effective in casting out of demons.
4: De ezzel indultam el azon az úton, amelyen megtanultam, hogy hogyan legyek szakértő démonűző.
3: Now I could do the same thing now in 10 seconds.
4: Most ugyanezt 10 másodperc alatt tudom megcsinálni.
3: And for 3 reasons.
4: Három okból.
3: I've had experience.
4: Először is tapasztalatot szereztem.
3: Number 2, I know who I am.
4: Másodszor tudom, hogy ki vagyok.
3: And I know that the demons now know who I am.
4: És tudom, hogy már a démonok is tudják, hogy ki vagyok.
3: You remember in Acts 19 when the sons of Sceva tried to copy Paul's methodology?
4: Emlékeztek, amikor Sceva fiai az Apcsel 19-ben megpróbálták Pál módszereit követni?
3: You see, you can't learn this from a book.
4: Tudjátok, ezt nem lehet könyvből megtanulni.
3: You've got to get to the place where it's become your own experience.
4: El kell jutnotok odáig, amikor a saját tapasztalatotokká válik.
3: And you've got to know who you are.
4: És jobb, ha tudjátok, hogy kik vagytok.
3: And then you can show the devils who you are.
4: És akkor az ördögnek is meg tudjátok mutatni.
3: And your name can be written in heaven on the devil's scare list.
4: És akkor a levegő égben fel lesz írva a nevetek az ördög fekete listájára, akiktől fél.
3: So when these sons of Sceva tried to cast out the demon, they just laughed at him.
4: Amikor Sceva fiai megpróbálták a démont kiűzni, az csak nevetett rajtuk, hogy ha ha ha.
3: We command you in the name of Jesus whom Paul preaches.
4: Hogy parancsolunk neked Jézus nevében, akit Pál prédikál.
3: They said, Jesus we know.
4: Azt mondták, erre Jézust ismerjük.
3: Paul we know.
4: Pált is ismerjük.
3: But who are you?
4: De ki tégik vagytok?
3: And I said, Lord, I want my name on that list.
4: És én azt mondtam, Uraim, én akarom, hogy az én nevem is azon a listán rajta legyen.
3: I want them to know me.
4: Azt akarom, hogy ismerjenek ezek a démonok.
3: And be as terrified of me as they are of you, and they were the Apostle Paul.
4: És annyira féljenek tőlem, amennyire tőled és a te apostolodtól Páltól féltek.
3: Well, I've honestly got there now, and I'm not boasting, I'm just simply saying, it's part of your inheritance to be able to live that way.
4: És most már eljutottam odáig, nem dicsekszem ezzel, de az örökségünk része, hogy ilyenek legyünk mi is.
3: And there are many demonic bondages in many people.
4: És sok emberben sok démoni erődítmény van.
3: And they should not be allowed to continue in the church.
4: És nem szabad engednünk, hogy ezek a dolgok folytatódjanak az egyházban.
3: And some of these tragic failures that we read about, particularly in America, is because demons are in these prominent Christian leaders which they've never dealt with.
4: És az egyik kiemelkedő probléma különösen az amerikai kereszténységben az, hogy vannak kiemelkedő keresztény vezetők, akikben még mindig ott vannak a démonok, és nem bántak el ezekkel a problémákkal.
3: I've had many experiences of this with some well-known names, which obviously I'm not going to mention any of them to.
4: Sok tapasztalatom volt elég ismert nevű emberekkel, akiknek a nevét természetesen nem fogom megmondani.
3: A prominent pastor.
4: Egy kiemelkedő pásztor.
3: In the United States of America, with a large successful church.
4: Az Egyesült Államokban, akinek nagy és sikeres gyülekezete van.
3: But all his life he'd battled with unclean lustful thoughts, kept them under control, but never ever won the battle of the mind.
4: És egész életében küzdött kévágyó szennyes gondolatokkal, és állandóan elnyomva tartotta ezeket, de az elméjében való csatát nem tudta megnyerni, nem tudott megszabadulni ettől.
3: He kept clear of all pornographic literature. He kept well away from pornographic literature.
4: Sok pornográf irodalma volt.
3: And he never...
4: Hogy megszabadult tőle? Okay.
3: Is there a problem?
4: It's okay.
3: Well, is it okay or not? Yes, okay. You said it?
4: Igen, tehát megszabadult a pornográf irodalomtól.
3: And he just wouldn't go near any shops that sold the wrong kind of magazines.
4: És nem ment olyan boltok közelébe, ahol a helytelen fajta magazinokat árulták.
3: But then one day he got himself his own personal computer for the first time.
4: De egyik napon a saját számítógépén rákeresett valamire először életében.
3: And he had it on the desk.
4: Ott volt az íróasztalon.
3: One day accidentally he got onto a porn site on the computer.
4: Egyik nap csak véletlenül ráakadt egy pornó honlapra.
3: But he found himself going back to it again and again. He couldn't stop himself going to these porn sites.
4: És aztán azt tapasztalta, hogy állandóan visszatér ezekre a honlapokra, nem tud megszabadulni ezektől.
3: He had the honesty to confess his problem to his wife.
4: És elég őszinte volt ahhoz, hogy a feleségének bevallotta ezt a szenvedélyét.
3: He said, I battled with this uncleanness all my life, but now it's got control of me and I can't stop myself going to these filthy porn sites.
4: Azt mondta, hogy egész életemben küzdöttem ezekkel a kévágyó problémákkal, de most egyszerűen nem tudok szabadulni ettől, állandóan visszakényszerülök ezekre a pornó websájtokra.
3: She said, you better get in touch with Alan.
4: És azt mondta a felesége, hogy hát jobban tennéd, hogy felvennéd a kapcsolatot Alannel.
3: So he called me and came to visit me.
4: Úgyhogy felhívott telefonon és eljött hozzám.
3: And I felt it was necessary to explore his past to see where this thing came in.
4: És úgy éreztem, hogy vissza kell követnünk a múltját ennek az embernek, hogy lássuk, hogy hol jött be ez a probléma az életében.
3: And often you have to do that. How did this thing get in? What opened the door? And you've got to deal with that in order to deliver them.
4: Gyakran ezt kell tennünk, hogy meg kell néznünk, hogy mi nyitotta ki az ajtót, hol jött be a probléma, és ott kell elbánnunk a problémával a gyökerénél.
3: As we trace back through his life,
4: és ahogy visszanéztük ezt az emberek az életét,
3: one incident immediately became obviously the cause.
4: Nyilvánvalóvá vált nagyon hamar, hogy egy eset volt az oka ennek.
3: He had an aunt who was a non-converted person.
4: Volt egy nem keresztény nagynénye.
3: And she asked his parents if she could have her new little nephew come stay with her for the weekend.
4: És megkérte a fiatal unokaöcsének a szüleit, ugye ennek a pásztornak a szüleit, hogy hagyd legyen nála a kisfiú egy hétvégére.
3: So as a little boy of four, he went to spend the weekend with his aunt.
4: Tehát 4 éves kisfiúként elment a hétvégét eltölteni a nagynénjéhez.
3: What they did not know was that she was a practicing witch.
4: Azt nem tudták a szülei, hogy ez a nagynéni egy gyakorló boszorkány.
3: And she took this little boy into bed and sexually molested him.
4: És bevitte az ágyába ezt a kisfiút, és szexuálisan molesztálta.
3: And told him, don't you dare ever tell anybody.
4: És azt mondta, hogy soha nem merdett senkinek elmondani.
3: And he carried this secret all this time.
4: És egész életében megtartotta ezt a titkot ez a férj.
3: He was now in his late 40s, almost 50 years of age.
4: Most már a 40-es évei végén van, majdnem 50 éves.
3: Been in ministry for 25 years.
4: 25 éve áll szolgálatban.
3: And battled this thing all his life.
4: És egész életében küzdött ezzel a problémával.
3: As soon as we put our finger on it.
4: És amint rátaláltunk erre az okra.
3: I'm not exaggerating at all.
4: Egyáltalán nem túlzok.
3: In 10 seconds it was out of him.
4: 10 másodperc alatt kint volt belőle a démon.
3: And I gave him I wanted him to email me or phone me every week to tell me how he was doing.
4: És megkértem ezt az embert, hogy minden héten vagy hívjon fel, vagy e-mailezzen nekem, és mondja el, hogy hogy van.
3: And he was ecstatic with the transformation.
4: És teljesen felvillanyozta őt, hogy mennyire megváltozott az élete.
3: He said, Alan, I'm just a different person.
4: Azt mondta, Alan, más ember lettem.
3: He said, the scriptures that used to mock me, they've now become the reality of my life.
4: Azt mondja, hogy azok a Biblia részek, amelyek addig gúnyoltak engem, most már az életem valóságává váltak.
3: I'm free, I'm free, I'm free.
4: Szabad vagyok, szabad vagyok, szabad vagyok.
3: And this man is surging on with an even more powerful ministry today.
4: És ma már sokkal erősebb a szolgálata, mint volt.
3: Now, if that had not been dealt with,
4: hogyha nem bántunk volna el ezzel a problémával,
3: we would have had another tragic headline in the newspaper.
4: Akkor hamarosan újra megjelent volna egy tragikus fejléc az újságban.
3: Another well-known pastor falls.
4: Egy újabb, jól ismert pásztor esett el.
3: And there are three things always which trip people up.
4: És mindig három dolog van, ami az embereket csapdába ejtett.
3: One is the area of sex.
4: Az egyik a szex területe.
3: And any uncontrolled habit that's got control of you.
4: És bármely olyan szokás, ami nincs az uralmad alatt.
3: can be cigarettes.
4: Ez lehet cigaretta.
3: It can be eating. You just have an addiction for food, which is really nothing more than a demonic possession.
4: Lehet az evés, hogy mondjuk annyira szenvedélyesen és mániaszerűen eszel, hogy ez valóban egy démoni megkötözöttség.
3: Or you could be a prisoner to alcohol or to some kind of drugs.
4: Vagy valaki lehet a kábítószernek, vagy az alkoholnak a rabja.
3: And that whole area, God says there's a power in Jesus' name to get free from it and to live free from it.
4: És az ige azt mondja, Isten beszéde azt mondja, hogy Jézus vérében van erő ahhoz, hogy ettől megszabaduljunk és szabadon éljünk ettől.
3: The second area is money.
4: A második terület a pénz.
3: Now many people are all right, they're okay until they find themselves in a successful ministry where the money is increasing.
4: Sok ember egészen rendben van addig, amíg olyan sikeressé nem válik a szolgálata, hogy növekedik a bevétele erősen.
3: Paul says in the Philippian letter.
4: Pál azt mondja a Filippi levélben.
3: I have learned two things.
4: Két dolgot tanultam meg.
3: To suffer want.
4: Az, hogy el tudjam szenvedni a hiányt,
3: or to live in abundance,
4: vagy tudjak élni bőségben,
3: and in either condition to be content.
4: És hogy elégedett legyek mind a két állapotban.
3: I've known men who've suffered deeply for years and have survived every test and remained a radiant Christian.
4: Ismertem olyan embereket, akik hosszú éveken keresztül kitartottak, sok szenvedést kiálltak, és végig kitartó keresztények maradtak.
3: But what they couldn't handle was when suddenly financial abundance came their way, and they didn't know how to deal with it, and they became corrupted, and they fell in because of that abundance.
4: Csak azt nem tudták feldolgozni, amikor a pénzügyi bővölködés megérkezett az életükbe, ez megrontotta őket, és elbuktak a pénzügyi területen.
3: Now as the kingdom comes to Hungary,
4: ahogy majd jön a királyság Magyarországra.
3: And you start to see the economic situation change and your financial resources multiply many times.
4: És kezditek látni, hogy javul a gazdasági helyzet, és meg sokszorozódnak a pénzügyi forrásaitok.
3: You better be careful.
4: Jobban teszitek, ha vigyáztok.
3: You'll find the Apostle Paul again and again warning and practicing. Just be careful. He said, I don't want anybody's money. I'm not covetous. And he's if you like, almost fearful of that snake getting him.
4: Pál apostolnál látjuk, hogy ő újra és újra figyelmeztette az embereket, és ő maga is azt gyakorolta, hogy azt mondta, hogy én nem a pénzeteket akarom, én nem akarok belőletek élni. Pál szinte félve tartotta távol magát ettől a csapdától.
3: And looking back over 50 years of ministry,
4: és most visszatekintve több 50 éves szolgálatra,
3: I've seen many men fall simply because they became successful.
4: Nagyon sok embert láttam elesni csak azért, mert sikeresek lettek.
3: The third area is pride.
4: A harmadik terület a gőg.
3: And once again, I've seen men suffer humiliation and even imprisonment and remain absolutely victorious.
4: És újra elmondom, hogy láttam sok embert, aki megaláztatásokat, sőt börtönbüntetést is elszenvedett, és mindezeken keresztül győztesek maradtak.
3: There's a man that God used years and years ago as a testimony in the nation of Nepal.
4: Van egy ember, akit éveken keresztül, évekkel ezelőtt Isten használt hatalmas bizonyságként Nepálban.
3: He spent many years in prison suffering because he was such a bold witness for Jesus. And the nation forbade conversion at the time.
4: Nagyon sok évet börtönben szenvedett azért, mert nagyon bátran tett bizonyságot Jézusról, és akkoriban abban az országban tilos volt kereszténynek lenni.
3: And we prayed for him along with many other people in many nations.
4: És imádkoztunk érte sok emberrel sok országban.
3: The day came when he was finally set free.
4: És akkor eljött a nap, amikor végül Pál apostolnál látjuk, hogy ő újra és újra figyelmeztette az embereket, és ő maga is azt gyakorolta, hogy azt mondta, hogy én nem a pénzeteket akarom, én nem akarok belőletek élni. Pál szinte félve tartotta távol magát ettől a csapdától.
3: And looking back over 50 years of ministry,
4: és most visszatekintve több 50 éves szolgálatra,
3: I've seen many men fall simply because they became successful.
4: Nagyon sok embert láttam elesni csak azért, mert sikeresek lettek.
3: The third area is pride.
4: A harmadik terület a gőg.
3: And once again, I've seen men suffer humiliation and even imprisonment and remain absolutely victorious.
4: És újra elmondom, hogy láttam sok embert, aki megaláztatásokat, sőt börtönbüntetést is elszenvedett, és mindezeken keresztül győztesek maradtak.
3: There's a man that God used years and years ago as a testimony in the nation of Nepal.
4: Van egy ember, akit éveken keresztül, évekkel ezelőtt Isten használt hatalmas bizonyságként Nepálban.
3: He spent many years in prison suffering because he was such a bold witness for Jesus. And the nation forbade conversion at the time.
4: Nagyon sok évet börtönben szenvedett azért, mert nagyon bátran tett bizonyságot Jézusról, és akkoriban abban az országban tilos volt kereszténynek lenni.
3: And we prayed for him along with many other people in many nations.
4: És imádkoztunk érte sok emberrel sok országban.
3: The day came when he was finally

0: megaláztatásokat, sőt börtönbüntetést is elszenvedett, és mindezeken keresztül győztesek maradtak.
1: There's a man that God used years and years ago as a testimony in the nation of Nepal.
0: Van egy ember, akit éveken keresztül, évekkel ezelőtt Isten használt hatalmas bizonyságként Nepálban.
1: He spent many years in prison suffering because he was such a bold witness for Jesus. And the nation forbade conversion at the time.
0: Nagyon sok évet börtönben szenvedett azért, mert nagyon bátran tett bizonyságot Jézusról, és akkoriban abban az országban tilos volt kereszténynek lenni.
1: And we prayed for him along with many other people in many nations.
0: És imádkoztunk érte sok emberrel sok országban.
1: The day came when he was finally set free.
0: És akkor eljött a nap, amikor végül kiszabadult a börtönből.
1: He was invited to America to go round the circuit as Prem Pradhan, the great present day man who had suffered so much for Jesus.
0: És meghívták őt Amerikába, hogy ott tegyen egy körutat, és tegyen bizonyságot sok helyen, mint Jézusnak ebben a korban az egyik legnagyobb szenvedő tanítványa.
1: He suffered 20 years in and out of jail with complete victory.
0: 20 évet szenvedett börtönben, és teljesen győztesen jött onnan ki.
1: He went on one circuit of all the churches of America, and they made such a film star out of him.
0: És egyetlen körutat tett Amerikában a gyülekezetekben, és olyan filmstárt csináltak belőle.
1: And gave him so much money.
0: És annyi pénzt adtak neki.
1: He couldn't handle it.
0: Hogy nem tudta ezt kezelni.
1: And it corrupted him.
0: Ez megrontotta őt.
1: And he finally ended up in jail for genuine cases of theft and deception. And this tragic end to this wonderful man, it still breaks my heart to think about it.
0: És végül azért került börtönbe, mert lopáson, illetve csaláson kapták Istennek ezt a csodálatos emberét, aki így indult, és még mindig összetöri a szívemet, ha erre gondolok.
1: And we will see that Paul is very strong on this to the church in Thessalonica.
0: És szeretném, hogyha látnátok, hogy Pál nagyon határozottan szólt ebben a témában a thesszalonikai gyülekezetnek.
1: And I want to be strong to the church in Hungary.
0: És én a magyarországi egyházhoz akarok kemény lenni ebben a dologban.
1: Because as your prayers are answered,
0: mert ahogy Isten válaszol majd az imáitokra,
1: and you begin to become the prominent and powerful church that God wants you to be.
0: És kezdtek az erőteljes és kiemelkedő egyház lenni, akinek Isten akar titeket látni.
1: And he releases financial resources so that nothing hinders you from the ability to wonderfully advance the kingdom.
0: És rádok bocsátja majd a pénzügyi forrásokat, hogy semmi ne akadályozzon titeket, hogy az ő királyságát csodálatos mértékben terjesszétek.
1: Be very, very careful the devil doesn't trap you.
0: Legyetek nagyon-nagyon óvatosak, nehogy az ördög csapdába ejtsen titeket.
1: And listen to the words of Paul.
0: Figyeljétek Pál szavait.
1: He kept clear of all this stuff and he died without a stain on his character in any of these respects.
0: Ő tiszta maradt ezeken a területeken és úgy halt meg, hogy nem volt folt sem a jellemén ezeken a területeken.
1: So I don't want anybody's money. I'm not here to get your money.
0: Tehát nem akarom a pénzeteket, nem azért vagyok itt, hogy a pénzeteket megszerezzem, azt mondta.
1: I keep well away from anything sexual, I avoid it like the plague.
0: És távol maradok minden szexuális kísértéstől, úgy kerülöm, mint a pestist.
1: All things are lawful to me, but I will not become a slave to any of them.
0: Minden szabad nekem, de nem leszek semminek a rabszolgája.
1: I can take a glass of wine, but I'll never become a prisoner to alcohol.
0: Megihatok egy pohár bort, de soha nem leszek alkoholista.
1: I can enjoy a nice meal, but I'll never become a slave to food.
0: Élvezhetek egy kellemes étkezést, de soha nem leszek az étterrabszolgája.
1: I keep my body under discipline.
0: Fegyelmezés alatt tartom a testemet.
1: You see, the literal Greek says, I give my body one in the eye. That's the literal translation of the Greek.
0: Az eredeti görög fogalmazásnak az a szó szerinti fordítása, hogy behúzok egyet a testemnek.
1: Body, you are here to serve my spirit.
0: Test, te ezért vagy itt, hogy szolgáld a szellememet.
1: And you're never in charge, and I'm never going to give in to your desires. I'm going to train you like a commando to serve the purposes of God.
0: Soha nem fogom megadni magamat a kéréseidnek és kívánságaidnak, és ki fognak arra képezni, hogy Isten akaratának engedelmeskedj.
1: Amen.
0: Amen.
1: And then he moved on to the town of Berea.
0: Aztán Béreába ment onnan.
1: Come to Acts chapter 17.
0: Apcsel 17 még mindig.
1: And they had to escape by night out of Thessalonica and go to the town of Berea.
0: Thessalonikából éjszaka kellett elmenekülniük, és Béreába mentek onnan.
1: And again it says in verse 10, they went into the synagogue of the Jews.
0: És a 10. vers azt mondja, hogy itt is a zsidók zsinagógájába mentek el.
1: Verse 11, these were much more fair-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness, and they searched the scriptures daily.

0: to find out whether these things were so.
1: 11. vers, ezek pedig nemesbe lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint kik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek.
0: Amen. Now notice something very important here.
1: Figyeljetek meg, itt valami nagyon fontos.
0: Which is another warning to us.
1: Itt is egy figyelmeztetés van a számunkra.
0: These Bereans put everything Paul said to the test of Scripture.
1: Ezek a beliek mindent megnéztek az írások tükrében, amit Pál mondott.
0: If it was biblical, they received it.
1: Hogyha bibliai volt, amit mondott, elfogadták.
0: If it wasn't biblical, they rejected it.
1: És hogyha nem volt bibliai, elutasították.
0: Now, that's the solid ground which Paul absolutely loved.
1: És Pálnak nagyon tetszett, hogy ilyen szilárd alapon álltak.
0: And you find that a great deal of his time he was establishing them in the scriptures, in the scriptures, in the scriptures, in the scriptures.
1: És azt találjátok, hogy nagyon hosszú töltött Pál azzal, hogy az írásokban alapozza meg nagyon szilárdan ezeket az embereket.
0: And one of the things that worries me about some of these exciting moves of God in some of the countries, for example, in South and Central America.
1: Van egy dolog, ami aggaszt engem Istennek ilyen nagyon erőteljes mozdulásaiban, és ilyen nagyon komoly mozdulásaiban. Van Közép- és Dél-Amerikában például.
0: In Africa.
1: Afrikában is.
0: In Fiji.
1: Fiji-szigeteken is.
0: To Philippines. I've been to all these places.
1: Fülöp-szigeteken is. Én mindezeken a helyeken jártam.
0: And I'll give you an example.
1: Mondok egy példát.
0: I went to Colombia. You'll know the story of what God did in Cali, in Colombia, and the powerful move of God in that nation.
1: Elmentem Kolumbiába. Mindannyian ismeretek azt a történetet, hogy Isten mit cselekedett Caliban, Kolumbiába.
0: And I went to Bogota, and they came from these from Cali and Bogota, and I did a leaders conference. About 700 or 800 of the key leaders came.
1: Elmentem Bogotába, és bogotai és kalibeli keresztény vezetők körülbelül 7-800 fős konferenciáját tartottam meg ott.
0: Now these are the key leaders.
1: Ők a kulcsfontosságú vezetők ott.
0: And I'd come to do a conference to teach and establish them in the kingdom of God.
1: És azért mentem el a konferenciát tartani nekik, hogy Isten királyságának a dolgában megszilárdítsam őket.
0: And when all these key leaders assembled,
1: és amikor összegyűlt ez az összes kulcsfontosságú vezető,
0: almost none of them even brought a Bible with them.
1: Alig volt köztük olyan, aki magával hozott egyáltalán egy Bibliát.
0: Because they come from a Catholic background.
1: Mert katolikus háttérből jöttek.
0: And Catholics are not taught to be a daily student of the Word.
1: És a katolikusokat nem tanítják arra, hogy a Isten szavát naponta tanulmányozzák.
0: And already all kinds of weird and funny things were creeping in, because there was no test. Is this according to Scripture? Is this according to Scripture?
1: És mindenféle furcsa dolog szivárgott be a gyülekezeti életeikbe, mert nem vizsgálták meg a dolgokat az írások tükrében.
0: So I began to teach them.
1: Úgy elkezdtem tanítani őket.
0: And they said, wow, can you stay here 3 months and teach us?
1: És azt mondták, hogy hűha, nem tudnál itt maradni 3 hónapig, hogy taníts minket?
0: And I said, I agree, you absolutely need it. Because if you don't get this thing founded on Scripture, it's going to go off the rails.
1: De azt mondtam nekik, hogy erre nektek valóban feltétlenül szükségetek van, mert nem vagytok megalapozva az írásokban, és ki fogtok siklani.
0: Now, I couldn't myself go, but I've sent some faithful, fluent Spanish-speaking sons who are there now, teaching principle after principle after principle until they're properly founded on the Word of God.
1: Én nem tudtam ott maradni 3 hónapig, de néha spanyolul nagyon jó beszélő szellemi fiamat elküldtem oda, és most ők tanítják őket, hogy az írásokban egymás után különböző alapelvekben megalapozzák őket.
0: Now that's the lesson that Paul learned and learned to teach thoroughly when he was in Berea.
1: És Béreában ezt az alapelvet tanulta meg Pál, és ezt tanulta meg tanítani máshol is.
0: You see, it's one thing to have great spiritual experiences, but you've got to have the scriptures which keep you in the narrow line of the truth of the word.
1: Nagyon nagyszerű dolog, nagyon nagy dolgokat átélni szellemileg, de kell, hogy az ember meglegyen alapozva az írásokban, és azokat kövesse, mert az írás az, ami megtart minket azon a keskeny úton.
0: When I first went to India, I went in association with a denomination called the Christian Brethren.
1: Amikor először Indiába mentem, akkor az úgynevezett keresztény testvérek nevű felekezet keretében mentem.
0: They're full of legalism, but boy, do they know the word.
1: Ők tele vannak törvénykezéssel, de nagyon jól ismerik a Bibliát.
0: They can even recite all the kings of Israel backwards if necessary. They
1: szükség esetén akár visszafelé fel tudják sorolni sorrendben az összes izraeli király.
0: They're soaked and soaked and soaked in scripture.
1: Teljesen átitatja őket az írás.
0: But it hadn't come to life.
1: De nem elevenedett meg bennük.
0: And when I started getting experiences with God, and I was a fairly new Christian, not even 4 years old, just about 4 years old in Christ.
1: És amikor én elkezdtem átélni dolgokat Istennel, és körülbelül csak 4 éves voltam még szellemben.
0: If I said anything that God was showing me,
1: hogyha elmondtam ezeknek az embereknek, hogy Isten nekem mit mutatott meg, azt mondták,
0: Where is it in the word, brother?
1: Testvér, hol van ez a Bibliában?
0: Where is it in the word, brother?
1: Testvér, hol van ez a Bibliában?
0: And it forced me to search the scriptures to establish everything that I was experiencing to be truly founded upon the word of God.
1: És arra kényszerítettem engem, hogy kutassam az írásokat, hogy mindent, amit átéltem szellemben, valahogy meg tudjak alapozni a Bibliából.
0: We ran a very famous Christian printing press in Bombay called Gospel Literature Service.
1: Egy ilyen úgynevezett evangéliumi irodalmi szolgálatot kezdtünk el irányítani ott Bombayban.
0: And one of the things that we did, we kept a large evangelical Christian library there.
1: És az egyik dolog, amit a főnökeim ekkor tettek, hogy rám bíztak egy nagy keresztény könyvtárat angol nyelvű.
0: It was the tradition that whenever a missionary died in India, his family donated the whole library to this rowing library in Bombay. We had a fantastic selection of books.
1: Az volt a hagyomány Indiában, hogy amikor meghalt egy misszionárius, akkor a családja ennek a misszionáriusnak az egész könyvtárát oda adományozta ennek a keresztény könyvtár hálózatnak. Fantasztikus választék volt.
0: For example, E. Stanley Jones, we got his whole library into our library, and I could read his personal notes and read his noted books. I tell you, this was incredible. Dr. E. Stanley Jones, a very famous missionary.
1: Dr. E. Stanley James egy nagyon híres, nagyon fontos missionárius volt. Az egész könyvtárát megkaptuk, és valami döbbenetes, még a személyes jegyzeteit is megkaptuk.
0: And they came from various theological backgrounds. It was interesting for me to be able to read far more widely than any Bible school would have allowed me to read.
1: Különböző teológiai hátterekből származtak ezek a meghalt missionáriusok, úgyhogy nagyon érdekes volt számomra, hogy a teológiai spektrumnak egész szélességét olvashattam. Sokkal bőségesebben, mint bármilyen bibliai iskolában tehettem volna.
0: I had this fantastic library.
1: Egy fantasztikus könyvtárom volt.
0: And the Holy Spirit was my tutor.
1: És a Szent Szellem volt a tanárom.
0: And he would give me study assignments, and I was diligent to study the Word for years and years in that setting.
1: A Szent Szellem mindig kiadta nekem, hogy mit tanulmányozzak, és éveken keresztül úgy tanultam a Bibliát és az írásokat, hogy a Szent Szellem így vezetett engem.
0: And if you're going to take Ephesus, you better have been to Berea. Hello.
1: Hogyha el akarjátok foglalni Efézust, akkor jobban teszitek, ha először elmentek Béreába.
0: Everything that you sense or know in your spirit, it's got to be thoroughly and totally proved to be biblical according to the word of God.
1: Mindenről, amit érzékeltek szellemben, vagy amit kaptok, vagy amit gondoltok, meg kell, hogy tanuljátok, hogy mindezt alaposan alá tudjátok támasztani a Bibliával.
0: But then the Jews came from Thessalonica when they heard that Paul was in Berea.
1: Aztán amikor a zsidók meghallották, hogy Pál Béreában van, elmentek oda Thessalonikából.
0: And they caused a riot.
1: És egy zendülést tartottak.
0: And Paul had to be sent away.
1: És Pált el kellett, hogy onnan küldjék.
0: Now Paul is now on his way to Athens.
1: Ekkor Pál elindult Athénbe.
0: Now Athens was the intellectual center for the whole of that region.
1: Athén volt az egész térségnek az intellektuális központja.
0: It was the debating society of the whole world.
1: Az volt az egész világra nézve a vitatkozás társasága.
0: There were temples to every god in that city.
1: Mindenféle Isten számára volt templom a városban.
0: And just in case they missed one, they had a temple to the unknown god.
1: És arra az esetre, hogyha valamelyiket kihagyták volna, építettek egy templomot az ismeretlen Istennek.
0: And the intellectuals of that city liked to come together to just discuss anything in a kind of intellectual way.
1: És a város értelmiségéjei szerettek nagyon összejönni egymással, és mindenfélét megvitattak csupán értelmiségi alapon.
0: And the favorite debating place was Mars Hill.
1: És a Mars hegy volt, az Areopagus volt a híres vitatkozási helyszín.
0: Now Paul had a brilliant intellect.
1: Pálnak nagyon ragyogó elméje volt.
0: And he was well educated.
1: És nagyon jó képzett volt.
0: And this is where he made a very serious mistake.
1: És azért Athénban elkövetett egy nagyon súlyos hibát.
0: All these intellectuals, these brilliant minds.
1: Itt ez a rengeteg zseni, ezek az értelmiségiek.
0: They've studied every kind of philosophy, they've read all the writings of so many great men and women.
1: Tanulmányoztak mindenféle filozófiát, olvasták mindenféle férfiaknak és nőknek a nagyon bölcs írásait.
0: If I just go and preach the cross, it's going to seem so stupid.
1: Hogyha csak elmegyek közeljük és a keresztet prédikálom, ostobának fognak nézni.
0: So I'm going to create a sermon which will intellectually tease them, and I'll quote their prophets, and I'll show that I know as much as they know about all their various philosophies.
1: Tehát egy olyan prédikációt fogok összeállítani, amivel értelmiségi szempontból fogom elbűvölni őket, és az ő profétáiktól fogok idézni, és meg fogom mutatni nekik, hogy én ugyanolyan sokat tudok ezekről az irodalmakról, mint amilyenek ők, mint amennyit ők.
0: And I'll tell them that the proof that I'm telling the truth is that Jesus has been raised from the dead.
1: És akkor el fogom nekik mondani az igazságot a végén, hogy Jézus feltámadt a halálból.
0: If you read that sermon, it's recorded in Acts 17. It's a masterpiece of intellectual oratory.
1: Az Apcsel 17-ben olvashatjátok ezt a prédikációt, ez valóban a szónoki művészetnek egy mester példánya.
0: He makes it culturally relevant.
1: Tehát illeszkedik az adott kultúrához.
0: He makes it intellectually appealing.
1: És az értelemhez szól.
0: But it has absolutely almost no effect.
1: De szinte semmi hatást nem ért el vele.
0: A few people sort of believe. They will hear you more on this.
1: Néhányan valamilyen szinten elkezdtek hinni, azt mondták, hogy még meghallgatunk téged erről a témáról.
0: But most of them just walk away and say, well, if that's it, then I'm not really very interested.
1: De a legtöbben csak úgy megvonták a vállukat és elmentek, hogy ha csak ennyi mondani valót van, hát engem nem nagyon érdekel ez.
0: It's the only place where there was no revival. Nothing broke out. Nothing happened spiritually.
1: Athén az egyetlen hely, ahol nem tört ki ébredés. Szellemileg semmi nem történt.
0: And they couldn't even be bothered to riot over him. They never even
1: És akkora ügyet se csináltak Pálból, hogy zendülést keltettek volna miatta.
0: He just had no effect.
1: Egyszerűen semmilyen hatása nem volt.
0: His ministry in Athens was almost a total failure.
1: Az athéni szolgálata majdnem teljes bukásra végződött Pálnak.
0: It is an historical fact.
1: Történelmi tény.
0: That no church of any significance was established in Athens.
1: Hogy semmilyen jelentős gyülekezet nem jött létre Athénban.
0: And as far as I can find out, even to this day, there never has been.
1: És amennyire tudom, a mai napig nincs ott jelentős gyülekezet.
0: Because that's the place, that's the center of the spirit. The Athenian spirit, the prince of Greece, the spirit that Daniel contended with, that's his hometown.
1: Mert Athén a székvárosa a Görögország fejedelmének, annak a szellemi erőnek, amivel már Dániel is harcolt.
0: If you happen to watch the initiation and the closing ceremony of the Olympic Games in Athens, you realize that it was nothing more than plain idolatry of the gods of the Athenians.
1: Hogyha megnéztétek az olimpiai játékoknak a nyitó és záró ünnepségét, akkor láthattátok, hogy igazából az egész dolog az a görög és az athéni isteneknek a merő imádása volt.
0: And if you like, that Athenian intellectualism has invaded every university and every educational establishment throughout the whole Western world.
1: És mondhatjuk úgy is, hogy az athéni filozófia is, és az attól, hogy oktatás beszivárgott a mai világunk minden felsőoktatási intézményébe.
0: And it's the controlling spirit of secular humanism.
1: És a Görögország szelleme a világi humanizmusnak az uralkodó szelleme.
0: Or pantheistic humanism, but it's more or less the same thing.
1: Vagy a panteista humanizmusnak, de hát szinte ugyanazt jelenti a kettő.
0: So Paul walked away from Athens and was totally disappointed with his zero effect upon that city.
1: Tehát Pál úgy hagyta el Athént, hogy teljesen csalódott volt amiatt, hogy semmilyen hatást nem gyakorolt a városra.
0: Now Athens ought to have been the center of everything.
1: Athénnek kellett volna mindennek a központjának lenni.
0: It was the major city.
1: Ez volt a legfőbb város.
0: It was the intellectual center and the place where all leaders came together to debate and to discuss things.
1: Az volt az értelmiségi központ, minden vezető oda jött össze, hogy megvitassanak és megtárgyaljanak dolgokat.
0: But it had no effect at all.
1: De Pálnak semmilyen hatása nem volt ott.
0: Thank you. But he's on his way, walking from Athens to Corinth, which is about, 150 kilometers, something like 150 kilometers from Athens to Corinth, which was the next city.
1: És akkor Athénból elindult Pál Korintusba, ami körülbelül 150 kilométerre volt Athéntől.
0: Corinth was the commercial center. It was the biggest port and the biggest center of business and industry in the whole of that region of Achaia and Macedonia.
1: Korintus volt a legfőbb kikötőváros, a kereskedelemnek a központja, hatalmas kikötővel Macedóniának és Akájának, ennek az egész térségnek a központi kereskedővárosa.
0: Another major city.
1: Egy újabb jelentős város.
0: Now, it's not in the Bible.
1: Bibliában is benne.
0: But it's in my imagination.
1: De a képzeletemben benne van.
0: And I think it's well supported by scripture.
1: És azt gondolom, hogy az írás elég jól alátámasztja ezt az elképzelést.
0: And I'll show you why in a moment.
1: És mindjárt megmutatom nektek, hogy miért.
0: But I think as Paul walked that road from Athens to Corinth, he had plenty of time to think.
1: De azt gondolom, hogy miközben Athénből Korintusba sétált Pál, elég sok ideje volt gondolkodni.
0: He said, Lord, what went wrong?
1: És azt gondolta, Uram, mi romlott el Athénban?
0: Why no powerful breakout?
1: Miért nem volt semmilyen erőteljes áttörés?
0: There was no reaction.
1: Nem reagáltak az emberek egyáltalán.
0: Not even a riot. Your mighty word had no effect upon these people.
1: Még zendülés se volt, a te hatalmas szavad semmilyen hatást nem gyakorolt az emberekre.
0: So the Lord says to him, Paul.
1: És akkor azt mondta neki az Úr, hogy Pál.
0: Here's the problem.
1: A probléma a következő.
0: You tried to be too clever.
1: Megpróbáltál túl okos lenni.
0: And you never mentioned once at all Jesus Christ and Him crucified.
1: És egyetlen egyszer sem említetted Krisztus, még pedig a megfeszítettként.
0: Because you knew that was too foolish for the Athenians to be able to receive it intellectually.
1: Mert tudtad, hogy az aténiak ezt túl nagy bolondságnak fogják tartani, nem tudják értelmileg elfogadni.
0: When you go to this next town, Corinth,
1: amikor a következő városba, Korintusba érsz,
0: you make sure that's your major message.
1: Feltétlenül ez legyen a fő üzeneted.
0: So we come to Corinth.
1: Tehát Korintusba megyünk.
0: Which of course is the beginning of Acts chapter 18.
1: Ami természetesen az Apcsel 18 elején van.
0: Now come to the first letter to the Corinthians.
1: Most lapozzunk az első korintusi levélhez.
0: And we'll come to chapter 2.
1: Második rész.
0: And hear what Paul is saying to these Corinthians.
1: És azt mondja ebben Pál a korintusbelieknek.
0: And brethren, when I came to you, I did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the testimony of God.
1: Én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.
0: For I was determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified.
1: Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről.
0: I was determined to know nothing. Not anything among you except Jesus Christ and Him crucified. I've got the message, Lord.
1: Eltökéltem, hogy semmi másról nem fogok tudni közöttetek, csak Jézus Krisztusról.
0: I've got the message, Lord. Wherever I go, I'm going to preach Jesus Christ and Him crucified.
1: Uram, vettem az üzenetet, bárhova megyek, csak Jézus Krisztus fogom hirdetni, mint megfeszítettem.
0: Even if it sounds like foolishness to the intellectual mind, it is still the power of God unto salvation.
1: Még akkor is, hogyha az értelmiségi elmének ez bolondságnak tűnik, akkor is ez Isten ereje az üdvösségre.
0: Verse 3. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling.
1: És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek.
0: And my speech and my preaching were not with the persuasive words of human wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power.
1: És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédében állott, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában.
0: That your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God.
1: Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék.
0: But we speak the wisdom of God in a mystery.
1: Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk Isten titkát.
0: The hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory.
1: Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre.
0: So we learned a lesson here.
1: Tehát megtanulunk itt egy leckét.
0: However clever people are, intellectually are, you don't win them by superior arguments, you win them by the power and demonstration of the cross of Jesus Christ.
1: Bármilyen értelmiségiek is és magas szintűek is az emberek, semmiképpen nem nagy érveléssel nyerjük meg őket, hanem a Jézus keresztjében levő erővel.
0: God's way to break open a situation is to preach the simplicity of the cross in the power of mighty signs and wonders and miracles.
1: Isten mindig úgy hoz áttörést, hogy az egyszerű keresztnek az üzenetét kell hirdetni méghozzá az jelek és erők áttörő erejével.
0: People say to me, what's your approach to the Hindu?
1: Megkérdezik tőlem az emberek, hogy hogyan hirdeted a dolgokat a hinduknak?
0: Jesus Christ and Him crucified.
1: Hát Jézus Krisztus a megfeszítettet hirdetem nekik.
0: How do we get Muslims?
1: És hogyan kapjuk meg, hogyan fogjuk meg a muszlimokat?
0: Don't try and prove the Bible's superior to the Quran.
1: Ne próbáljátok bebizonyítani nekik, hogy a Biblia magasabb rendű a Koránnál.
0: Just preach Jesus Christ.
1: Csak hirdessétek Jézus Krisztust.
0: Crucified.
1: A megfeszítettet.
0: And do signs and wonders and miracles, and Muslims will come flocking in their thousands to Him.
1: És tegyetek jeleket és csodákat, és akkor a muszlimok ezresével fognak áradni Jézushoz.
0: when they've experienced the power of God, then you can sort them out doctrinally.
1: És amikor majd már megtapasztalják Isten erejét, utána majd ráértek a tanítás szempontjából helyre rakni őket.
0: I got converted out of scientific atheism.
1: Én a tudományos ateizmusból tértem meg.
0: I was a very successful research scientist working for the Kodak Film Company.
1: Én a Kodak filmgyárnál dolgoztam, nagyon sikeres tudományos kutató voltam.
0: And I was an atheist like most of the other people in my laboratory, which laboratory, whichever way you want to say.
1: És ugyanolyan tudományos ateista voltam, mint mindenki más, aki abban a laboratóriumban dolgozott.
0: I temporarily went into full-time lecturing in a university for 2 years, but I came back again into the same position that I'd had, well no, a much higher position in the same Kodak film company.
1: Két évre ideiglenesen elmentem egyetemre tanítani, de utána visszatértem a Kodak filmgyárba egy magasabb beosztásba, mint amilyenből elmentem.
0: I was in charge of a group of experimental scientists, which was called the Blue Sky Group.
1: Ilyen tapasztalati kutatók csoportjának voltam a vezetője, akiket kék ég csoportnak neveztek.
0: And we were a group of inventors that were free to experiment with anything that might make a marketable product. It was a fantastic job.
1: Fantasztikus állás volt, mert ezek ilyen feltalálók voltak, akik bármivel kísérletezhettek, amiben megvolt a remény arra, hogy a gyárnak egyszer pénzt fognak hozni.
0: I was paid a very high salary.
1: Nagyon magas fizetést
0: kaptam. And I didn't have to come to work every day. I just had to produce results.
1: És nem is kellett minden nap bemennem dolgozni, az volt a lényeg, hogy eredményeket tudjak felmutatni.
0: If I felt it was going to help me to think something through, I could go to the swimming pool and just think there, and they would still pay me.
1: Akkor is fizettek engem, hogyha én úgy éreztem, hogy jobban tudok gondolkodni egy probléma megoldásán, hogyha elmegyek az uszodába.
0: But when I got onto something, I would work night and day because I had a passion to see this thing come through.
1: De hogyha igazán ráharaptam valamire, akkor éjjel-nappal dolgoztam rajta, mert annyira akartam látni az eredményét a dolognak.
0: And I saw some great inventions come through to production.
1: És láttam, hogy több ilyen találmány vagy újítás előbb-utóbb gyártmánnyá, termékké vált.
0: And Kodak made millions and millions of dollars out of me for years. That's the truth.
1: És az az igazság, hogy a Kodak tulajdonképpen az én tudásomból éveken keresztül több millió dollárt keresett.
0: And in the 50s and 60s I had quite a few patents after my name of things that I'd invented.
1: Az 50-es és 60-as években voltak olyan termékek, amelyeken az én nevem volt a védjegy, mert az én találmányaimból, vagy a körülöttem levő találmányokból alakult ki.
0: Now I left Kodak to go into full-time lecturing as the nice atheist that everybody knew me as.
1: Úgy mentem el a Kodaktól, hogy tanár legyek, vagy professzor legyek, hogy olyan kitűnő ateista voltam, amilyennek mindenki ismert.
0: And when I decided to come back into industry, Kodak joyfully rehired me and paid me an even bigger salary.
1: És amikor vissza akartam menni a Kodakhoz, akkor boldogan visszavettek, és egy sokkal magasabb fizetést adtak, mint korábban.
0: So I came back amongst the colleagues, which I'd known years before.
1: Tehát visszatértem ugyanazok közé a kollégák közé, akiket már évekig ismertem előtte.
0: But I was a different person.
1: De akkor már más ember voltam.
0: I'd been converted to Jesus Christ.
1: Mert hogy megtértem Jézus Krisztushoz.
0: So I started to be a witness in this research laboratory.
1: Úgyhogy elkezdtem bizonyságot tenni a kutatólaborban.
0: And they thought I was nuts.
1: És azt gondolták, megőrültem.
0: And I tried every way intellectually with clever arguments and to get some of these scientists to begin to be interested in the Lord Jesus Christ.
1: És megpróbáltam értelmiségileg nagyon okos érvekkel rávenni néhány tudós legalább, hogy elkezdjen érdeklődni Jézus Krisztus iránt.
0: And they just mocked me and made fun of me, and I never saw any serious effect.
1: De ők csak gúnyolódtak rajtam, meg tréfálkoztak rajtam, és igazából semmilyen komoly hatást nem értem el soha.
0: And there was a famous scientist that worked in the next laboratory to me. His name was Dr. Stevens.
1: Volt egy nagyon híres tudós, aki a mellettem levő laborban dolgozott, Dr. Stevensnek hívták.
0: And he was recognized as the world's leading authority on the theory of the photographic process.
1: Őt a fényképezési folyamat világszinten elismert szakértőjének tartották.
0: He wrote basic textbooks which were studied in every university. He was the expert on what happens when a ray of light strikes a silver halide crystal.
1: Ő volt alapvetően könyveket írt, tankönyveket írt, amiket egyetemeken tanítottak, mert ő volt a szakértője annak, hogy mi történik, amikor a fény eléri a nem tudom milyen ezüst kristályt.
0: What did she say?
1: About the silver crystal.
0: Okay?
1: Yeah.
0: The interesting thing is that this is God's creation is so mysterious that even after 100 years of research, we still don't know what really happens.
1: Istennek a teremtett világa annyira titokzatos, hogy még 100 éves kutatás után sem tudjuk egészen pontosan, hogy mi történik ilyenkor.
0: One day Dr. Stevens had made a new breakthrough in a new form of photographic emulsion that was going to be a great success. He was very excited.
1: Egy napon Dr. Stevens a fényképezési folyamatnak valami egészen új változatát találta ki, ami nagyon izgatottá tette őt, és valami egészen új irányt nyitott ebben a dologban.
0: He said, Alan, come into my laboratory. I want to show you this new fantastic photographic emulsion that I've just invented. Have a look. And he gave me this microscope to look down the microscope.
1: És azt mondta, hogy jaj, Ellen, gyere át a laboromba, meg szeretném neked mutatni a mikroszkópon keresztül, hogy milyen ez a nem tudom milyen oldat.
0: As I focused up on this microscopic slide,
1: és egy ilyen mikroszkópikus szeletet megnéztem ebből az anyagból.
0: I saw this amazing, wonderful new fine-grained emulsion.
1: És láttam ezt a csodálatos új finom szemcsés valamit.
0: In the middle of the field, he'd put a picture there.
1: És betett egy képet oda a látómező közepére a mikroszkópba.
0: It was a naked woman.
1: Ez egy mesztelen nő volt.
0: With some words mocking me and my new life in Christ.
1: És voltak olyan szavak köré írva, amelyek az én új Krisztusban megtalált életemet gúnyolták.
0: So as I focused up on this thing.
1: Úgyhogy kiélesítettem ezt a dolgot, hogy jól láttam.
0: I realized he was playing a joke on me.
1: Aztán rájöttem, hogy tréfálkozik velem a kolléga.
0: And he laughed.
1: És nevetett.
0: And I turned round on him.
1: És én odafordultam hozzá.
0: And I must admit I was a little bit mad.
1: El kell ismernem, hogy kicsit mérges voltam.
0: And this is what I said to him.
1: És azt mondtam neki.
0: I said, Dr. Stevens.
1: Dr. Stevens.
0: I said, you are the world's leading authority on the theory of the photographic process.
1: Ön a világ legelismertebb szakértője a fényképezési folyamat terén.
0: You've come to the pinnacle of your fame in this particular field.
1: Elérte a leghíresebb pozíciót ebben a tudományágban.
0: But I said, but inside you're just a dirty old man that needs a savior.
1: De belül ön csak egy piszkos öreg ember, akinek megváltóra van szüksége.
0: And I preached Christ to him.
1: És Krisztust hirdettem neki.
0: He was shaken to the core.
1: Lénye az elejéig megremegett ettől.
0: And I told him how God had delivered me and taken away that lustful, filthy mind that I once had.
1: És elmondtam neki, hogy Isten hogyan szabadított meg engem ettől a szennyes, kévágyó gondolkodásmódtól, ami régen bennem volt.
0: I said, you need a savior.
1: Azt mondtam, önnek szüksége van egy megváltóra, ahogy nekem is szükségem volt.
0: His name is Jesus Christ.
1: És őt Jézus Krisztusnak hívják.
0: He was crucified for you.
1: És őt önért feszítették keresztre.
0: And for 20 minutes he was absolutely stunned to silence and listened to me.
1: 20 percen keresztül engem hallgatott, teljesen lenémult a döbbenettől.
0: Absolutely shaken to the core.
1: És a lénye velejéig meg lett rázva.
0: And said, you know, he said the same word you read in the Bible, you're almost persuading me to become a Christian.
1: És azt mondta nekem, amit Pálnak is mondott valaki, hogy majdnem meggyőzöl arról, hogy keresztény legyek.
0: And when I started to preach Jesus Christ and him crucified,
1: és amikor elkezdtem hirdetni Jézus Krisztus, mit megfeszítettet,
0: to these intellectual scientists,
1: ezeknek a tudományos embereknek,
0: and it was accompanied by signs and wonders and miracles,
1: és jelek és csodák követték az én bizonyságtételeimet.
0: Then I began to reap a harvest.
1: Akkor elkezdtem aratni.
0: Amen. Now that's what Paul learned in Athens.
1: Pál ezt tanulta meg Athénban.
0: And now he's on his way to Corinth.
1: És most Korintus felé tart.
0: At Corinth he says, I'm only going to preach one thing to you, Corinthians.
1: És a korintusiaknak azt mondta, hogy egy dolgot akarok nektek prédikálni.
0: I'm determined that only one thing gets right deep into your lives and spirit.
1: Eldöntöttem, hogy az életetekbe és a szellemetekbe igazán egy dolgot akarok eljuttatni.
0: And that's Jesus Christ and Him crucified.
1: Ez pedig Jézus Krisztus, mégpedig a megfeszített.
0: And I'm going to come to you not only with the word of the cross, but also with the power and the demonstration of the Holy Spirit.
1: És nem csak a kereszt üzenetével, hanem a Szent Szellem erejével és megmutatásával jövök hozzátok.
0: The preaching of the cross doesn't need clever words.
1: A kereszt hirdetéséhez nem kellenek okos szavak.
0: It needs to be said as simply as we can.
1: A lehető legegyszerűbben kell elmondanunk az üzenetet.
0: But if it's accompanied by the power and signs and wonders and miracles, people are going to open their hearts and they're going to receive.
1: De hogyha erőjelek és csodák követik az üzenetet, akkor az emberek kinyitják a szívüket és befogadják.
0: Now we're going to have a break now.
1: Most szünet lesz.
0: And then we'll come back for the final session.
1: Aztán visszatérünk az utolsó tanításra.
0: Bless you.
1: Az Úr áldja meg titeket.
2: Elhangzott Ellen Vincent, Efézus elfoglalásához vezető állomások című tanítássorozatának 5. része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri úr, itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm most már sokszor a kedves hallgatókat.
1: Nagyon sok izgalmas témánk volt az elmúlt hetekben a rovataink kapcsán, és valahol azért mindig az a központi téma, hogy hogyan tudjuk a gyerekeinket, a fiataljainkat igazán szeretni, hogyan tudjunk közel kerülni hozzájuk, és egy jó pár évvel ezelőtt hallottuk először a szeretett nyelv, illetve szeretett nyelvek kifejezést, ma ez lesz a témánk.
2: Az egyik szerző így fogalmazott, hogy néha a tizenéves nevelő szülő úgy érzi, hogy elvesztette a kulcsot a gyerekeihez, és mire megtalálja a régi kulcsot, addigra kiderül, hogy lecserélték az árat is.
1: Az igen.
2: És már az ár is megváltozott. Tehát nem csak a kulcssal van problémám, hanem az ár sem úgy működik. És Gary Chapman, amerikai családterapeuta, pszichiáter, rengeteg könyvet írt. A tavalyi évben volt lehetőségem az ő élettörténetét olvasni. És nagyon érdekes volt, hogy amikor katonák között volt, akkor a katonáknak adaptálta a szeretett nyelveket. Amikor iskolai közegben működött, akkor azt. Amikor gyülekezeti közegben, akkor írt az Isten szeretett nyelveiről, és hogy Isten beszéli a mi nyelvünket. Pünkösnek ez az egyik csodája, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta az Istennek az üzenetét, hogy magasztalják az Istent. Milyen jó lenne, hogyha mi is megtanulnánk a körülöttünk élő embereknek a nyelvén beszélni. És Chapman a könyveiben tovább megy, és azt mondja, hogy még ezekben a szeretett nyelvekben is különböző nyelvjárások vannak, és néha hasonlóak vagyunk, hogy az, ami nekünk erős, ahogy mi érezzük, vagy ahogy mi megtapasztaljuk a szeretetet, azt szeretnénk, hogy a másik is úgy tapasztalja meg, és ez nem mindig működik. És ő öt területet határoz meg, ami meghatározó lehet a szeretetünk kifejezésében. Az egyik, az az elismerő szavak. Az, hogy hogyan beszélünk egymásról, tehát a dicséretnek a fontossága. A másik azt mondja, hogy valaki abban fejezi ki a szeretetét a másik felé, hogy ad neki valami ajándékot, tehát megajándékozza valamivel. Valakinek az kell, hogy akkor érzi a másiknak a szeretetét, hogyha testi kontaktus van, fizikai ölelés, nagyon dögönyözés, bármi, akkor abban. Valaki pedig a szívességek nyelvét ismeri, hogy milyen az, amikor valamit teszek a másiknak, olyat, amitől ő örülhet, amitől ő boldog lehet. És az ötödik, az pedig a minőségi idő. Az, hogy engem szeretsz, azt mutasd meg az idődben. Az, hogy egy embernek mi fontos, azt két helyen meg lehet mérni. Megnézed a naptárát, mivel tölti az idejét, és megnézed a csekkfüzetét, vagy pénz kivonatát, hogy mire költi a pénzét. És még egy dolog, hogy mire költi az erőforrásait, mire áldozza önmagát. Kevés ember aggódott még azon, hogy keveset voltam benne a cégnél túlórázni, de azon már többen aggódtak, hogy halálos ágyuk van, hogy nem töltöttem elég időt a családommal, vagy a szeretteimmel. Chapman azt mondja, hogy a szeretett nyelvek azok olyanok, hogy megtanuljuk megismerni a másikat, és azt veszük észre, hogy egy vagy két dologra jobban reagál. Lehet ez az, hogy ha dicsérem, vagy leírom neki azt, hogy mennyire örülök, hogy ő a gyermekem, akkor az egészen másképp éli meg, mint hogyha csak veszek neki egy ajándékot. Azért, mert nem az a szeretett nyelve, hogy ő minden áron ajándékot kell adnia, vagy ajándékot kell kapnia. Az elismerő szavakról többször írtam már, megbeszéltünk itt a műsorban is, hogy nem mindegy, hogy bátorítólag beszélünk egymással, és a Szentírás azt mondja, hogy az élet és a halál van a nyelv hatalmában. A beszédünk épít, vagy rombol. A beszédünk életet hoz, vagy pedig halált hoz. És amikor az Isten megszólalt, akkor előállt a teremtett világ. Úgy teremtette Isten a világot, hogy szólt az Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság. Szólt az Isten, hogy menjen külön a sötétség és a világosság. Szólt az Isten, és benépesítette az egész teremtett világot. Amikor az ember teremti meg, akkor elkezdi az agyagot gyúrni, és a saját leheletét leheli az emberbe. És valahol az Istentől kapott képességünk vagy hiányunk az abból fakad, hogy szükségük van mindannyiunknak a szeretetre. És ahogy már beszélgettünk korábban, hogy nem a has szeretetre, ez a feltételes szeretetre, vagy a mert szeretetre, ami érdekből fakad, hanem a feltétel nélküli, az elfogadó szeretetre van szükségünk. És hogyha ezt megismerjük, akkor tudunk ebből a szeretetből adni másoknak is. Azt mondja a Szentírás, hogy szeresd az Istent úgy, ahogy szereted, és szeresd fele barátodat, mint szereted magadat. De az Istent azért tudom szeretni, mert ő előbb szeretett engem. És az Isten megmutatta, hogy az ő lénye az, hogy szeret. Nem tud más lenni az Isten, mint szeretni. Azt mondja a Jánlapos apostol, hogy megismertétek az Istent, aki szeretett. És a Bibliának az egyik kulcsverse, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És hogy most a szeretetet Isten úgy fejezi ki, hogy megölel téged, akkor azt mondja a Biblia, hogy örül, amikor megölelhet az Isten. Közel jöhetsz hozzá az Istentől, és nem távol kell élnem az Istentől, hanem megölel. Vannak olyan emberek, akiket a lelki sérüléseik miatt nem lehet megölelni. Mert annyira falak vannak körülötte, hogy nem engedi, hogy megöleljék.
1: Ez azt jelenti egyébként, hogy nem ez az ő szeretet nyelve?
2: Lehet, hogy nem az ő szeretet nyelve, de lehet, hogy annyi sérülést kapott, hogy nem enged be abba a területbe. Az intimitás egy nagyon érdekes dolog, hogy Istennel való közösségre lett teremtve az ember, és az egymással való közösségre, de amint bejött a bűneset, ez az intimitás azonnal tönkrement, és elkezdődött a másiknak a hibáztatása. Nem én vagyok a hibás, hanem az asszony, akit te adtál, tehát valójában visszamegy az egész hibáztatási ciklus arra, hogy Isten, te vagy a probléma okozója.
1: Mi szülők hogyan tudjuk a gyerekünkben felismerni, hogy mi a szeretet nyelve? És hány éves korban? Mert lehet, hogy én azt gondolom, hogy 5 éves korában még más volt a szeretet nyelve, mint 15 éves korában pedig.
2: Biztos, hogy ilyen is van, tehát biztos, hogy változik a szeretet nyelvünk is. Chapman azt írja a könyvébe, hogy megfigyelésen keresztül, tehát megfigyelem, hogy ő hogyan reagál, illetve megfigyelem, hogy ő hogyan fejezi ki velém a szeretetét. Az, aki állandóan apa, rajzoltam neked valamit, apa, anya, figyelj, sütöttem egy sütit, kóstold meg, anya, most már írjuk be a naptárba, hogy nem csak munka megbeszélésed van, hanem én is létezek, és velem töltse le egy cukrászdába, menjünk el, csak egy órára, csak mi ketten. Akkor még a többi tesó sem, akkor ott valószínű, hogy a minőségi idő, mint szeretett nyelv előjön. Aki azt mondja, anya, megcsináltam a fürdővizedet, hogy nyugodtan le tud zuhanyozni, még tettem bele olyan kis gyöngyöket, vagy golyócskákat is, hogy egy kicsit ellazulj. Ott a szívességek előjöhet. Akinek mindig valami kis ajándékot hajtogat, vesz, annak az ajándékozás, akinek az, hogy apa, úgy szeretem, mikor hogy megdögönyözöl, amikor birkozunk együtt. Ez egyfajta agresszió levezetés is, de van, akinek így töltődik föl a szeretet tankja. Ross Campbell foglalkozik ezzel a gondolattal, hogy aki azt mondja, hogy ha egy tizenévesnek nincs telle az érzelmi tartája, akkor ő folyamatos frusztrációja miatt önmagát és a környezetét is állandóan bántani fogja. Mikor ilyen bántó tizenévesekkel találkozok, akkor nagyon sokszor azzal találkozok, hogy amúgy ő sem kapott szeretetet. Amúgy ő is tele van hiánnyal. És amikor ebből a hiányból mi kellene adnunk, akkor van az, hogy a mínuszból nem tudunk pluszt adni.
1: Tehát akkor javaslod a szülőknek, hogy figyeljenek erre, és az 5 szeretett nyelv közül próbálják meg megállapítani, vagy lehet, hogy találnak egy hatodikat?
2: Van egy teszt is a Gary Chapman könyvében, ami segít nekünk, hogy megtaláljuk, hogy kire mi a jellemző. A másik pedig visszakérdezhetünk, hogy úgy láttam, olyan jól esett, amikor megöleltelek. Szereted, mikor megölellek?
1: Tehát mi megkérdezhetjük a gyerektől.
2: Tehát miért ne? Meg elmondhatom a gyereknek azt is, hogy nekem is jól esik, amikor azt mondod, hogy anya, szeretlek, vagy apa, szeretlek téged.
1: Tehát akkor az 5 szeretet nyelv a dicséret, a testi érintés, az ajándékozás, a szívesség és a minőségi idő.
2: Így van.
1: Így van. Akkor megtanultuk.
2: Gyakoroljuk.
1: Köszönöm.
2: A szeretet nyelvjárásában beszéljünk.
1: Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Steve Telcerov. Proféciát kapni és adni. Című tanítását hallhatjuk.
3: Turn in your notes to page 26.
4: Lapozzatok a 26. oldalra a jegyzetben.
3: We're going to look at the way we receive prophecy.
4: Megnézzük, hogy hogyan kell a proféciákat fogadni.
3: Spoken a little bit about this already.
4: Egy kicsit már hallottunk erről.
3: I know one way that God has often, in ways that He's spoken to me, is to oftentimes give me a few words, a beginning thought about something.
4: Isten gyakran úgy szól hozzám, hogy valamivel kapcsolatban megad nekem néhány kezdő szót.
3: How many of you have seen those on your television, you know, when you're watching a TV show and suddenly there's a bad weather report?
4: Hanyan láttatok már olyat, amikor tévét néztek, és éppen megy egy műsor, és hirtelen megjelenik egy rossz időről szóló jelentés, hírrel.
3: I don't know how they do it in Hungary.
4: Nem tudom, Magyarországon ez hogy működik.
3: But in the United States and also in Slovenia.
4: De az Egyesült Államokban és Szlovéniában is.
3: You're watching a show.
4: Mikor nézed a műsort a tévében.
3: And all of a sudden you hear beep beep beep.
4: Hirtelen
3: beep, beep, beep.
4: Ez a sipolás.
3: And your attention.
4: És akkor odafigyel az ember.
3: And suddenly words start scrolling across the bottom of your screen.
4: És hirtelen a képernyő alján elkezd egy szöveg futni.
3: Now one of the ways that God has, at least it's a way that He's used me or something that at least I can understand.
4: Ez egyik mód arra, ahogyan Isten engem szokott használni, vagy hogy én megértem azt, hogy mit mond.
3: Is God gets my attention.
4: Az az, hogy valahogy megragadja a figyelmemet.
3: Beep, beep, beep.
4: Beep, beep, beep.
3: And then all of a sudden there's a beginning thought about something.
4: És hirtelen egy kezdő gondolatot kapok valamiről.
3: And on the television,
4: a tévében,
3: the first line of words appear.
4: Amikor megjelenik az első sor,
3: and they're there for a few seconds.
4: És ott van pár másodpercig.
3: And then they start to scroll.
4: És utána el indul a sor,
3: and,
4: a szöveg.
3: I have often found that unless I start.
4: És gyakran azt tapasztaltam, hogy ha nem kezdek el beszélni,
3: I very rarely get the whole message,
4: akkor nagyon ritkán kapom meg az egész üzenetet.
3: But at least there's a beginning thought.
4: De legalább van egy kezdő üzenetem, egy gondolatom.
3: And when you start to speak,
4: és amikor az ember elkezd beszélni,
3: the message begins to unfold.
4: Akkor kezd kibontakozni az üzenet.
3: It begins to scroll across the screen of your mind.
4: Elkezd az ember elméjének a képernyőjén futni a szöveg.
3: The key is that you don't wait for a full message to be received, just start with what God's given you.
4: Az a kulcs, hogy ne várjatok addig, amíg az egész üzenetet tudjátok, hanem kezdjetek el akkor beszélni, amikor a kezdete megvan.
3: And we see that a prophetic word can come as a clear stream of words to your mind and to your spirit.
4: Azt tapasztaljuk, hogy a profétai üzenet jöhet szavak egyértelmű folyamaként a szívünkbe vagy az elméjünkbe.
3: And you have to be bold and courageous enough just to start.
4: És elég bátraknak kell ahhoz lennünk, hogy elkezdjük legalább.
3: Once you start, more of the message comes.
4: És ha elkezditek, akkor jön az üzenet többi része.
3: There are revelations that come directly from the Bible, from the scripture itself.
4: Vannak olyan kijelentések, amelyek közvetlenül a Bibliából származnak.
3: In fact, that's a very safe and very, very powerful way to prophesy or speak the scriptures out.
4: Ez egy nagyon biztonságos, de erőteljes módja annak, hogy profétáljunk, illetve kimondjuk az igét.
3: God will often confirm a word or connect it with a Bible verse.
4: Isten egy üzenetet nagyon sokszor egy Biblia verssel támogat meg, erősít meg.
3: With a concept in scripture, God will never contradict his word.
4: Isten soha nem mond ellent az írott beszédének, tehát az mindig megerősíti.
3: But God will elaborate his word.
4: De kibontja vagy kifejti azt, ami le van írva.
3: And it's the elaboration that becomes personal to you and to me or to a specific situation.
4: És ez az adott magyarázat az, ami személyes üzenetté válik nekem vagy neked vagy egy csoportnak vagy egy helyzetnek.
3: That word suddenly becomes alive and very real to you.
4: Az igevers hirtelen megelevenedik és valósággá válik.
3: There are words of knowledge and words of wisdom.
4: Aztán van a tudománybeszéde és a bölcsességbeszéde vagy szava.
3: Now listen just for a second.
4: Figyeljetek egy pillanatra.
3: Nothing can replace your ability and the necessity of hearing from God yourself.
4: Semmi nem helyettesíthet helyettesítheti azt a szükségességet, hogy nektek magatoknak kell meghallanatok Isten hangját.
3: What we don't want to create is a sensation where we're waiting for others to speak to us.
4: Amen. Tehát azt az egy érzést nem akarjuk kialakítani senkiben, hogy addig várjon, amíg majd valaki máson keresztül szól az Úr neki.
3: What God wants to create is a people who hear him for themselves.
4: Isten egy olyan népet akar kialakítani, aki önmaga hallja a saját magára vonatkozó üzenetet.
3: And who will be desirous and also earnest and passionate about speaking to others his encouraging and empowering word.
4: És utána pedig arra vágyik és arra törekszik szenvedélyes módon, és azon szorgoskodik, hogy másoknak is tudja Isten üzenetét közvetíteni erőteljes módon.
3: I had a woman some years ago.
4: Néhány évvel ezelőtt
3: egy my home church, we were in a house group, home group.
4: Tehát a gyülekezetünkben van egy házi csoport, és ott volt
3: and
4: egy hölgy.
3: During the worship time, we ended and a woman spoke up and said, I have a word for this young man, which was me.
4: Tehát dicsőítés volt az házi csoportban, és a végén egy hölgy fölállt, és azt mondta, hogy van egy üzenetem ennek a fiatalembernek a számára, és ez voltam én.
3: And she said to me that she saw in a vision my future wife.
4: És azt mondta nekem, hogy látomásban látta a jövendőbeli feleségemet.
3: Okay, well, let me know. Well, she described her physical features.
4: Tehát lefestette előttem, hogy a külső tulajdonságai milyenek ennek a lánynak.
3: Blue eyes.
4: Kék szem. Kék szem.
3: And blonde.
4: És szőke lesz.
3: This is true. Now, some are laughing because they know my wife.
4: Most néhányan azért nevetnek, mert ismerik a feleségemet.
3: She has dark brown eyes and black hair.
4: Sötét barna szeme van és fekete haja.
3: All right. Here's a rule.
4: A szabály a következő.
3: We don't prophesy babies, marriages, or places.
4: Nem profétálunk meg gyerekeket, házasságokat és helyszíneket.
3: We do not prophesy marriages.
4: Tehát nem profétálunk meg házasságokat,
3: babies,
4: gyerekeket,
3: or places. What does that mean?
4: És helyeket. Mit jelent ez?
3: I feel like God's saying you need to move to Sarajevo.
4: Úgy érzem, hogy Isten azt mutatja, hogy neked Sarajevóba kell költözned.
3: No.
4: Nem. Ilyen nincs.
3: God's spoken to me and you're going to have 6 children.
4: Isten azt mondta nekem, hogy 6 gyereked lesz.
3: Now, had I been maybe more unstable or insecure?
4: Hogyha nem éreztem volna magam annyira biztonságban, vagy nem álltam volna olyan szilárdan a lábamon.
3: I could have made the mistake of hanging on blonde hair and blue eyes.
4: Akkor elkövethettem volna azt a hibát, hogy ragaszkodom a kék szemhez és a szőke hajhoz.
3: And mishearing God himself about the person that he wanted me to be with.
4: És ezért nem hallom meg Isten nekem szóló üzenetét arról, hogy kivel kell együtt élnem.
3: So, when I got to know Barbara,
4: tehát amikor Barbarát megismertem,
3: no blue eyes, no blonde hair.
4: Semmi kék, semmi szőke haj.
3: God, is this it?
4: Istenem, ő az.
3: God said, this is it.
4: És Istenem azt mondta, igen.
3: We've had no plastic surgery, no color to change her hair color.
4: Nem volt plastikai műtét, nem kellett a hajaszínét megváltoztatni.
3: And what I'm trying to say is this, you need to be secure in your own relationship with God to hear from him yourself about the important issues of your life.
4: Azt akarom ezzel mondani, hogy elég nagy biztonságban kell, hogy érezzétek magatokat az Istennel való kapcsolatotokban ahhoz, hogy tudjátok, hogy fontos kérdésekben ti magatok meghalljátok, hogy mit akar mondani.
3: And I believe that the majority of the body of Christ will flow in the gift of prophecy at a what I would call a much safer level.
4: Azt gondolom, hogy Krisztus teste a profétálás szellemének ajándékának egy sokkal biztonságosabb szintjén fog mozogni.
3: Now I do believe that there are people that move in a prophetic office.
4: Én hiszem, hogy vannak olyanok, akik a profétai hivatalban vannak.
3: That can also be extremely accurate even in these areas.
4: Akik szintén rendkívül pontosan tudnak profétálni akár ezekről a témákról is.
3: But because of the maturity in their office,
4: de mivel nagyon érettek a hivatalukban.
3: They will also share it in such a way where it doesn't become directive for your life, overriding God's personal leading in your life.
4: Olyan módon osztják meg veled az ilyen üzeneteiket, hogy ez ne írja fölül, ne legyen kényszerítő hatással, ami fölül írná Istennek a személyesen neked mondott vezetését.
3: It will always come to confirm what God is speaking to you personally.
4: Ezek az üzenetek mindig úgy jönnek, hogy megerősítsék azt, amit Isten már személyesen mondott neked.
3: Amen. So there are words of knowledge and words of wisdom.
4: Tehát van a tudomány szava és a bölcsesség szava.
3: A word of knowledge is a knowing a clear thing about a person's past or their present that there is no way you could know about by natural means.
4: A tudomány beszéde az, amikor egyértelműen tudunk valamit valakinek a múltjáról vagy jelenéről, amit emberileg nem tudhatnánk.
3: There are a number of biblical examples, Jesus and the woman at the well.
4: Számos bibliai példa van erre, például Jézus és az asszony a kútnál.
3: Jesus when he was in the house of the Pharisees when the woman came to anoint Jesus' feet and they were saying if he knew what kind of woman she was, he knew what they were thinking in their hearts.
4: Például, amikor Jézus a farizeus házában tett látogatást, és az adott bűnös asszony bejött, és olajjal megkente Jézusnak a lábát, akkor ott levők azt gondolták, hogy ha valóban proféta lenne, tudná, hogy ez milyen asszony, de Jézus az ő szívüknek a gondolatait is ismerte.
3: Jesus was operating in a gift called the word of knowledge.
4: Jézus itt a tudomány beszédének az ajándékában működött.
3: And then he operated in the word of wisdom in the way that he expressed what God had shown him.
4: És utána a bölcsesség beszéde működött benne, amikor tudta, hogy hogyan kell elmondani azt, amit Isten mutatott neki.
3: Because a word of wisdom is a divinely inspired answer to a life problem or situation that is beyond normal understanding.
4: Mert a bölcsesség beszéde az egy Istentől sugallt válasz egy problémára vagy helyzetre valaki életében, ami messze meghaladja emberi értelmünket.
3: And these two prophetic ministries are critical for counseling and ministry with individuals, particularly for inner healing and deliverance.
4: Ez a kétfajta profétai szolgálat nélkülözhetetlen a lelki gondoláskor, illetve amikor belső gyógyulásra vagy szabadulásra szolgálunk valakinek.
3: And when someone is truly concerned about the welfare of another person,
4: amikor valakinek tényleg fontos valaki másnak a jóléte,
3: inevitably this gift will begin to find a place of function because they become keys to unlock people's doors out of their confining situations.
4: Akkor azt gondolom, hogy az ilyen ajándékok az ezekben az emberekben elkezdenek működni, mert ezek kulcsok, amik kinyitják azokat az ajtókat, amikön keresztül ezek az emberek kijöhetnek a maguk életének a szorult helyzeteiből.
3: Now God can speak through dreams.
4: Isten beszélhet álmokon keresztül.
3: This is a total area of mystery for me.
4: Ez számomra egy teljesen titokba burkolózott terület.
3: I have no idea how to interpret dreams. I know that people, there are some who do.
4: Nem tudom, hogyan kell álmokat magyarázni. Tudom, hogy néhányan csinálnak ilyet.
3: We have a whole bunch of biblical examples of how dreams dramatically impacted people.
4: Rengeteg bibliai példa van arra, hogy álmok hogyan hatottak drámai módon emberekre.
3: I believe in them, but that's a total area of non-experience for me.
4: Azt gondolom, hogy számomra ezen a területen egyáltalán nincs
3: tapasztalatom. But I can say that God also speaks through events.
4: De elmondhatom, hogy Isten eseményeken keresztül is szól.
3: Let me give you a real example that just happened to a friend of ours.
4: Mondok egy valódi eseményt, ami egy barátunknak.
3: Some of you know Duncan and Visanti Watkinson. They are very close friends of Alan and Eileen Vincent from India.
4: Néhányan ismeritek Duncan és Visanti Watkinsont, akik nagyon közeli barátai Ellen és Eileen Vincentnek, indiaiak.
3: They live in Bangalore, India.
4: Bangalore-ban élnek, Indiában.
3: And he just wrote to us recently that when they returned from their recent trip here in Europe.
4: És a férj nemrég írt nekem, és azt írta, hogy amikor nemrégiben hazatértek egy európai útjukról.
3: They found a cobra in their backyard.
4: A hátsó udvarukban találtak egy kobrát.
3: And Duncan was very moved by this experience because only twice in their history have they ever seen a cobra.
4: És Duncan nagyon megindította ez az átélés, mert életükben csak kétszer láttak kobrát.
3: In their backyard.
4: A hátsó udvarukban.
3: And in both occasions.
4: És mindkét esetben.
3: That event was connected with very negative experiences. Great difficulties that they were passing through.
4: És mind a két esetben ez kapcsolódott egy olyan élethelyzethez, amikor nagyon nehéz dolgokkal kellett átmenniük.
3: So needless to say, seeing a third cobra was not a comforting experience for Duncan.
4: Tehát mondanom sem kell, hogy amikor harmadszor látott kobrát, akkor ez nem volt egy túl vigasztaló élmény a számára.
3: Barry Whistler, who's a friend of theirs from Pennsylvania, was visiting them.
4: Barry Whistler, aki egy barátjuk Pennsylvaniából, meg éppen látogatóban volt náluk.
3: And when they found the cobra, they captured it.
4: És amikor megtalálták a kobrát, akkor megfogták, fogságba ejtették.
3: And you know what they did with the cobra this time?
4: És tudjátok, hogy mit csináltak ez alkalommal a kobrával?
3: And they burned it together.
4: Felszeletelték és elégették.
3: And Barry turned and spoke to Duncan and Visanti.
4: És akkor Barry megfordult és szólt Duncannek és
3: Visantinak. And said, through this circumstance, I believe God is saying to you.
4: És azt mondta, hogy úgy érzem, hogy Isten ezen a körülményen keresztül azt mondja nektek.
3: God is bringing you to a new level and season of victory over your enemies, things that have been a source of fear and concern to you.
4: Hogy Isten ezen keresztül azt mondja, hogy győzelmet ad nektek az ellenségeitek fölött, és a nektek szorongást és aggodást és nehézséget jelentő dolgok fölött.
3: Now, I just heard the story about an hour and a half ago, because I spoke to Duncan from France's office on Skype in India.
4: Éppen másfél órával ezelőtt hallottam ezt a történetet, mert Franc irodájából Skype-on beszéltem Duncannel.
3: And you could hear in Duncan's voice the sense of excitement and victory in his spirit about what's coming next.
4: És Duncan hangjában hallani lehetett a lelkesedést, azt a szellemi örömöt, hogy vajon mi lesz a következő esemény.
3: Now God can speak through events.
4: Isten szólhat eseményeken keresztül.
3: A few years ago my son was 5 years old.
4: Pár évvel ezelőtt a fiam 5 éves volt.
3: And in the night my son was often waking up in the night completely gripped by fear and what do you call it? Fear and well by fear.
5: Anxiety.
4: És sokszor előfordult, hogy a fiam úgy ébredt föl éjjel, hogy teljesen megragadta őt a félelem
3: and
4: és a szorongás. És kiabált, visítozott.
3: Pointing in the corner saying, they're over there, they're over there.
4: És a szoba egy sarka felé mutogatott, és mondta, ott vannak, ott vannak.
3: Now I could hardly pull my son out of his bed, he was even resisting me.
4: Alig tudtam a fiamat kihúzni ilyenkor az ágyból, mert még nekem is ellenállt.
3: What in the world is going on here?
4: Mi a csuda folyik, itt gondoltam.
3: Now you can dismiss that as a child's fantasies.
4: Ezt persze elvethetjük, mint egy gyermek fantáziálását.
3: Or you can take him seriously.
4: Vagy komolyan vehetjük.
3: And I decided to take him seriously.
4: Én úgy döntöttem, hogy komolyan veszem.
3: I didn't see anything. My son saw red eyes.
4: Én nem láttam semmit, a fiam állítólag vörös szemeket látott.
3: He was explaining to me what he was seeing in his hysterical condition.
4: És ebben a hisztérikus állapotában elmagyarázta nekem, hogy mit látott.
3: I tried to grab him and hold on to him.
4: Megpróbáltam őt megragadni és tartani a karomban.
3: I would turn to the corner that he was pointing at.
4: És végül odafordultam a sarokhoz, amitre mutogatott a fiam.
3: I didn't see anything, I didn't feel anything.
4: Nem láttam semmit és nem éreztem semmit.
3: But something was in that room that was having a dramatic effect on my son.
4: De valami volt ebben a szobában, ami drámaian hatott a fiamra.
3: This was not God's will.
4: És ez nem volt Isten akarata.
3: So I spoke to the corner.
4: Úgyhogy szóltam a saroknak.
3: And I said, get out of here.
4: És azt mondtam, takarodj innen.
3: In the name, get out of here in Jesus' name.
4: És azonnal takarodj innen.
3: And I did that until my son came to a place of peace.
4: És addig csináltam, amíg a fiam békességet nem kapott.
3: It didn't happen once. Happened twice, three times, four times, five times.
4: Ez nem egyszer történt, hanem kétszer, háromszor, négyszer, ötször.
3: France was visiting a place on the sea coast.
4: Franz meglátogatott egy helyet a tengerparton.
3: We were on one of our house groups with Matyás and Magdalena. Some of you know them.
4: Egy házi csoportban voltunk Matyásával és Magdalénával, néhányan ismeritek őket.
3: And following our prayer group, my wife calls saying, Timmy is hysterical, you need to come home.
4: És az iva csoport alkalma után a feleségem fölhívett volt, hogy Timmy hisztérikus állapotban van, haza kell jönnöd.
3: I said, can you handle it?
4: Azt mondtam, hogy te is tudsz ezzel foglalkozni.
3: She says, I can't, you need to be here.
4: Kezelned kell ezt. Azt mondtam, te nem tudom kezelni, neked kell itt lenned.
3: So I got in my car and I drove home and it's a little over an hour drive.
4: Úgyhogy bepattantam az autóba és elindultam hazafelé, kicsit több mint egy óra az út.
3: When I came home, my son and my wife were in the living room and they were holding each other.
4: Amikor hazaértem, a feleségem és a fiam a nappaliban voltak, átölelve egymást.
3: I said, what's going on? She said, it's happening again.
4: Azt megkérdeztem, mi történik itt? Azt mondta a feleségem, újra megtörtént.
3: I said, all right, we're going to put an end to this.
4: És akkor azt mondtam, hogy na, ennek véget fogunk vetni.
3: And about a few minutes later, my son started having a hysterical outbreak again, and he was beside himself.
4: És megint pár perc múlva a fiamra rájött ez a hisztérikus állapot, és magán kívül volt, és mutogatott a sarok.
3: Pointing his finger over there again.
4: És megint mutogatott a sarok.
3: Now they're in the living room.
4: Most a nappaliban voltunk.
3: Now I became angry.
4: haragossá váltam.
3: And I began speaking to them, and then I began prophesying to my son.
4: És utána elkezdtem szólni ennek a dolognak, és utána profétálni kezdtem a fiamnak.
3: And I prophesied to those demons.
4: És profétáltam azoknak a démonoknak.
3: You are going to pay for going against my son.
4: Hogy meg fogtok fizetni azért, hogy a fiamat támadjátok.
3: And I prophesy that my son is going to be very spiritually sensitive.
4: És azt profétáltam, hogy a fiam szellemileg nagyon érzékeny.
3: And he's going to smell you before he sees you.
4: És meg fogja érezni a szagotokat, mielőtt lát titeket.
3: And he will go after you.
4: És nyomulni fog utánatok.
3: And instead of you being a terror to him, he's going to be a terror to you.
4: És ahelyett, hogy ti rémizgetnétek őt, ő fog rémizgetni titeket.
3: My wife and I prayed, we laid our hands on our son.
4: A feleségemmel imádkoztunk, kézre tettük a fiúért.
3: Those attacks have completely finished.
4: És teljesen vége lett ezeknek a támadásoknak.
3: And we want to train our son.
4: És ki akarjuk képezni a fiunkat,
3: to be spiritually sensitive,
4: arra, hogy szellemileg érzékeny
3: legyen, take the sword of the spirit,
4: és fogja a szellem kardját,
3: and be a terror to the devil.
4: És rémületet jelentsen az ellenség számára.
3: Now God can use events to speak to you,
4: és Isten használhat eseményeket arra, hogy szóljon
3: hozzátok, and they can become a very powerful prophetic experience.
4: És ezek nagyon erőteljes prófétai átélések lehetnek.
3: God can speak to you in visions.
4: Isten szólhat hozzátok látásokban.
3: These are pictures that you see that happen on the page of your mind, and God speaks to many people in this way.
4: Az elménkben látjuk peregni ezeket a képeket. Isten sokakhoz szól így.
3: This is a very effective way on how to be used prophetically.
4: Ez nagyon hatékony módja annak, hogy profétai módon használjon minket Isten.
3: Here's a famous saying, a picture is worth a thousand words.
4: Van egy mondás, amely szerint egy kép többet ér ezer szónál.
3: And you see in the scriptures very often how God will use a picture. Do you remember Peter? God showed him a picture, a vision of a sheet coming out of heaven.
4: Emlékeztek az írásokban nagyon sokszor használ Isten képeket, például Péter esetében, amely aki látta az mennyből leszálló lepedőnek a képét.
3: The picture was speaking and saying something to Peter.
4: És ez a látás, ez a kép valamit közvetített, üzent Péternek.
3: A little bit before when we were praying with Dominique here at the front.
4: Egy kicsit röviddel ezelőtt itt Dominikkal imádkoztunk elől.
3: When he prophesied to me, he started with having seen something.
4: Amikor Dominik profétált nekem, azzal kezdte, hogy látott valamit először is.
3: And he saw something, not with his physical eyes, but something was a picture in his spirit, in his mind.
4: Látott valamit, nem a fizikai szemeivel, hanem a szellemével, belülről látta.
3: Now, he said, this is what he said, I see you on the seacoast.
4: És azt mondta, hogy látlak téged a tengerparton.
3: Oh, it's hallelujah, vacation's coming.
4: Azt mondom, hallelujah, mehetek nyaralni. Nem erről van szó.
3: Bad interpretation.
4: Ez rossz értelmezés volt.
3: No, he said, you're going to have an influence on the seacoast.
4: Azt mondta, hogy hatásod lesz a tengerparton.
3: And he began to share a few other details about what he saw.
4: És aztán elkezdett elmondani még néhány részletet arról, hogy mit látott.
3: What he didn't know is that on Friday, this week, the day after tomorrow,
4: de azt nem tudhatta Dominik, hogy holnap után pénteken.
3: We have a major marriage conference going on the seacoast.
4: Egy jelentős házassági konferenciát tartunk a tengerparton.
3: In fact, Randy and Kelly will be there. They're teaching along with another couple.
4: Randy és Kelly is ott lesznek, és egy másik házaspárral együtt tanítani fognak.
3: And this part of what he said is that God is increasing your influence on the seacoast.
4: És Dominik többek között azt mondta, hogy Isten növeli a befolyásodat a tengerparton.
3: Friday night, the mayor of Puerto Rico, which is the main coastal city, is coming to the weekend with his wife.
4: Péntek este Portorosnak, ennek a jelentős tengerparti városnak a polgármestere jön el a feleségével együtt a konferenciára.
3: This is the same mayor that's very favorable to Matias and Magdalena, who are leading a work for drug addiction.
4: Ugyanaz a polgármester ő, aki nagyon kedvezően viszonyul Natasához és Magdalénához, akik kábítószer...
3: Matias,
4: akik kábítószereseknek szolgálnak.
3: About a month and a half ago, Matias was on a meeting where this mayor was speaking.
4: When?
3: Matias was on a meeting a month and a half ago.
4: Igen, tehát másfél hónappal ezelőtt Matias volt egy összejövetelen, ahol ez a polgármester beszélt.
3: The mayor was presenting the idea of a newspaper that's going to come out for the seacoast.
4: A polgármester egy új újságnak a gondolatát tálalta közvéleménynek, ami a tengerparton fog megjelenni.
3: Matias had the feeling.
4: Matiasnak egy érzése
3: that he should be there.
4: Vagy az volt az érzés, hogy ott kell lennie ezen az alkalmon.
3: All it was a sensation.
4: Tehát egy érzékelés volt benne.
3: There was a sense of importance that he was feeling in his in himself.
4: Azt érezte magában, hogy ez egy fontos dolog.
3: And it was as if somebody was saying to him, you need to be there.
4: Olyan volt, mintha valaki azt mondta volna neki, hogy ott kell lenned.
3: He said, what do I have to do with the newspaper?
4: És megkérdezte magában, hogy mi közöm van nekem egy újsághoz.
3: God didn't answer him.
4: De Isten nem válaszolt.
3: All he could feel was the importance of being there.
4: Csak azt tudta, hogy fontos neki ott lenni.
3: So he went.
4: Tehát elment.
3: And he sat there for an hour and a half and he said, I didn't understand anything.
4: És ott ült másfél órát, és azt mondta, hogy nem értett semmit az egész.
3: It was all a bunch of intellectuals and they were speaking about la la la la la and I was wondering, what am I doing here?
4: Rengeteg értelmiségi volt ott, és nagyon magas röptűen beszéltek, és ő meg azon gondolkodott, hogy mit keresett.
3: At the end of the meeting, the mayor looks at Matthias and says to him, what are you doing here? What would you like?
4: És az összejövetel végén a polgármester ránézett Matthiasra, és azt mondta, hogy ön mivel foglalkozik, és miután érdeklődik, és mit szeretne.
3: So in a split second, Matthias has an out of the blue idea, give me a place in your newspaper where we can advertise our work.
4: És hirtelen Matthiasnak a másodperc töredéke alatt egy szikra kipattant az agyából, és azt mondta a polgármesternek, hogy adjanak nekünk egy darabot egy oldalon az újságban, ahol meghirdethetjük a munkánkat, vagy hirdethetünk a munkánkról.
3: The mayor says, great, you have it. What else do you want?
4: Azt mondja a polgármester, rendben van, megkapja, mi más szeretne még?
3: The mayor says, Matthias says, well, I need an office.
4: És erre Matthias azt mondja, hogy hát szükségem lenne egy irodára is.
3: What do you mean?
4: Hogy érti ezt?
3: Well, I lead this work. We work with drug addicts.
4: Hát én egy olyan munkát vezetek, ahol kábítószeresekkel foglalkozom.
3: Counseling and rehabilitation.
4: Lelkigondozással és rehabilitációval.
3: And we need a place somewhere here on the seacoast where we can have an official office.
4: És szükségünk van valahol a tengerparton egy hivatalos irodára.
3: He said, okay, you have it.
4: Azt mondja a polgármester, rendben van, már az öné.
3: Now, right on the seacoast, he has a 6 square meter office.
4: Tehát ott most a tengerparton van Matthiasnak egy 6 négyzetméteres irodája.
3: That is right on the informational point for the entire seacoast.
4: Amelyik az egész tengerpart információs középpontjában van.
3: When you come to Slovenia this summer, you're going to drive through it probably on your way to the seacoast.
4: Amikor idén nyáron Szlovéniába jöttök, valószínűleg útközben el fogtok hajtani mellette.
3: You need to stop and see Matthias in his office in Portoros.
4: Meg kell állnotok, hogy meglátogassátok Matthiast az irodájában Portorosban.
3: What it was an experience. There was a sensation that he was feeling.
4: Tehát Matthias érzett valamit.
3: Let me say something about visions for a second.
4: Szeretnék még a látomásokról mondani valamit.
3: I want to try to make this practical.
4: Megpróbálom ezt gyakorlatilag mondani.
3: I was sitting in my home with where we now live.
4: Ott ültem otthon.
3: We were having lunch.
4: Ebédeltünk.
3: And as we often do, at the end of lunch there's always.
4: És aztán ahogy általában van, ebéd után mi van?
3: No, there's something better.
4: Nem deszert, hanem valami jobb.
3: Coffee, yes.
4: Kávé, persze, kávé.
3: And all of a sudden, out of the blue,
4: és hirtelen a semmiből,
3: I saw a large crowd of people.
4: Láttam egy óriási tömeget.
3: With hands raised high,
4: felemelt kezekkel,
3: there had to be a couple thousand people for sure.
4: Nem tudom, de hogy pár ezeren voltak, az biztos.
3: And all I could see was sort of it was a cloudy thing, but there was a large group of people with their hands raised.
4: De hát egy nagy csoport ember volt felemelt kézzel, olyanok voltak, mint egy ilyen felhő, mint egy ilyen tömeg voltak.
3: And out of that crowd suddenly came a picture to me. Do you remember, you ever seen these old pictures where they were like in an oval shape frame?
4: És hirtelen ennek a tömegnek a közepéből kiemelkedett egy olyan kép, amire biztos emlékeztek, régen voltak ezek az ovális keretben levő régi képek.
3: And they were kind of clouded around the edges.
4: Ami a széleinél egy kicsit ugye el van halványítva, tudjátok.
3: You know, men and women, these old dresses and things. This is the way old pictures were used to be.
4: Ilyen régi fényképek, ilyen régi öltözékben levő hölgyekről és urakról.
3: This is what I saw. I saw my mother-in-law.
4: És ezt láttam, az anyósomat láttam.
3: Wow. Now some need a vision of their mother-in-law. Some need a vision of their mother-in-law.
4: Akiknek szükségük van.
3: I have a great mother-in-law. I have a great mother-in-law.
4: Nagyszerű anyósom.
3: And she had her hands raised in the air.
4: És fel volt emelve a keze.
3: And she had a complete face that was almost renewed and completely at peace as she was worshiping the Lord.
4: És teljesen megújult volt az arca, és nagyon békességes volt, ahogy imádta az Urat.
3: Now, why do I say that?
4: Miért mondom ezt?
3: I can't share all the details about my mother-in-law, but she had a very difficult life.
4: Nem tudok mindent elmondani az anyósomról, de nagyon nehéz élete van.
3: And she battled with alcoholism for more than a decade.
4: És több mint egy évtizedig küzdött az alkoholizmussal.
3: And when I came and moved to Slovenia and began just married with Barbara, she was coming right at the end and moving into an area of freedom in her life.
4: És röviddel azután, hogy Szlovéniába költöztem, friss házasok voltunk a feleségemmel, akkor el tudott indulni a szabadságban.
3: And this picture so gripped me.
4: És annyira megragadott ez a kép engem.
3: I was overwhelmed with emotion. I stood up from the chair and I walked out the door and went down the stairs and just sat at the stairs thinking, God, what have I just seen?
4: És annyira érzelmileg megindított engem ez a látás, hogy fölkeltem az asztaltól, lementem a lépcsőn ki az udvarra, ott leültem, és azt mondtam, Uram, hát mi az, amit most láttam? Micsoda kép volt?
3: He didn't say anything to me.
4: De Isten semmit nem mondott.
3: Just the impression of that vision was enough.
4: Az a benyomás, amit ez a látás tett rám, az elég volt.
3: My wife came down and she looked at me, she says, what's wrong with you?
4: Lejött a feleségem utánam, rám nézett, azt mondja, mi baj van veled?
3: I said, I'm not sure.
4: Azt mondtam benne, hogy nem vagyok biztos benne.
3: I've just seen something that I can't really explain well.
4: Csak láttam valamit, amit nem tudok megmagyarázni igazán.
3: Now, we've gone through a whole series of victories and defeats in the last 15 years that we've been in Slovenia.
4: Az elmúlt 15 évben, amit Szlovéniában töltöttünk, egymás után estünk át győzelmeken és vereségeken.
3: But I've seen something.
4: De láttam valamit.
3: That we're going to see come to a reality.
4: Aminek fogjuk látni a megvalósulását.
3: Now, I believe that God, if you're in any place of leadership in the minute, He wants to give you a vision.
4: Én hiszem, hogy Isten adni akar nektek látásokat, ugye valamilyen szinten vezetők vagytok.
3: And He will speak to you prophetically.
4: És profétikusan fog szólni hozzátok.
3: Because you're going to wage war according to those prophecies.
4: Mert ezek szerint a proféciák szerint fogtok harcolni.
3: God wants to anchor you into the future regarding what He sees.
4: Isten le akar titeket horgonyozni a jövőben ahhoz képest, amit ő lát.
3: That will hold you in place when all hell breaks out against you.
4: Ami ott tart titeket egy helyben, amikor ellenetek támad az egész pokol.
3: And you're not going to move from your place.
4: És nem fogtok onnan elmozdulni.
3: Because God has shown you something.
4: Mert Isten mutatott nektek valamit.
3: And according to the prophetic word that God spoke to Timothy, He said, "You wage war according to the prophecies that were made to you."
4: És ahogy Timóteusról is szólt egy látás és egy profécia, ami azt jelentette, hogy tehát vívd a harcot a szerint a profécia szerint és látás szerint, amit kaptál.
3: So God uses visions, He uses pictures that He will place upon your mind.
4: Tehát Isten használ látásokat, képeket, amiket az elménkre helyez.
3: We need to see things
4: with the
3: eyes of the Spirit.
4: Szellemi szemünkkel.
3: There are physical sensations. This is something my wife uses a lot.
4: Vannak testi érzékelések, a feleségemnél sokszor van ilyen.
3: When my wife, when she's in an area that is, we will be walking through the city often.
4: Gyakran sétálunk a városban.
3: And whenever whenever we get to an area where it's perverse and dark, my wife starts to get a lot of saliva.
4: És amikor valami nagyon szennyes vagy, nagyon pervers vagy nagyon sötét helyen járunk a városban,
3: my sister-in-law has the same thing. These are physical sensations.
4: Nyálképződése jobban beindul, mint egyébként, tehát van egy ilyen fizikai jel benne.
3: That make them spiritually sensitive and ready.
4: És az ilyen emberek, amikor szellemileg így érzékenyek, akkor hirtelen egy ilyen vigyázó, éber állapotba kerülnek.
3: And that physical sensation primarily prepares them for intercession and for prayer.
4: Az ilyen fizikai érzékelések általában elsősorban közbenjárásra, imára indítják az embereket.
3: This has happened so often, sometimes it's embarrassed me.
4: Ez olyan sokszor megtörtént már, hogy néha már zavarba
3: voltam
4: tőle.
3: Because I'm totally dead to what's going on around me.
4: Mert egy fogalmam sincs, nem tudok kapcsolatba lépni azzal, ami történik.
3: And they'll start feeling things and they go, oh, can you feel that?
4: És akkor vannak, akik éreznek dolgokat, és kérdeznek, hogy érzed?
3: So, no, and they'll both start breaking out, speaking in tongues, and oh, Anderson, they start praying to God.
4: Barbara elkezd imádkozni, és nyelveken szólni, és minden Istennel jól, el van.
3: So I joined them in praying and in interceding.
4: Tehát akkor én megcsatlakozom ebben az imában és a közbenjárásban az ilyen emberekhez.
3: But oftentimes women tend to be quite sensitive in terms of physical sensations in the prophetic.
4: De sokszor úgy tűnik, hogy a nők nagyon érzékenyek az ilyen testi érzékelések területén a profétai szolgálatban.
3: Here's a good point. Just because I don't sense it doesn't mean it's not there.
4: Ez egyébként egy jó tétel, hogy az, hogy én valamit nem érzek, az nem jelenti azt, hogy az nincs ott.
3: And you can learn to appreciate the sensitivities of other people around you who might be a little bit more prophetically sensitive than you.
4: És megtanulhatjátok értékelni azokat az embereket, akik körülöttetek vannak, és profétailag talán érzékenyebbek, mint ti.
3: I need this help greatly.
4: Nagy szükségem van nekem erre a segítségre.
3: And there are a few people on our leadership team who are more prophetically sensitive than myself.
4: És a vezetőségünkben van néhány ember, aki profétailag érzékenyebb, mint én vagyok.
3: And they can help us to be prepared.
4: És ők segíthetnek nekünk arra, hogy felkészültek legyünk.
3: There's tongues and interpretation. I'm going to wait to talk about that one because Franz is going to actually do that in the next session.
4: A nyelveken szólás és annak magyarázatáról várok, hogy majd Franz beszél erről a következő tanításban.
3: Turn to page 28, which we have giving a personal word of prophecy.
4: Akkor lapozzatok a 28. oldalhoz, ami arról szól, hogy személyes profécia átadása.
3: What we've spoken about now are ways in which you can receive a prophetic word for someone else.
4: Itt arról beszélünk, ahogyan kaphatunk proféciákat mások számára vagy a saját számunkra.
3: We want to look at now some just practical suggestions about how we give a prophetic word to someone else.
4: Most néhány gyakorlatias javaslatot fogunk áttekinteni arról, hogy hogyan adjunk át proféciát másoknak.
3: And what I want to say at the beginning of this is that please note the person and the relationship to you and their level of maturity when evaluating a word that comes to you.
4: Amikor kaptok egy üzenetet valaki számára, akkor mérjétek fel, hogy a másik ember milyen, hogy milyen a kapcsolata veletek, és milyen érettségi szinten van.
3: What does this mean?
4: Mit jelent ez?
3: Well, there's a lot of people in this room.
4: Ebben a teremben sokan vagyunk.
3: And we're at various levels of relationship, friendship. Some of you I don't know at all, some of you I have a casual relationship with you, some of you I know very well.
4: És egymással nagyon különböző szintű kapcsolatokban vagyunk. Vannak, akik egyáltalán nem ismerik egymást, vannak, akik úgy futólag ismerik egymást, és vannak, akik már szinte barátok.
3: Now someone who I don't know,
4: valaki, akit nem ismerek,
3: who comes and gives me a prophetic word,
4: és odajön hozzám, és átad nekem egy proféciát,
3: I'm always open to receive.
4: Mindig nyitott vagyok arra, hogy befogadjam.
3: But we know by the scripture that we must reserve the necessity of judging what we hear.
4: De tudjuk a Bibliából, hogy mindig fenn kell tartanunk magunk számára azt a lehetőséget, hogy megítéljük azt, amit hallunk.
3: Not the person, but what we hear.
4: Tehát nem az embert, aki elmondja, hanem a hallottakat.
3: It's an important distinction. Not the person, but what we hear.
4: Nagyon fontos a különbségtétel, tehát nem az embert kell megítélnünk, hanem a hallottakat.
3: And regarding this woman who spoke to me about my future wife, I thank God that she was courageous enough to speak out.
4: Ezzel a hölgyel kapcsolatban, aki nekem profétált a jövendőbeli feleségemről, én nagyon örülök, hogy ő elég bátor volt Istenben ahhoz, hogy megszólaljon.
3: Now, I put her words to the side, but not her.
4: Félreteszem a polcra a szavait, de őt nem.
3: All right? She's growing in her gift, and her... Thank God she stepped out and said something.
4: Mert ő növekszik az ajándékában, fejlődik, és legalább kilépett, és mondott valamit.
3: She shouldn't be stoned.
4: Nem kell megkövetni.
3: She needs to be encouraged.
4: Nem bátorítani kell.
3: And instructed more. It's no problem.
4: És többet kell tanítani. Tehát minden rendben right. van vele egyébként.
3: So there are, when someone comes to me that I don't know, the amount of importance I place upon that word is probably going to be little.
4: Tehát amikor valaki odajön hozzám, akit nem ismerek, és elmond nekem egy üzenetet, én azt valamilyen szinten elfogadom, de túl nagy jelentőséget nem tulajdonítok neki.
3: Now there are other people I'm in close relationship with.
4: Vannak mások, akikkel szoros a kapcsolatom.
3: Some who have in some ways a responsibility for me.
4: De valaki, aki valamilyen módon felelős értem.
3: If Franz comes to me and says, Steve, I've been praying and I feel like God's been speaking to me about you.
4: Hogyha Franz odajön hozzám, és azt mondja, hogy nézzél, imádkoztam érted, és úgy érzem, hogy Isten mondott valamit a számodra.
3: Now I would be an idiot if I laid little emphasis or importance on what Franz was about to say to me.
4: Akkor őrült lennék, hogyha csak csekély jelentőséget tulajdonítanék annak, amit Franz éppen mondani akar.
3: I need to listen carefully and weigh carefully what he's saying.
4: Tehát nagyon oda kell arra figyelnem, amit mond.
3: If Alan comes to me and says, Steve, God's been saying this to me about you.
4: Hogyha Ellen odajön hozzám és azt mondja, hogy nézd, Isten ezt és ezt mondta nekem rólad.
3: Boy, I'm gonna write that down.
4: Akkor azt leírom.
3: Take that back into my prayer closet.
4: Elviszem a belső kamrámba.
3: Now God help me with this. What are you saying?
4: Uram, segíts nekem ebben. Mit akarsz mondani?
3: Yeah, you see, the people who are connected with your life and in some cases walk with you and carry responsibility with you, you need to lay important emphasis upon those things.
4: Tehát azokkal az emberekkel, akikkel szorosabb, komolyabb kapcsolatunk van, akik kell együtt járunk a szolgálatban, akikkel közös felelősségeket hordozunk, azoknak a szavaira nagy jelentőséget kell helyezni.
3: They don't replace God's voice for you.
4: Nem helyettesítik ők sem azt, hogy Isten szóljon hozzád.
3: But because of the nature of the relationship and because of their love for you,
4: de a kapcsolatunk jellege miatt és az irántunk való szeretetük miatt,
3: you should weigh carefully what's being said.
4: Nagyon oda kell figyelnünk arra, amit mondanak.
3: Right? So when we speak, when we're giving a prophetic word,
4: tehát amikor egy proféciát átadunk,
3: please don't be mystical.
4: Kérlek, ne legyetek misztikusak.
3: And don't be hyper-spiritual.
4: És ne legyetek szuperszellemiek.
3: Make your language clear.
4: Legyen egyértelmű az, amit mondatok.
3: Let it be as simple as possible.
4: A lehető legegyszerűbben fejezzétek ki magatokat.
3: Just maybe communicate what you're seeing.
4: Csak egyszerűen mondjátok el, mit láttok.
3: And when we speak,
4: amikor beszélünk,
3: sometimes we need to learn what, when to speak, when to hold it, and when not to say anything, but just pray about it.
4: Néha tudnunk kell, hogy mikor mondjuk el, hogyan mondjuk el, vagy egyáltalán nem kell elmondanunk, csak imádkoznunk kell.
3: Many things that God shows you, in many cases, are simply for you to pray about.
4: Nagyon sok mindent mutat az Úr nekünk, aminek egyszerűen az a célja, hogy imádkozzunk a dologért.
3: I see things in people's lives that I don't always immediately share with them.
4: Én is meglátok emberek életében dolgokat, amelyeket nem azonnal mondok el nekik.
3: Sometimes we pray about them.
4: Néha csak imádkozunk ezekért az emberekért.
3: We use them as effective tools to intercede for someone into their destiny.
4: Ezeket a proféciákat hasznos eszköznek használjuk arra, hogy valakit be tudjunk imádkozni az elhívásába, rendeltetésébe.
3: So we need to even to be sensitive, even in while we want to encourage prophecy, we still need to be sensitive to the spirit of knowing when and when not to share.
4: Tehát bátorítanunk kell a profétálást, és oda kell figyelnünk, de mégis tudnunk kell azt is, hogy mikor beszéljünk és mikor ne.
3: Ask the Lord, do I need to say this? Do I need to say this now? Do I need to say this publicly or privately?
4: Tehát kérdezzük meg az Urat, hogy el kell ezt mondanom, most kell elmondanom, négy szem közt kell elmondanom, vagy nyilvánosan?
3: I know this, we don't, you know, in some ways in Slovenia we have an advantage because we don't when to hold it and when not to say anything, but just pray about it.
4: Néha tudnunk kell, hogy mikor mondjuk el, hogyan mondjuk el, vagy egyáltalán nem kell elmondanunk, csak imádkoznunk kell.
3: Many things that God shows you in many cases are simply for you to pray about.
4: Nagyon sok mindent mutat az Úr nekünk, aminek egyszerűen az a célja, hogy imádkozzunk a dologért.
3: I see things in people's lives that I don't always immediately share with them.
4: Én is meglátok emberek életében dolgokat, amelyeket nem azonnal mondok el nekik.
3: Sometimes we pray about them.
4: Néha csak imádkozunk ezekért az emberekért.
3: We use them as effective tools to intercede for someone into their destiny.
4: Ezeket a proféciákat hasznos eszköznek használjuk arra, hogy valakit be tudjunk imádkozni az elhívásába, rendeltetésébe.
3: So we need to even to be sensitive, even in while we want to encourage prophecy, we still need to be sensitive to the spirit of knowing when and when not to share.
4: Tehát bátorítanunk kell a profétálást, és oda kell figyelnünk, de mégis tudnunk kell azt is, hogy mikor beszéljünk és mikor ne.
3: Ask the Lord, do I need to say this? Do I need to say this now? Do I need to say this publicly or privately?
4: Tehát kérdezzük meg az Urat, hogy el kell ezt mondanom, most kell elmondanom, négy szem közt kell elmondanom, vagy nyilvánosan?
3: I know this, we don't, you know, in some ways in Slovenia we have

0: intercede for someone into their destiny.
1: Ezeket a proféciákat hasznos eszköznek használjuk arra, hogy valakit be tudjunk imádkozni az elhívásába, rendeltetésébe.
0: So we need to even to be sensitive, even in while we want to encourage prophecy, we still need to be sensitive to the spirit of knowing when and when not to share.
1: Tehát bátorítanunk kell a profétálást, és oda kell figyelnünk, de mégis tudnunk kell azt is, hogy mikor beszéljünk és mikor ne.
0: Ask the Lord, do I need to say this? Do I need to say this now? Do I need to say this publicly or privately?
1: Tehát kérdezzük meg az Urat, hogy el kell ezt mondanom, most kell elmondanom, négy szem közt kell elmondanom, vagy nyilvánosan?
0: I know this, we don't, you know, in some ways in Slovenia we have an advantage because we don't have a long spiritual history.
1: Nekünk Szlovéniában van egy előnyünk, mert nincs mögöttünk túl nagy szellemi múlt.
0: We've got a lot of people who are coming to the church and they have no Christian background whatsoever.
1: Sokan jönnek a gyülekezetbe, akiknek semmilyen keresztény múltjuk nincsen.
0: And in Slovenia we don't have King James Slovene.
1: Tehát Szlovéniában nincs klasszikus szlovén fordítása a Bibliának.
0: I don't know how it is in Hungary.
1: Nem tudom Magyarországon hogy van.
0: But whatever you do in terms of communicating to people, make it simple.
1: De akármikor is valamit el kell mondanunk embereknek, tegyük egyszerűen.
0: You can say things like, rather than making a delectory, God's saying this to you.
1: Tehát ahelyett mondjuk, hogy azt mondanánk közvetlenül, hogy Isten ezt és ezt mondja neked.
0: You can say, you know, I feel like God's saying this.
1: Mondjuk mondhatjuk azt, hogy úgy érzem, hogy Isten azt mondja.
0: Or, I have the impression.
1: Vagy az a benyomásom, hogy.
0: Yes, and you can leave it with them, then it's their responsibility to do with it as God leads them and directs them.
1: És akkor már rábízhatod a címzetre azt, hogy utána tegye a dologgal azt, ahogyan Isten vezeti őt.
0: This takes the pressure off you and off of them.
1: Ez leveszi a nyomást rólad is, meg a címzetről is.
0: So give your message in a normal language and with a normal voice.
1: Tehát rendes hangon és normális nyelvezettel adjuk át az üzenetet.
0: Very important, give the word in the right spirit.
1: Nagyon fontos, hogy a megfelelő szellemben mondd el az üzenetet.
0: And the spirit that you're looking for is the spirit of deep concern for that person.
1: Olyan szellemmel kell elmondani az üzenetet, ami nagyon törődik, akinek nagyon fontos az a másik ember.
0: I will never forget in a meeting of about 4,500 people.
1: Sosem felejtem el, volt egy összejövetel körülbelül 4,500 emberrel.
0: We had a guy stand up in the service.
1: Fölállt valaki az összejövetelen.
0: And he began speaking out a message really of correction and judgment to the church.
1: És elkezdett a gyülekezetnek mondani egy ítélkező és helyreigazító üzenetet.
0: Now in my home church there was a pastor and 13 other pastors on the platform.
1: A saját gyülekezetem pásztora meg még 13 pásztor ült a színpadon ekkor.
0: And boy, you could just sort of sense the heaviness that was on the congregation at this point.
1: És érezni lehetett, hogy egy ilyen nagyon nehéz légkör telepszik az egybegyűltek.
0: And my pastor was very quick to move up to the pulpit.
1: És a pásztorom nagyon gyorsan odalépett a szószékhez.
0: And then he interrupted this man.
1: És félbeszakította ezt az embert.
0: And we were oof.
1: És mindannyian így visszahőköltünk.
0: Man, and the man was speaking words from Jeremiah.
1: Jeremiásból idézett a beszélő.
0: It was quite negative.
1: Elég negatív dolgokat.
0: And my pastor stopped him and he said, sir, excuse me.
1: De a pastor félbeszakította, azt mondta, uram, egy pillanat.
0: What I was amazed with was the compassion that he was also moving towards this man.
1: És az döbbentett engem meg, hogy milyen irgalom volt benne még felé az ember felé is.
0: Now, in fact, he said to this man, he says, I appreciate the fact that you're wanting to move in the prophetic gift.
1: Azt mondta ennek az embernek, hogy nagyon értékelem azt, hogy ön mozdulni akart a profétai ajándékban.
0: But because you spoke publicly, I need to correct you publicly.
1: De mivel nyilvánosan szólt, én nyilvánosan kell helyreigazítanom.
0: And he says, I don't believe that your message is for this community.
1: Nem hiszem, hogy az üzenete ennek a közösségnek szól.
0: And then he gave him this word. This is what he said.
1: És a következőt mondta utána neki.
0: He said, when you learn to weep like the prophet Jeremiah,
1: amikor majd megtanul úgy sírni, hogy Jeremiás proféta,
0: then you can begin prophesying like Jeremiah.
1: Akkor elkezdhet úgy profétálni, ahogy Jeremiás.
0: And I think I understood what he was talking about.
1: És azt gondolom, hogy értettem, hogy mire gondol.
0: That wasn't a message just for that man.
1: Ez az üzenet nem csak ennek a beszélőnek
0: szólt. That was a message for all of us.
1: Hanem mindannyiunknak.
0: And I thought, boy, before I give a corrective message or

0: The nature of a message to someone.
1: És komolyan mondom nektek, hogy mielőtt én odáig jutnék, hogy valakinek egy helyreigazító üzenetet átadni.
0: Jeremiah spoke with such passion to his people.
1: Jeremiah nagyon szenvedélyesen szólt a néphez.
0: But you read that book.
1: De olvassátok el a könyvét.
0: And you'll see with what agony he was in prayer and intercession for his people. He wept for them.
1: De azt is látni fogjátok, hogy milyen gyötrődve imádkozott és járt közben a népért, és mennyit sírt
0: értük. He was absolutely broken for their condition.
1: Teljesen össze volt törve az állapotuk miatt.
0: And when that brokenness gripped him, this is what led him into that kind of ability to be able to speak to them with such harshness. But even that harshness was meant for their redemption.
1: De még, és amikor ennyire összetört lett, ez adott neki lehetőséget arra, hogy ilyen nagyon keményen és szigorúan szóljon hozzájuk, de még ekkor is ott volt az ő megmenekülésüknek a szándéka és az erre való indítás benne.
0: The spirit we carry will be the spirit in which we prophesy.
1: Olyan szellemből fogunk profétálni, amilyen bennünk van.
0: And I've seen this happen many times if a person is bitter and angry.
1: És nagyon sokszor láttam azt, hogyha valaki keserű vagy haragos.
0: While the intention of wanting to prophesy is good, that prophetic gift will be sort of tainted with that bitterness and with the anger.
1: Noha jó az a szándéka, hogy ő profitáljon, de mégis a szavait átitatja valahogy ez a keserűség és a harag.
0: And that doesn't bring empowerment, that often brings criticism and judgment and leaves people away from the prophetic gift.
1: És ez nem megerősíti az embereket, hanem sokszor inkább ítéletet is hoz és lenyomja őket, és inkább távol taszítja őket a profitálás ajándékától.
0: If you see that happen,
1: hogyha ilyenek vagytok tanulni,
0: and you're in a place of responsibility, you need to correct it.
1: És ti vagytok felelősek az adott helyzetben, akkor helyre kell ezt igazítanotok.
0: Because while we want to encourage the prophetic gift, believe me, things will go wrong.
1: Mert noha bátorítani akarjuk a profétai ajándék működését, higgyétek el, hogy lesznek elcsúszások.
0: It's inevitable.
1: Elkerülhetetlen.
0: Whenever you open the window for fresh air,
1: bármikor kinyitod az ablakot, hogy bejöjjön a jó levegő.
0: Flies will always come in.
1: Mindig bejönnek a legyek is.
0: It's just part of opening the window.
1: Ez hozzátartozik az ablaknyitáshoz.
0: But you need the fresh air.
1: De akkor is szükség van a friss
0: levegőre. You want the wind, amen?
1: Akarjátok a szelet, nem?
0: And it's okay to have flies, but you can get them out.
1: Hát Istenem, bejönnek a legyek is, de hát ki lehet őket hajtani. El kell velük bánni.
0: So cultivate both in yourself and the people that you work with a right spirit.
1: Tehát magatokban is és azokban az emberekben is, akiknek szolgáltok, ápoljátok a megfelelő szellemi beállítottságot.
0: The primary motivation of 1 Corinthians 13.
1: Elsődlegesen az 1 Korintus 13 legyen a szellemi motiváció.
0: It's all about love.
1: Az egész a szeretetről szól.
0: And love builds and edifies.
1: És a szeretet épít.
0: Avoid giving words privately, avoid prophesying privately.
1: Kerüljétek a négy szem közti profétálást.
0: Always attempt to have somebody there with you.
1: Mindig próbáljátok magatok mellé venni valakit ilyenkor.
0: It's just good accountability both for yourself and the person who's hearing you.
1: Ilyen módon jól elszámoltathatók vagytok ti is, és az is, aki kapja az üzenetet.
0: So we're open and we're honest both before our leadership and before people.
1: Tehát nyitottak és őszinték vagyunk a vezetőink előtt és mások előtt is.
0: When you think you have a word, get another person, especially a leader, and share it with them.
1: Amikor úgy érzed, hogy kaptál egy üzenetet, akkor valakinek, különösen ha vezető az illető, mondd el egy vezetőnek.
0: Pastors protect the flock, and they often have an insight into their people that's valuable.
1: Tehát a pásztoroknak rálátásuk van a nyájra, és tudják, hogy az alájuk tartozó emberek milyenek, tehát tudniuk kell az üzenetről.
2: I want to go a step a little backwards.
1: Most szeretnék egyet hátrább lépni.
2: When Steve was speaking about the spirit in which you prophesy.
1: Amikor Steve arról beszélt, hogy milyen szellemből profétálunk.
2: I think this is such an important topic that I want to highlight it.
1: Azt gondolom, hogy ez annyira fontos téma, hogy szeretném megvilágítani, szeretném aláhúzni.
2: First of all, most prophetic words you get from the Lord are for you to pray over.
1: Mindenek előtt a legtöbb profétai üzenet, amit az Úrtól kaptok, azért van, hogy imádkozzatok a témáért.
2: That's 80% plus.
1: Ez több mint 80%-ára igaz az üzeneteknek.
2: Okay. Now, the next thing is if you have the right spirit, you want also that God's power will come through when you speak the prophetic word.
1: A következő dolog az, hogy ha megfelelő szellemből szóltok, akkor azt akarjátok, hogy amikor elmondjátok az üzenetet, Isten ereje kísérje azt.
2: Now how do you do that?
1: Ezt hogyan lehet elérni?
2: Let's say I get a very encouraging word for somebody.
1: Mondjuk kapok egy nagyon bátorító üzenetet valaki számára.
2: My first spiritual father was telling a story once.
1: Az első szellemi atyám mondott egyszer egy történetet.
2: He was for about 6 months he was spiritually battling very much.
1: Körülbelül 6 olyan hónapja volt, amikor nagyon kemény szellemi harcban volt.
2: At the same time in the middle of nowhere at 80 plus year old lady got a word from the Lord for him.
1: És akkor, amikor így úgy érezte magát, hogy a semmi közepén van, egy több mint 80 éves testvérnő kapott a számára egy üzenetet az Úrtól.
2: It was a word like the Lord will be with you like Moses and Joshua and so on.
1: Valami ilyesmi üzenet volt, hogy az Úr veled lesz, mint Mózessel és Józsuéval.
2: So this lady said, you know, Lord, I'm just in the middle of nowhere. I have no means to meet this brother.
1: Tehát és akkor azt mondta ez a testvérnő, hogy hát itt vagyok a semmi közepén, semmi lehetőségem nincs arra, hogy találkozzak ezzel a testvérrel.
2: And I'm an old forgetful lady.
1: És egy öreg feledékeny asszony vagyok.
2: So you have to remind me every day until I meet him about this word.
1: Tehát minden nap az eszembe kell, hogy juttasd ezt az üzenetet, amíg nem találkozom a címzettel.
2: So for 6 months, every single day this word from the Lord came to her.
1: Tehát ez az asszony fél éven keresztül minden nap megkapta ezt az üzenetet az Úrtól.
2: And she prayed for this brother.
1: És imádkozott ezért a testvérért.
2: And after about 6 months he was in a city near her.
1: És körülbelül 6 hónap múlva ez a testvér ott volt az asszony városához nem messze.
2: Big crowd and so on.
1: Nagy tömeg volt, meg minden.
2: And at the end of this service this little old lady comes forward.
1: És az összevetel végén ez a kis idős hölgy előre ment.
2: Said, Brother John, I have a word for you.
1: Hogy János testvér, van egy üzenetem a számodra.
2: And he looked at her and he was very prophetic.
1: És ránézett ez a testvér az asszonyra, nagyon profétikus ember volt egyébként.
2: So he said, what is it?
1: És azt mondta, na mi az üzenet?
2: And then she spoke that word.
1: És akkor elmondta ezt az üzenetet.
2: And just in a normal voice.
1: Teljesen hétköznapi hangon.
2: But the power of the Lord hit this man.
1: De Isten ereje rászállt erre az férfire, a címzetre.
2: He was just thrown to the ground, shaken around.
1: És gyakorlatilag a testvér leesett a földre, ott remegett.
2: Every depression and difficulty left him in a moment.
1: Minden nyomottság, minden nehézség hirtelen távozott tőle.
2: He was put at his feet by the Spirit of the Lord.
1: Az Úr szelleme újra felállította.
2: Just by that one word.
1: Emiatt, az egy üzenet miatt.
2: Why is that?
1: Miért?
2: She prayed. And every time the power of the word of the Lord increased.
1: Mert az idős testvérnő imádkozott, és minden ilyen esetben több erő jött ebbe az üzenetbe.
2: The opposite ways, you get, let's say you get a word for correction.
1: Amúgy is működik, fordítva is, tehát amikor mondjuk egy helyreigazító üzenetet kapunk.
2: Pray for this brother or sister.
1: Imádkozzunk azért, akire vonatkozik.
2: Pray until you feel a real concern and love for him or her.
1: Imádkozzunk addig, amíg valóban a szívünkben egy igazi törődés nem jön az illetővel kapcsolatban.
2: As long as you feel anger towards this person.
1: Amíg haragszol az illetőre.
2: Or judgmental towards this person.
1: Vagy ítélkező vagy vele szemben.
2: Don't speak the word.
1: Addig nem mondd el az üzenetet.
2: Only when you come overcome it, and like Steve just said, when you begin to weep like Jeremiah for that person.
1: Csak amikor már legyőzted ezeket a dolgokat magadban, és valóban úgy tudsz sírni az illetőért, mint Jeremiás.
2: Then you are in a spiritual place to speak that.
1: Akkor vagy olyan szellemi állapotban, hogy kimondhatod az üzenetet.
2: And it will hit home.
1: És akkor az be fog találni.
2: But not because of your anger.
1: De nem a te haragod vagy ítéleted miatt,
2: but because of God's power.
1: Hanem Isten ereje miatt.
2: Amen. Like I can tell you some stories where I've watched a brother moving in sin.
1: Mondhatnék nektek történeteket, amikor láttam, hogy egy testvér bűnben van.
2: And I prayed for him and prayed for him and prayed for him.
1: És imádkoztam ezért az emberért.
2: Didn't say a word.
1: De nem mondtam neki semmit.
2: And then suddenly the Lord said, "Tell him no."
1: Aztán az Úr hirtelen azt mondta, most mondd meg neki.
2: That real compassion.
1: Egy igazi irgalommal.
2: And then I just said a few simple words.
1: Csak néhány egyszerű szót mondtam.
2: And it was like a bombshell was hitting.
1: És olyan volt, mint hogy egy bomba találta volna el.
2: And within a few days the whole thing was over.
1: És pár nap múlva már teljesen leszámolt ezzel a bűnnel.
2: Not only gave him the correction, but also with the word the power to change it.
1: És nem csak helyreigazította őt az üzenet, hanem az üzenetben benne volt az erő is, amitől megváltozhatott.
3: Yes, yes.
1: Tehát ezt csak nagyon alá akartam húzni.
0: Prophecy just doesn't highlight a problem.
1: A profécia nem csak megvilágít egy problémát.
0: Prophecy highlights the solution.
1: Hanem a profécia megvilágítja a megoldást is.
0: And I told people this in our church all the time. I've told people this in our church all the time.
1: A gyülekezetünkben állandóan ezt mondom az embereknek.
0: You don't need to be prophetically sensitive to notice what's wrong here.
1: Ahhoz nem kell profétailag érzékenynek lenned, hogy meglásd, hogy itt mi a baj.
0: What I need is prophetically sensitive people who can provide solutions to what's wrong here.
1: Arra van szükségem, hogy olyan profétailag szellem érzékeny emberek vegyenek körül, akik meg tudják mondani a megoldásokat is a problémákra.
0: Okay, that's what we want to encourage.
1: Erre szeretnénk bátorítani mindenkit.
0: And when you're dealing with people, it's the same way.
1: És egyénekkel, ha foglalkozunk, akkor is ugyanez a helyzet.
0: Because you love them and you know the Lord loves them.
1: Mert szereted őket és tudod, hogy az Úr is szereti őket.
0: God can use the prophetic spirit to give solutions and empowerment to really be a victor.
1: Isten használhatja a profétai ajándékot arra, hogy erőt és megoldást adjon nekik, hogy győztesek tudjanak lenni.
0: I think children need to hear prophetic words.
1: Azt gondolom, hogy a gyerekeknek is szükségük van arra, hogy halljanak profétai üzeneteket.
0: They need to be simple and plain.
1: Ezeknek nagyon egyértelműnek és egyszerűnek kell lenni.
0: You need to bring it down to their level.
1: A gyerekek szintjén kell elmondani az
0: üzenetet. Just say something to dads here in the room. Let me say something to dads and moms in the room.
1: Tehát mondhatok valamit itt a szülőknek, akik ebben a szobában vannak?
0: We must prophesy to our kids.
1: Amen. Kell profétálnunk a gyerekeinknek.
0: Yeah. Believe me, you want to prophesy into their life.
1: Higgyétek el, hogy akarnotok kell profétálni az életükbe.
0: My son Jacob is small and he's really thin, but he's a fighter.
1: Fiam Jakob kicsi és vékony, de mégis ég.
0: Gerhard, when we dedicated Jacob to the Lord, he prophesied that he's going to be like the Jacob of the Bible. He's going to be aggressive, holding on to the ankle of his older brother coming out of the womb.
1: Amikor oda szenteltük az Úrnak Jakobot, akkor Gerhard is ott volt és profétált a fiúnak, hogy olyan lesz, mint az Bibliában a Jákob abból a szempontból, aki megragadta ugye a bátyja karját, sarkát
0: és. We knew from the beginning that he's going to be a warrior at his heart. He has two natures. He's a warrior and a fighter, but he's also very sensitive. He's very similar to David.
1: És birkózni fog, tehát tudtuk egészen fiatal gyerekkorától kezdve, hogy olyan mint egy harcos, nagyon tud harcolni valóban az Úrral, de ugyanakkor érzékeny is, mint egy Dávid.
0: And we've taken those insights to prophesy into Jacob's life.
1: És ezeket a meglátásokat használtuk arra, hogy profétáljunk Jákob életébe.
0: We say to him, you're going to be a fighter for the right things.
1: Azt mondjuk neki, hogy a megfelelő dolgokért fogsz harcolni.
0: You're going to be strong.
1: Erős leszel.
0: That's going to give you tools to use.
1: És eszközöket kapsz emiatt, amiket használhatsz.
0: And keep pointing him to the right kind of fights.
1: Mindig a megfelelő fajta harcok felé irányítjuk.
0: He likes to mix it up with the other boys in his class.
1: Szeret az osztályában a többi fiúval összetűzésbe kerülni.
0: Now we want to encourage the nature of a warrior in him.
1: Mi szeretnénk benne bátorítani a harcos természetet.
0: But he has to learn with our help to fight the right battles.
1: De a mi segítségünkkel meg kell tanulnia, hogy a megfelelő csatákat vívja.
0: Amen. Our daughter is very different.
1: A lányunk egészen más.
0: She's very sensitive. She's an artistic type.
1: Nagyon érzékeny, ilyen művészlélek.
0: And God's spoken very specific things about her.
1: És Isten őróla is mondott nagyon konkrét dolgokat.
0: And the same with Timmy about being a teacher.
1: És Timmyről is ez a helyzet.
0: Being very sensitive prophetically.
1: Hogy nagyon érzékeny profétailag.
0: And we've used these things to prophesy into their life, but at a very different level and in a very different way.
1: És arra használjuk a róla kapott ismereteinket, hogy profitáljunk az életének, de egészen más szinten és más módon, mint felnőtteknek.
0: So before applying all these things to your church, apply it to your family first.
1: Tehát mielőtt a gyülekezetetekben alkalmazzátok az itt tanultakat, először a családotokban próbáljátok.
0: And watch it work for them.
1: És figyeljétek, hogy hogy működik az ő számukra.
0: Look for the prophetic keys that will break open a person's life.
1: Keressétek a profétai kulcsokat, amelyek megnyitják az emberek életét.
0: And as pastors in any ministry that you lead, you're involved in Sunday school, worship leaders.
1: Akár pastor vagy, akár milyen szolgálati területen tevékenykedsz, dicsőítős vezető, vasárnapi iskola vezető.
0: Wherever God has placed you,
1: ahova csak Isten elhelyezett,
0: be open for the prophetic gift.
1: Legyél nyitott a profétikus ajándék előtt.
0: To unlock people's lives and doors.
1: Hogy megnyisd az emberek életét és az ajtókat.
0: And once you've delivered something, then let it go.
1: És miután elmondtál egy üzenetet, engedd el.
0: God will watch over His word to accomplish it.
1: Isten majd ügyel arra, hogy az ő szava megtörténjen.
0: That's not your job, that's God's job.
1: Ez nem a te dolgod, hanem Istené.
0: Amen.
1: Amen.
0: You speak, and once you speak for it, let it go.
1: Te mondod el az üzenetet, de miután elmondtad,
0: engedd el.
1: És Isten majd figyelni fog, hogy ez az üzenet megvalósuljon.
0: So hear it, pray it, say it.
1: Tehát halld meg, imádkozz, mondd el.
0: See it, pray it again.
1: Lásd, imádkozz újra.
0: And then leave it alone.
1: Aztán felejtsd el.
0: Amen? Amen. What I want to do right now,
1: most azt szeretném tenni, hogy itt abba hagynám a beszédet.
0: And we're going to do 1 Corinthians 14:1.
1: És az 1 Korintus 14:1-et fogjuk megvalósítani.
0: It says, pursue love.
1: Azt mondja, kövessétek a szeretetet.
0: But pursue spiritual gifts, especially that you might prophesy.
1: De törekedjetek a szellemi ajándékokra is, elsősorban arra, hogy prófétáljátok.
0: So I want you to just close your books.
1: Tehát szeretném, hogy becsuknátok a könyveket.
0: And let's stand together.
1: Maradjunk együtt. Álljunk fel.
0: Let me paraphrase a Bible verse. Let it be unto you as you desire.
1: Szeretnék átfogalmazni egy bibliai verset. Legyen neked a te kívánságod szerint.
0: If you don't want it,
1: ha nem akarod,
0: it's unlikely you're gonna get it.
1: Akkor valószínűleg nem fogod megkapni.
0: If you don't want it, it's unlikely you're going to get it.
1: Hogyha nem akarod, akkor valószínű, hogy nem fogod megkapni.
0: And I think there's a great spiritual hunger in this room.
1: Azt gondolom, ebben a szobában nagy szellemi éhség van.
0: It's obvious already in the activations that you're pretty desirous for this.
1: Már a gyakorlatokban is meglátszott, hogy valóban kívánjátok ezeket a dolgokat.
0: And we need this gift.
1: Szükségünk van erre az ajándékra.
0: It's a gift that not only empowers the church, but it also impacts the world.
1: Ez egy olyan ajándék, ami nem csak a gyülekezetet erősíti, hanem hat a világra is.
0: You can be prophetically sensitive not only for each other here in the room.
1: Tehát a profétai érzékenységre nem csak azért van szükségetek, hogy egymásnak szolgáljatok itt a teremben, hanem az elveszettek érdekében kell profétailag érzékenynek
0: lennetek. God wants to speak into their life.
1: Mert Isten az ő életükhöz akar szólni.
0: And you can be the instrument to do it.
1: És lehet, hogy ti lesztek ennek a csatornái.
0: So here's what we're gonna do.
1: Tehát a következőt
0: we're
1: fogjuk
0: just gonna turn
1: tenni.
0: This room into a what we call a spiritual hot house.
1: Tehát egy szellemi melegházat csinálunk. Erős vágyódás lesz, forró vágyódás ebben a teremben.
0: We're just gonna... I don't need that. I don't have time to really go into prophetic songs.
1: Van egy olyan időszak most, hogy a profitai éneklésbe menjünk bele.
0: Music is a powerful tool.
1: A zene erőteljes eszköz.
0: To release the prophetic gift.
1: Hogy a profétai ajándék felszabaduljon.
0: You'll see how often, also in times of worship, the prophetic gift, the prophecy comes.
1: Tudjátok, hogy nagyon sokszor dicsőítés alatt jönnek a proféciák.
0: Right?
1: Így van?
0: I understand somebody here in this room was just doing the other night, God gave them a song.
1: Úgy hallottam, hogy ebben a teremben van valaki, akinek épp valamelyik este adott Isten egy éneket.
0: We're just gonna, right now we're just gonna worship the Lord.
1: Most csak imádni fogjuk az Urat.
0: And call out to Him, Lord, I want this gift.
1: És egyszerűen hozzá fogunk kiáltani, hogy Uram, én akarom ezt az ajándékot.
0: We're not going to be casual about it.
1: Nem fogom mellékesen venni, vagy félváron.
0: We're going to pursue this gift.
1: Hanem törekedni fogunk erre az ajándékra.
0: Amen.
1: Így van.
0: You don't have to scream.
1: Nem kell kiabálnotok.
0: Just desire deeply.
1: Csak mélységesen kívánjátok.
0: Even if you don't have the desire.
1: És akkor is, hogyha nincs bennetek vágy.
0: Lord, I want the things you want.
1: Uram, én akarom azokat a dolgokat, amiket te akarsz.
0: And I desire earnestly to prophesy.
1: Úgyhogy én komolyan kívánom a profétálást.
0: Increase the working of this gift in me.
1: Növeld bennem ennek az ajándéknak a működését.
0: Yes, Lord. Increase the gift.
1: Növeld az ajándékot.

0: vágyok profétálni.
1: Pursue it.
0: Törekedjetek
1: erre. Pursue it with all your heart.
0: Teljes szívetekkel. Törekedjetek
1: erre. With all your heart.
0: Szívetekből.

0: Többet, uram, többet, uram!
1: Elhangzott Steve Telcerov Proféciát kapni és adni című tanítása.
2: Ez volt a Hitünk alapjai.
3: Hitünk alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Darko Kreiner az új szövetségi vezetőkről szóló tanítását hallhat.
4: Okay, what we're going to look at here in this final session before we go into wrap up.
5: Az utolsó alkalom.
4: Is take a look at New Testament leadership.
5: Során megnézzük.
4: There's actually a quite an amazing amount of confusion about this throughout the body of Christ.
5: Krisztus testében elég nagy zavar van ezzel kapcsolatban.
4: Resulting in all kinds of different terms and words used in different ways.
5: Legkülönbözőbb kifejezéseket, megnevezéseket, elnevezésekkel illetik a szolgálókat.
4: Different denominations that have created titles and structures that are completely unbiblical.
5: Különböző felekezetek olyan posztokat, olyan szolgálati címkéket osztottak ki, amik teljesen biblia ellenesek.
4: The simple truth of these things in scripture.
5: Nézzük meg az írásokba ezeknek az egyszerű valóságát.
4: As we look at the New Testament,
5: ahogy az Új Szövetséget megvizsgáljuk,
4: we see that God's governmental design is a plurality of leaders working together.
5: Azt látjuk, hogy Isten vezetési terve az a vezetők közössége, akik több számban vannak és együtt működnek.
4: To lead his church.
5: Ebből láthatjuk, hogy Isten egy csapatot akar, aki vezeti a gyülekezetet.
4: Make sense?
5: Értitek?
4: Right, let's take a look at how that's done.
5: Nézzük meg, hogy hogy is működik ez.
4: So what we see is we have a plurality of leaders that are generally called elders or overseers or shepherds.
5: Tehát vezetőknek több szeméből álló vezetőséget látunk, akiket általában véneknek, vagy felügyelőknek, vagy pásztoroknak neveznek.
4: I'm not sure how these Greek words translate in Hungarian and some of the other languages.
5: Nem tudom, hogy hogyan fordítódnak ezek a görög szavak magyarra vagy a többi nyelvre.
4: But I want to look at those words so that we understand very clearly what they are, what they mean.
5: De nézzük meg azokat a szavakat, amiket nagyon világosan értünk, hogy mit is jelentenek.
4: In fact, in the English, different English versions even use additional words like bishop and pastors.
5: Még a különféle angol fordítások is más kifejezéseket használnak,
4: so that could be a
5: mint például a pastor vagy
4: First is we had the term elder.
5: Először nézzük meg a vén kifejezést.
4: As you can well imagine, the Jewish culture, it was tribal.
5: El tudjátok képzelni, a zsidó kultúrában törzsek voltak. 12 törzse volt Izraelnek.
4: And even in many of our cultures in the Balkans, still very tribal.
5: És néhány nemzet a Balkánon a mai napig is meglehetősen ilyen törzsi felépítésű.
4: Elders generally refer to those that are the mature, seasoned of age and experience.
5: Véneknek általában azokat nevezik, akik érettek korban és tapasztalatban egyaránt.
4: So the elders in leadership in the New Testament were actually very literally the elders. They were the elders.
5: Az Új Szövetségben a véneket általában az idősebb embereket jelölik, akik korban is előre haladtak.
4: They were by definition older and seasoned, mature.
5: Definíció szerűen nem fiatal emberek.
4: Okay. So secondly, we have the word overseer, sometimes translated bishop.
5: Másodszor van a felügyelő szó, vagy püspöknek is fordítják.
4: Now please listen carefully.
5: Figyeljetek ide.
4: This is not a title, this is a function.
5: Ez nem egy cím, hanem egy működés, egy feladat.
4: This is what an elder is doing, not who he is, what he's doing.
5: Ez az, amit egy vén tesz, nem az, aki ő, hanem amit tesz.
4: He's providing oversight to the church.
5: Felügyel, figyel a gyülekezetre.
4: And positions and structures and hierarchies.
5: De ebből a gyülekezetekben posztokat, beosztásokat, rangokat csináltak Krisztus testének nagy részében.
4: Then we have the word shepherd.
5: Aztán van a pásztor szó.
4: And everyone knows what a shepherd is.
5: Mindenki tudja, hogy mi a pásztor.
4: It's a metaphor for a shepherd caring for his sheep.
5: Ez a metaforája annak a személynek, aki a juhokat őrzi és gondozza.
4: Feeding, caring, protecting for the
5: táplálja, gondozza és óvja, védi a gyülekezet tagjait.
4: Okay, does that make sense?
5: Értitek?
4: Okay, next.
5: Következő.
4: Slide. As we see, if we can get there. There we go. So we have a body of elders.
5: Van a véneknek a teste, a közössége.
4: Presbyterians come from this Greek word.
5: Ez a presbyterion görög szó.
4: It's referring to a plurality, a team of overseers, a team of elders providing oversight.
5: Ez a felügyelőknek, a véneknek a csapatára utal. Ezt jelenti.
4: So you see in 1 Timothy 4:14.
5: Az 1 Timóteus 5:17-ben láthatjuk.
4: Speaking of this body of elders working together.
5: Ahol a véneknek a csapata együtt munkálkodik,
4: who are directing the affairs of the church,
5: akik vezetik a gyülekezetnek
4: a dolgait. It singles out a category of those elders, that especially those that are working in preaching and teaching.
5: És van egy speciális része ezeknek a véneknek, akik a tanításban és a prédikációban tevékenykednek.
4: Preaching and teaching. Okay. So you see, not all of the oversight was in the area of teaching, preaching.
5: Tehát a felügyelet nem teljes mértékben tanításból és prédikálásból áll.
4: One or more or some of those elders were providing teaching and direct oversight of pastoral care.
5: A véneknek egy része, néhányan közülük vettek részt a tanításban és prédikálásban, és a gyülekezetről való direkt gondoskodásban.
4: These elders now, these governing elders provide oversight to the entire church,
5: ezek a vezető
4: including one or several shepherd pastors who are devoted primarily to teaching and pastoral care.
5: Együttesen felügyelték a gyülekezetnek a dolgait, és volt közöttük néhány kiválasztott vén, akik a tanításban, prédikálásban konkrétan részt vettek.
4: Okay? So do you see that some of these pastor teachers were elders?
5: Tehát a vének közül néhány volt, aki prédikált és tanított.
4: Every elder was doing pastoring and teaching.
5: De nem minden vén végzett pastori és tanító prédikáló feladatot.
4: So we look at how these words, these terms are used in the scripture.
5: Nézzük meg, hogy az írásokban hogyan használják ezeket a kifejezéseket.
4: They are used, the same three words are being used interchangeably in passages of scripture.
5: Az írásokban ugyanezeknek a kifejezéseket látjuk újra és újra előfordulni.
4: So for example in Acts chapter 20,
5: például az Apcsel 20-ban,
4: says that Paul sent Paul went to Ephesus for the elders of the church, speaking to
5: Efezusba, és az ottani gyülekezet véneihez szólt.
4: He tells them to keep watch over the flock which the Holy Spirit had made them overseers.
5: És azt mondta, hogy gondoskodjatok a nyájról, akik fölött az Úr vezetőkké tett benneteket.
4: You see, he's talking to the same office here.
5: Nem kell pásztoroknak lenni.
4: Says you elders who are providing oversight.
5: Azt mondja, hogy ti vének biztosítsátok a felügyeletet. És pásztoroljátok Isten népét.
4: See, it's what they did.
5: És ezt tették. Ez nem egy cím volt, hanem ez volt a feladatuk, és ezt ők el is
4: végezték. We see the same thing in 1 Timothy 3.
5: Ugyanezt látjuk az 1 Timóteus 3-ban is.
4: And in Titus 1.
5: És a Titus levéle első részében.
4: Titus is told to appoint elders.
5: Titusnak azt mondja Pál, hogy nevezzen ki véneket.
4: And when the qualifications of these elders, it says for an elder, it must be an overseer. Since he's an overseer,
5: mondja,
4: they're using the same word in the same sentence.
5: Azt mondja egy mondaton belül, hogy a vénnek felügyelőnek kell lennie.
4: Peter chapter 5.
5: Az 1 Péter 5. fejezetében is ezt látjuk.
4: Peter is encouraging the elders.
5: Péter azt mondja, hogy bátorítsátok a véneket.
4: Says which of which I am one.
5: Akik közül egy vagyok én.
4: And the same word is used, overseer and shepherd are used in the same sentence.
5: És ugyanazt a szót használja egy mondaton belül a felügyelőt és a pásztor.
4: Okay, does that make sense?
5: Értitek?
4: Right? So it's very simple. We are looking at a governing body of elders, a presbyter.
5: Olyan személyeknek, a véneknek a közösségi csapatát keressük, akik együtt végzik a vezetés munkáját. Az ő működésük az, hogy felügyeletet
4: végeznek.
5: És ezek közül, a vének közül néhánynak az az elhívása, hogy tanítson, prédikáljon és a pásztori gondoskodást
4: biztosítsa. In the New Testament.
5: Láthatjuk ezt a főséget a
4: But it's actually not the
5: gyülekezetben.
4: The emphasis is a plurality or a team working together.
5: A lényeg a dolognak az egy csapatban történő együttmunkálkodás.
4: And virtually all of the uses of this term in the New Testament are in the plural, elders.
5: És igazából mindezek a nevek többes számban vannak.
4: We see an exercise, for example, in Acts in chapter 15, James as the
5: Például a gyakorlatban láthatjuk ezt az Apcsel 15-ben, ahol Jakab a jeruzsálemi gyülekezetben a vezető a vének között.
4: So there's headship.
5: Tehát volt főség
4: közöttük.
5: De nem ez volt a lényeg.
4: In fact, even as we look at the Old Testament, God never thought it was a good idea.
5: Ez nem működött az Ószövetségben sem, tehát Isten nem gondolt, hogy ez egy jó ötlet lenne.
4: And he thought it would probably be better if Israel didn't have a king like they wanted all the other nations had kings.
5: Akkor is, amikor Izrael királyt akar, Isten akkor sem akart ezt, mert tudta, hogy ez nem egy jó ötlet.
4: Much rather have continued to provide governmental oversight through
5: Isten jobban szerette volna, hogyha egy csapat által egy csapat felügyelő vagy bírák által tudta volna vezetni Izrael népét.
4: An overemphasis on headship.
5: A főségnek a túlhangsúlyozása
4: frequently will lead to excessive control and oversight.
5: Gyakran kontrollhoz vezet felügyelet miatt vagy ahelyett.
4: And absolute power corrupts absolutely.
5: És az abszolút hatalom az korrupcióhoz vezet.
4: As we've seen in every dictatorship on the face of the earth since the beginning of time.
5: Amit az idők kezdete óta látunk a történelemben minden diktatórikus vezetésű társadalomban.
4: The only absolute head.
5: Az egyetlen abszolút fő.
4: That's qualified for such power.
5: Az olyan erővel rendelkezik.
4: Is the Lord Jesus Christ.
5: Ő az Úr Jézus Krisztus. Minden erő.
4: Everyone else is under shepherd.
5: Mindenki más pásztorlás alatt van.
4: No one else has absolute headship, just Jesus.
5: Senki másnak nincs abszolút fősége, csak Jézus Krisztusnak.
4: Everyone else operates in delegated responsibility.
5: Mindenki más átruházott felelősséggel, hatalommal rendelkezik.
4: That we don't throw the baby out with the bathwater.
5: De óvatosaknak kell lennünk olyan vonatkozásban, hogy ne dobjuk ki a babát a fürdővízzel együtt, hanem biblikus módon.
4: Is headship in the Godhead?
5: Tegyük ezeket a dolgokat. Van a Szent Háromságon belül is főség az Atya, a Fiú és a Szent Szellem között. A főség az Atyáé. Isten a házasságot is teremtette.
4: We are co-heirs together in the government of God, the grace of God.
5: Örökös társai vagyunk Istennek abban az örökségben, amit Isten ránk bízott.
4: And the government of the family.
5: És a családnak a kormányzásában.
4: Right? And there's headship.
5: És itt is van főség.
4: So there's not an opportunity for the devil to divide.
5: És ez nem lehet, hogy lehetőséget adjon a megosztásra az ellenségnek.
4: There's headship in the church, there's headship in the marketplace.
5: Van a gyülekezetben is főség, van a munkahelyen is főség.
4: There is a need for someone to have final responsibility.
5: Van szükség van arra, hogy legyen egy személy, akinél a végső felelősség van.
4: Because if you don't have, if there isn't somebody with final responsibility,
5: mert hogyha nincsen végső felelősséggel rendelkező személy,
4: it's just a matter of time before the devil will cause problems in another way.
5: Akkor az csak idő kérdése, hogy az ördög mikor fog problémát okozni valamilyen más módon.
4: So do we see the biblical model?
5: Tehát látnunk kell a bibliai modell.
4: God's intent is government by team by plurality.
5: Istennek az a terve, hogy egy többségi kormányzáson keresztül vezessen.
4: But it's not overemphasized.
5: Van ebben főség, de ezt nem szabad túlhangsúlyozni. Akkor is, hogyha ezről is említést tesz az Új
4: Szövetség
5: is. Az Úr szellemében való együttmozdulásban.
4: We all submit one to another in the fear of the Lord.
5: Az Úr félelmében egymásnak alávetettségben kell munkálkodnunk.
4: And the elders are throughout the New Testament are commanded to lead by example.
5: És a vének felelőssége végig az Új Szövetségben a példa általi vezetés.
4: And they are repeatedly warned not to lord over the people.
5: Újra és újra figyelmeztetik a vezetőket arra, hogy ne uralkodjanak az emberek fölött.
4: Right? Igaz? So we see as we look at the New Testament church.
5: Ahogy megnézzük az újszövetségi gyülekezetet.
4: Around AD 50.
5: 85 körül.
4: Paul and Barnabas begin appointing elders in the church, Acts 14.
5: Pál és Barnabás elkezdenek véneket kinevezni a gyülekezetbe.
4: About a decade later, Timothy is instructed to appoint elders in every town.
5: Timóteusnak később azt mondja, hogy minden városban iktassatok be véneket.
4: So we see that God is bringing government to his New Testament church.
5: Tehát látjuk, hogy Isten véneket hoz, és
4: and the Christ is delegating authority to his under shepherds.
5: Helyez a gyülekezetbe Krisztusnak az átruházott
4: in Hebrews 13:17
5: hatalma felelőssége alatt.
4: We're told, obey your leaders and submit to their authority.
5: Azt mondja nekünk a Szentírás, hogy vessük alá magunkat a vezetőinknek,
4: because they've been given a responsibility by God,
5: mert Istentől kapták a felelősséget, a hatalmat,
4: to lead, govern, and watch over and care for the flock.
5: Abban, hogy vezessék, hogy felügyeljék a nyájat. Értitek?
4: Very clear admonishment.
5: Nagyon világos figyelmeztetés.
4: Quite a bit is given concerning the qualifications of these leaders.
5: Kapunk utasításokat a vezetőknek a szükséges feltételeikről.
4: They are to be beyond reproach. They are to be beyond.
2: Einfach, ja. Sie müssen einen sehr guten Beruf, sie müssen fast über den Dingen stehen.
4: Not perfect.
5: Nem tökéletesek.
4: Right? But they should be mature.
5: De éretteknek kell lenniük,
4: well,
5: vezetőség tagjainak. Elfogadottaknak.
4: Well respected in their families.
5: Elfogadottaknak a családjaikban.
4: Right? And they should be. And you can go through and lead all the qualifications.
5: És túl kell, át kell menni mindezeken a képzési lépcsőken.
4: Okay. Next slide. Let's look at deacons.
5: Nézzük meg a diakónusokat.
4: Word is used in Acts in chapter 2.
5: A Zapcsák második fejezetében látjuk.
4: Again,
5: ezt.
4: Initially not as a title.
5: Megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem egy
4: cím,
5: hanem egy olyan feladat, amiben ők működtek.
4: Greek word comes, as you can see up there, and it simply means to serve or to be a servant.
5: A görög diakonus szó az a szolgálóból, szolgából jön.
4: They were called upon to attend and to wait upon the widows that were not being cared for.
5: Ahogyan arról beszéltünk, az ő feladatuk az volt, hogy az özvegyek felé szolgáljanak, akiknek nem volt gondoskodó.
4: Deacons do not have governmental authority in the local church.
5: És a helyi gyülekezetben a diakonusoknak nincsen vezetői tekintélyük.
4: But rather they operate under the delegated authority of the elders.
5: Hanem a véneknek az átruházott tekintélye alatt munkálkodnak.
4: Again, a lot of confusion on this in many segments of the body of Christ.
5: Krisztus testének sok részében elég nagy zűrzavar van ezzel kapcsolatban is.
4: What are called to do and what authority they actually have.
5: Hogy mi a véneknek a felelőssége és mik szerint kell cselekedniük.
4: Okay, a lot of churches, in fact, deacon boards run the church.
5: És sok gyülekezetben a diakónusoknak a csoportja vezeti a gyülekezetet. És nekik nincsen igazából kormányzói
4: tekintélyük,
5: hanem őnekik az átruházott hatalom által kellene a vének vezetése alatt szolgálni.
4: Yes, Franz used the example of commissioned and non-commissioned officers.
5: Tegnap Franz beszélt a hivatásos és a nem hivatásos katonákról.
4: And I think that's a great picture insight.
5: Úgy gondolom, hogy ez egy jó kép.
4: I was a non-commissioned officer for 8 years.
5: Valaki 8 éve már egy nem hivatásos katonatiszt.
4: And then later became commissioned.
5: Aztán később hivatásossá válik.
4: So I've been both.
5: Hát én mind a kettőben részem volt.
4: And I tell you, the qualifications are virtually the same.
5: A képzettség az a szükséges készségek majdnem azonosak.
4: Look at the qualifications for an elder and they're virtually the same.
5: Hogyha megnézed a véneknek és a diakónusoknak a feltételeit, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni, az csak nem ugyanaz.
4: Much of the training I received as a non-commissioned officer was very similar to what I received as an officer.
5: Amikor még nem hivatásos katonatiszt voltam, az ott kapott kiképzés az szinte ugyanaz volt, mint amit a hivatásosok kaptak.
4: One is not better than the other.
5: Egyik sem rosszabb a másiknál.
4: As we look at their giftings in the book of Acts, you'll see one's not more gifted than the other.
5: Ahogy megnézzük az ajándékaikat az apostolok cselekedetei könyvében, egyik sem rendelkezik több ajándékkal a másiknál, a különbség az a kormányzói tekintély.
4: These are greater than these.
5: Nem arról van itt szó, hogy itt egy, az egyik magasabb rendű lenne a másiknál, hanem a vezetés felelősségében van a különbség.
4: Right?
5: Igaz? Okay.
4: God doesn't look at your marriage and say, oh, here's the husband, here's the wife.
5: Isten nem úgy tekint a vár a házasságodra, hogy ilyen magas szinten van a férj, és a feleség értéke valahol lejjebb van, hanem Isten szemében a kettőjük értéke ugyanaz.
4: That's where the difference is, right? Okay? So the deacons is not a group of ministers inferior to elders.
5: A diakonusok nem egy olyan szolgáló csoport, akik alacsonyabb rendűek a vénekhez képest.
4: And I say that because they are largely treated that way.
5: És azért mondom ezt, mert nagy részt így kezelik őket.
4: And that's wrong.
5: És ez helytelen.
4: In fact, in most churches,
5: legalábbis a legtöbb gyülekezetben,
4: unless you're the head,
5: és ha csak nem te vagy a fej,
4: you ain't nothing.
2: The
4: only person that gets any honor,
5: akkor te semmi sem vagy. Az egyetlen személy, aki megillet a tisztelet,
4: tends to be the head.
5: Annak a fejnek kell lenni.
4: Right? And it shouldn't be that way.
5: Igaz? És ennek nem kéne így lennie.
4: That's not how God sees it.
5: Isten nem így tekint erre.
4: That's like saying one part of the team is more valuable than the other.
5: Ez olyan, mint hogyha a csapat egyik részére azt mondanánk, hogy kevésbé értékes, mint a másik.
4: 12, Paul clearly dispels that misconception.
5: Az 1 Korintus 12-ben Pál világosan elbán ezzel a félreértéssel.
4: He says that if you think that the mouth and the eyes and the parts that everyone sees is more valuable,
5: azt mondja, hogy ha azt gondoljátok, hogy a szemek és a szájak azok kevésbé értékesek vagy értékesebbek, akkor nincs igazatok, tévedtek. Mert egy testről van
4: szó. Any little piece doesn't work.
5: Minden pici rész, ha akármelyik kis testrészünk nem működik, akkor nagy gondba kerülünk. Értitek?
4: And so when I look at my 32 years of experience,
5: ahogyan végignézek a 32 éves tapasztalatomon,
4: you know what the backbone in the muscle of the entire military arm is?
5: Tudjátok, mi volt a gerince a katonai szolgálatnak?
4: The officers, because there are very few of them.
5: Nem a főtisztek, mert elég kevés van belőlük.
4: It's the non-commissioned officers.
5: Hanem a nem hivatásos katonák.
4: They run the show.
5: Mert ő belőlük volt a sok.
4: Ők
5: csinálták a dolgokat gyakorlatban. Ők végezték el a feladatokat.
4: Right? Yes, there are some governmental officers.
5: Igen, voltak vezető kormányzó tisztek, akik a
4: legal authority that comes from the constitution,
5: akik az elnök alatt voltak hatalomban.
4: Oh, but they can't take all the credit.
5: De nem, ők nem tudták elvégezni a dolgokat.
4: Right? I look back over my career.
5: És hogyha visszanézek az én saját karrieremre,
4: honestly be an idiot if I would try to take credit for anything that I've seen, that I've done.
5: Akkor azt kell mondjam, hogy őrült lettem volna, hogyha próbáltam volna olyan feladatokat elvégezni, ami nem
4: az
5: én
4: feladatom.
5: Mert nem tudtam volna ezt megtenni.
4: And many times it was the NCOs under me that really did the work and deserved the credit.
5: És sok alkalommal az alám beosztott nem hivatásos katonák voltak azok, akik elvégezték a dolog nagy részét. Látjátok ezt a látásmódot?
4: Good leaders in the church.
5: Jó vezetők a gyülekezetben, jó
4: right?
5: Vének.
4: We'll make sure that they are honoring and they are encouraging the people doing the work.
5: Akik érzik a támogatást és a bátorítást, és elvégzik az ő embereik a feladatokat.
4: I just kind of listed a few of the responsibilities under governing elders.
5: Felsoroltam néhány felelősségét a kormányzó véneknek.
4: First of all, ministry oversight.
5: Először is a szolgálatok feletti felügyelet.
4: That's why the Greek word is an operative word to oversight, overseers.
5: A görög szó az felügyeletet jelent.
4: Not a title, it was their function.
5: Ez egy funkció, nem egy cím.
4: Strategic direction.
5: Ők határozzák meg a tanítás irányát.
4: Financial excellence.
5: Anyagi kiválóság.
4: Finances of a local church should be beyond reproach.
5: A helyi gyülekezetben az anyagi dolgoknak nagyon fontos, hogy rendben legyenek.
4: In other words, they should be managed professionally.
5: Úgy értem ezt, hogy professzionális módon kell kezelni kiválóságban az anyagiakat.
4: If you want more, then we better be faithful with what we have.
5: Hogyha többet szeretnél, akkor hűségesnek kell lenned azon, amit van.
4: If you cannot steward a small church budget well,
5: hogyha nem tudsz jó sáfár lenni egy kis gyülekezet költségvetésén, akkor Isten azt mondja, hogy egy nagy gyülekezet költségvetésén még kevésbé tudsz jó sáfár lenni. Tehát légy kiváló abban, amit van.
4: And the Lord can entrust us with more.
5: És az Úr többet fog akkor ránk bízni.
4: I won't even begin to tell you what I see when I looked at church budgets all over the place.
5: Most nem mondom el nektek, hogy milyen dolgokat láttam gyülekezetek költségvetésében az évek alatt különböző helyeken.
4: One of the first things I'll ask for is show me your budget.
5: Az egyik elég gyakran szoktam azt mondani nekik, meg kell őket, hogy nézzem meg a költségvetéseket.
4: Okay, I don't even need to talk about this anymore. I don't think.
5: Azt mondták, hogy nincs költségvetés, akkor nem is volt több beszélnünk róla.
4: Next role is to recruit and train leaders.
5: A következő pont a vezetők toborzása és képzése.
4: And finally, I think key, I've made it bold, is ministry empowerment.
5: Az ötödik pont pedig a szolgálatira való kirendelés.
4: Empower the body of Christ to do the work.
5: Felkészítés. Krisztus testének felkészítése, hogy végezzék a szolgálatot, szolgálat munkáját.
4: Right? Not try to do all the work of the ministry.
5: Nem azt mondja, hogy próbáljon meg elvégezni minden munkát személyesen.
4: To empower the saints, the body, to do the work of the ministry.
5: Hanem az a dolga, hogy felfegyverezze, felkészítse a test tagjait arra, hogy elvégezzék a munkát. Ez az alapelv, igaz, ugyanúgy a munkahelyeken is. Ez egy királyságbeli igazság. Ez egy gondolkodásmód és egy királyságbeli szemléletmód.
4: In the industrial age, command and control model.
5: Az ipari korszakban, amikor a kontrolláló módon történtek a dolgok, akkor az volt, hogy te neked azt kell tenned, amit én mondom, nekem van hatalmam, te értem vagy, és te kevesebb, kisebb vagy nálam, vagy semmi sem vagy.
4: That's not the kingdom model.
5: Igaz, de ez nem a királyság szerint való minta. Nekem van hatalmam
4: to empower you.
5: Arra, hogy téged megerősítselek.
4: My leadership authority,
5: az én vezetői tekintélyem,
4: has been given to me by Christ.
5: Azért adta nekem Krisztus, hogy én legyek, te érted, nem te vagy én értem. Jézus azt mondta, hogy a legnagyobb a királyságban az, aki szolgál. És Jézus csodálatos módon bemutatta ezt nekünk. Értitek?
4: Okay, if not, I pray that it will over time.
5: Hogyha nem értitek, akkor imádkozni fogom ezért, hogy megértsétek.
4: The role of the, let me say it another way. The role of the elders,
5: másképp is elmondom,
4: is to give authority away.
5: A vezetőknek a felelőssége az, hogy a hatalmat továbbadják, nem felelőtlenül,
4: not without training,
5: nem képzés nélkül,
4: not without trust,
5: nem bizalom nélkül.
4: Okay? But the goal is to empower.
5: De a cél az, hogy megerősítsenek, hogy felneveljenek.
4: More and more of God's people in the game.
5: És Isten meg egyre több és több és több emberét bevonják a játékba.
4: The role of the deacons and group leaders.
5: A diakónusok és csoportvezetők felelősségei.
4: They're to be competent ministers. Right? When we see the qualifications for a deacon.
5: Kiválogassanak potenciális szolgálók.
4: It's exactly the same as an elder.
5: És ez majdnem ugyanaz, mint a vezetőknél, a véneknél.
4: Okay, so they're competent, full of the Holy Ghost.
5: Akkor leszünk képesek megtenni, elvégezni szolgálatot, hogyha telve vagyunk a Szent Szellemmel, és megbecsültek vagyunk. És hogy gyakorlatba vigyék a szükséges, az aktuális szolgálatot. Hogy elvégezzék azokat a feladatokat, amiket kell.
4: And their role is to continue recruiting and training other ministers that do the hands-on.
5: És folyamatosan kell toborozniuk és felneveliük más szolgálókat.
4: So in terms of their appointment, we see the apostles appointed elders and the elders appointed deacons.
5: Látjuk a sorrendet, az apostolok által kinevezett véneket és a vének által kinevezett diakónusokat. Ez egy általános
4: and they do it publicly by the laying on of hands.
5: És ennek a kiküldetésnek is nyilvánosan kell megtörténnie,
4: kézrátétellel.
5: Így kirendeltetnek és beállítatnak a szolgálatban Krisztus testében. Kicsit most beszélünk még a kis csoportos szolgálatokról.
4: They perform functions and they provide pastoral care.
5: elvégeznek bizonyos feladatokat, és pásztori gondoskodásról gondoskodnak.
4: Kind of maybe hopefully open the expand the idea of small groups.
5: Szeretném, hogyha egy kicsit kitágulna a képetek, a elgondolásotok a kis csoportokról.
4: And as a local church, as a small group becomes a local church.
5: Mert egy kis egy házi csoport vagy egy kis csoport az egy helyi gyülekezetté válhat. És növekedhet.
4: I think you will much more want to adapt this model.
5: Én akkor átvehetitek, adaptálhatjátok ezt a mintát, ezt a példát.
4: Different categories or different groupings of small groups, kinds of small groups.
5: Különböző formái, különböző típusai lehetnek a kis csoportoknak.
4: Again, this is now the elders delegating kingdom responsibility, pastoral responsibility down.
5: A vének ebben az esetben is a hatalmukat.
4: First category is home groups or house churches.
5: Továbbadják, és az első ilyen kategória például a házi csoportok, ezek alapvetően pásztori munkát végeznek.
4: Feed, care, protect, lead.
5: Táplálják, gondozzák, tanítják. A második kategória az a szolgálatra vonatkozó csoportok. Ezek egy másik példája a pásztori csoportoknak. Férfiak, nők, ifjak, fiatalok, vagy közbenjáró csoportok. Folytathatnánk még. Két tucat különféle csoportot mondhatnék el.
4: The idea here is to delegate in such a way that these groups have the same some of the pastoral responsibility that do the home groups.
5: Az van emögött, hogy tulajdonképpen hasonló pásztori tevékenységet folytatnak, mint a házi csoportok.
4: So very practically, for example,
5: nagyon gyakorlati módon például nézzük meg a dicsőítés szolgálatát.
4: Everyone's busy.
5: Mindenki elfoglalt.
4: We can't go to 1,000 meetings a week.
5: Nem tudunk hetente 100 alkalomra elmenni.
4: And I don't think you want to.
5: És azt gondolom, hogy nem is kell.
4: So sometimes we are already working together around given ministry areas.
5: De azt gondolom, hogy működhetünk együtt adott szolgálat területenként is.
4: Okay. Same group meeting together, building relationship.
5: Ugyanaz a csapat összejön, kapcsolatokat épít.
4: And so I would make that a ministry group that has some pastoral responsibility.
5: Ezért mondom azt, hogy a szolgálati csoport is lehet, tehát annak is van pásztori feladata, aminek van egy meghatározott működése, de pásztori gondoskodást is biztosít a tagjai számára.
4: So that the worship leader,
5: egy dicsőítés vezető például,
4: realizes that they have also a pastoral responsibility for their group.
5: Tudatában kell annak lenni, hogy pásztori feladata is van a dicsőítő csoporton belül.
4: They are in fact leading a small group.
5: Mert valójában egy kis csoportot vezetnek.
4: They are operating in limited pastoral responsibility.
5: És korlátozott pásztori felelősségben hatalommal működnek.
4: If anyone in that group needs to go for pastoral care or questions, that's the first person they go to, is their group leader.
5: Hogyha azon a csoporton belül valakinek van olyan kérdése vagy problémája, ami pásztori segítségre szorul, akkor először a csoportvezetőhöz fog menni természetesen.
4: And if the group leader can't handle it, of course the group leader then will.
5: És hogyha a csoportvezető nem tudja azt kezelni, akkor természetesen tovább megy a következő szintre.
4: Does that make sense?
5: Értitek?
4: Okay. Then we have support groups and service groups of all kinds.
5: Aztán a következő az a támogató és szolgáló csoportok különböző típusai.
4: What Franz wants me to make sure that it's clear, emphasize.
5: Franz azt mondta, hogy hangsúlyozzam és tegyem egészen nyilvánvalóvá azt.
4: As we're delegating responsibility.
5: Hogy mivel a vezetőségen belül átruházott tekintélyi szintek vannak, és a hatalom az ezen az átruházott tekintélyen keresztül működik, figyelemmel kell arra lennünk, hogy ne ássuk át ezeket az átruházott tekintélyeket. Tehát például a dicsőítő csoporton belül van valami probléma, akkor az első személy, aki az azzal a problémával fordul, kell, az a csoportvezető, a dicsőítés vezető, és nem helyes, hogyha rögtön a valamelyik vénhez vagy a pásztorhoz megy valaki a problémájával.
4: They go first to their group leader.
5: Először
4: and if a group leader can't resolve it, then it would go to
5: a csoportvezetőhöz kell menni, és hogyha a csoportvezető nem tudja a helyzetet kezelni, akkor kell egy szinttel feljebb menni.
4: Is that translating to the Hungarian as well?
5: Igen, yeah? Sikerült magyarra jól lefordítani.
4: Let me clarify it.
5: Hadd tegyük ezt egész világossá.
4: This is how it works everywhere else in the kingdom. Look anywhere you look and you're going to see it work that way perfectly.
5: Bárhol is a királyságban körülnézel, a királyságban így kell működnie.
4: If you work in the marketplace,
5: hogyha a munkahelyed,
4: you have someone responsible for you.
5: Munkahelyedben meggondolod, ott is van, aki felelős
4: érted.
5: Ezeket főnököknek hívjuk.
4: Okay, that's the first person you go to, right?
5: Ez az első személy, akihez menned
4: kell. You don't go over your boss's head, around your boss.
5: Nem mész a főnöködnek a főnökéhez.
4: You go to your boss first.
5: Hanem először a saját főnöködhöz mész.
4: Right? I mean, see how obvious this is?
5: Látjátok, hogy mennyire egyértelmű ez?
4: But sometimes we don't structure our churches with the same understanding and clarity.
5: De időnként a gyülekezetünk felépítését nem eszerint a világosság szerint alakítjuk. Amiről beszélek, az a királyság.
4: Doesn't just apply in one area, applies in all areas of the kingdom.
5: Ez nem csak egy területen alkalmazhatók ezek az igazság, hanem a királyság minden területén érvényesek.
4: So whether it's children's ministry, youth ministry, whatever it may be, we want to make these areas not just functional, we also want to delegate responsibility pastorally.
5: Tehát ezek a különböző csoportok, a gyerekszolgálat, férfiak, nők csoportja, stb. Ezeknek megvan a saját pásztori feladatkörük és a saját átruházott hatalmuk. És hogyha valaki megsértődik, megbántódik és el akarja hagyni a gyülekezetet,
4: it may be a long, long time before the pastor or the elders recognize, see it.
5: Az sokkal azelőtt kezdődhet, mielőtt a pásztor azt felismerné vagy észrevenné.
4: Who's the first person that's gonna notice the missing?
5: Ki az az első, akinek észre kell vennie, hogy valaki hiányzik? A csoportvezető.
4: The group leader.
5: A csoportvezető, így van.
4: They come every week and then all of a sudden they stop coming.
5: Minden héten jött, eddig most pedig nem jött többet. There's
4: something not right.
5: Te csoportvezetőként vagy az első, aki ezt észrevenned kell.
4: And in the best position to follow up.
5: És a legjobb helyzetben van, vagy ahhoz, hogy utána menj az embernek.
4: As long as we're expecting the senior leader, the pastor, to have this entire responsibility.
5: Nem várhatjuk el a vezető pásztortól, hogy ő vegye fel ennek a terhét.
4: The church can never grow more than 50 people, maybe 100.
5: Mert akkor a gyülekezet sose fog nagyobbra nőni 50 főnél, vagy maximum 100-nál.
4: The only way to grow is to delegate.
3: Elhangzott Darko Kreiner, az új szövetségi vezetőkről szóló tanítása.
0: Ez volt a Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
6: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanc műsorán.
3: Ma negyedik hete, hogy elkezdtünk egy sorozatot, a Hiszek egy Istenben, az apostoli hitvallással kapcsolatban. És ez a negyedik alkalom, amikor erről van, erről lesz szó. Ugye ez az új sorozat, és átvesszük az apostoli hitvallás sorai szerint, hogy miben is hiszek, és mi is az a keresztény hit, mitől vagyok keresztény, és mit jelent az, hogy Jézus tanítványa vagyok. Ezeket azért fontos tudni, mert sokféle kurzus, sokféle társadalmi és politikai vonulat, hullám, hangsúly és ellenhangsúly van, és mindezek között fontos eligazodnunk, hogy mitől vagyok egyáltalán keresztény. Tehát attól vagyok-e keresztény, hogy egy 2000 éves, 1000 éves, 500 éves keresztény kultúrájú országban élek, vagy bizonyos keresztény szokásokat megtartok, vagy mitől. A Hiszek egyet, amelyikőtök így tudja, most én nem kértem, hogy ezt vetítsük ki, de elmondom, és kivárok úgy, hogy mondhatjuk együtt, vagy utánam is. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Szellemtől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Szellemben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen. A mai szakaszunk kicsit hosszú, de részben már a múlt héten a Major Robert beszélt róla. És Jézus Krisztusban, tehát hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Szellemtől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Ugye átnéztük a múlt alkalommal, ha emlékeztek, hogy miért is van egyáltalán szükségünk hitvallásra. A zsidókhoz írt levél beszél arról, hogy fontos, hogy amikor különböző viharok vannak, figyeljünk a már hallottakra és a szívünkbe befogadott evangéliumra, és ragaszkodjunk ahhoz, hogy nehogy elsodortassunk. Nagyon sokféle szél, tanítás, áramlat, kultúra, divat, trend az, ami próbál elhajtani, és valamihez oda kell kötnöm az életemet, és ki kell, hogy horgonyozd az életedet, hogy stabil legyen, hogy amikor jön a hó, az eső, a szél, a vihar, hogy biztosan álljon az életed. Tehát önmagam fele a hitvallás, egy megvallás sor, egy összegzés. Ez a múlt alkalommal beszélt a Robi erről, a homologeó, tehát ugyanazt mondom, mint amit Isten már egyszer mondott. És tudnom kell, hogy kinek hiszek, és mit hiszek, kiben hiszek. Ez azt is jelenti, ugyanez a szó, hogy tehát egyetértek azzal, amit Isten mondott, egyetértek azzal, és én magam is kimondom. Tehát bekapcsolódok valamibe, amit nem én találtam ki, bekapcsolódok valamibe, ami már sokkal előttem, születésem előtt Isten elkezdett kijelenteni, és nem 50, 100, 1000 éve, hanem a népemtől, nemzetemtől, kultúrámtól függetlenül is már jóval korábban elkezdte ezt kibontani. Ehhez nyilván alázat kell, mert alávetem magam valamire, valaminek, másrészt pedig őrzöm azt a hitet az apáimnak, atyáimnak, és itt nem a természetes szülőkre gondolok, elsősorban a hit atyáknak, hit anyáknak a hitét, az apostoloknak és a prófétáknak a hitét, amit rám bíztak. És a hitvallás segít abban, hogy egy összeszedett bátor, egy világos bizonyságtevésem legyen, mert nem így a levegőbe vagdosok, hogy most miről beszéljek, amikor elkezdek beszélgetni valakivel Jézus Krisztusról, hanem tudom, hogy kiben hiszek, és tudom a hitvallást, és elkezdek azokról beszélni, mert tudom, hogy ezek fontosak, és ha azt szeretném, hogy akivel beszélgetek, az ő életébe is egy stabilitás, kiszámíthatóság jöjjön be, az alapok és abból a bizonyos oszlopokról kell, hogy beszéljek. A hitvallás az azért is fontos, mert megerősít. Mert azt mondja Pál apostol is, hogy az Istennek az ereje minden hívőnek az üdvösségére. Amikor Krisztus evangéliumáról beszélek, amikor nem szégyenled, hanem megvallod, akkor saját magadba is a kimondott szó, hitből kimondott szó által hiterő, szellemi erő, lelki, pszichikai erő is, de még fizikai erő is fölfakad a számodra. A hitvallás azért is fontos, mert amikor ezeket kimondod, ezeket az igazságokat, akkor Istennek a dicsőségére mondod ki, Isten dicsőségét emeled. Isten dicsőségére van, mert azon, abba az atmoszférába, abba a befolyási közegbe, ahol te élsz, ott abba a közegbe Istennek adsz ezáltal is tisztességet, dicsőséget és helyet. A hitvallás azért is fontos, mert megvéd a tévejgésektől. Ezeket átnéztük két hete is, tehát felsoroltam, de azért mondom újból, hogy valahogy megerősödjenek, ezek belénk ivódjanak, mert a hitvalláskor újra kalibrálom a bensőmet, újból fókuszálom a szívemet, a hitemet, újra pontosítom, amit esetleg a hétköznapban elhomályosodtak, különböző hitharcok is, hogy most mennyire Isten, mennyire ember. De mi maradjunk a Bibliánál, és azt mondja, hogy ő valóságos ember, és valóságos Isten. Ez a két természet a názareti Jézusban összeelegyítetlenül és elválaszthatatlanul benne van, és osztatlanul és elkülönítetlenül benne van. Mind a kettő, az isteni és az emberi is. És nagyon érdekes, hogy János apostol a keresztény hit egyik alapjává teszi ezt, hogy Jézus a Krisztus, ebbe hinni, és ennek a tagadását azt mondja, hogy nem csak a hitetlenség, hanem az Antikrisztus jelének is mutatja. János első levelébe a második adja, hogy Jézus a Krisztus. Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. És senkiben sincs meg az atya, aki tagadja a fiút, aki vallást tesz a fiúról, abban az atya is megvan. És ugyanezt mondja a János az első levél negyedik fejezetébe is, hogy arról ismerjük meg Istennek a szellemét, hogy amely szellem Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. Amely szellem pedig nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, az nincsen Istentől, az az Antikrisztus szelleme. Sikerült? Mert azt is lehet, hogy a az főkamerához egy memóriakártyára csak a főkameráról fölven, csak egy kameráról fölven.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
0: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.